0: takarékosságot továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylő terméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet, fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Kriskó atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A Kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdu Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
1: Az időjárásról.
0: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Ceglét Rádió FM 92.5.
1: A fél három, kopog a hajnal, a fejembe már üvöltő zajjal próbálom összehírni azt, ami az ötlete.

0: hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztás csökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be. Tilos a medence feltöltés és a kerti locsolás, az autómosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os áram megtakarítás. A Media Markt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a fogyasztóvédelmi hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

hogy a fogaidat érzem a vállam. Valami érkezik láthatatlan szárnyakon. Emlékek nincsenek, csak fényképek a szélben.

Rám hajolsz, nekem csak az a gyönyörű, és veled repülök, te is kapaszkodj belém. Legyőzöl és fölemelsz, s akkor minden az enyém, s már nem hallok semmit, csak a lélegzeted. Minket összeláncolt a képzeled, valami ezerrel végig fut a hátad.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Püssambulanciát, Émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilates, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció, és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invalid test összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.
0: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
2: Valahol rá megy a lány.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Stabil az ország áramellátása. Ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Duna vízszintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Krisko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média Szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdú Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofon mögött Vörös Nándi, és ez itt a Cegléd hangja az FM 92.5-ön. Kedves hallgatók, hagyj kezdjem egy bocsánat kéréssel. Nemrégiben azt a kritikát kaptam, hogy amióta egyedül vezetem a műsor, Barbie nélkül egy kicsikét elkapott a hév, a motolla, vagy nem is tudom, és kicsit pörgősebben beszélek. Úgyhogy most igyekszem ma egy picikét lassítani, hogy érthetőbb legyen, amit mondok. Ez sajnos igaz rám, hogy amikor itt ülök egyedül, és nincsen kontroll, amit eddig Barbie jelentett, akkor néha elszalad velem a ló, vagy átesem a túlsó ló másik oldalára, és kicsit gyorsabban vezetem a műsort, mint ami az befogadható. Úgyhogy, hogyha valamelyik műsorunk túl gyors volt önöknek, akkor elnézést kérek, igyekszem egy picikét lassítani, és kérem önök is jelezzék egész nyugodtan, hogyha túl gyors vagyok. Na tehát, Ceglét hangjázunk, ami azt jelenti, hogy ahogy régen, most is fölteszek egy kérdést önöknek, önök pedig válaszolhatnak a 0635 92 92-ös SMS számra, e-mailben a kívánság kukac@cegledradio.hu-n, vagy akár a Facebookon facebook.com/cegledradio. És a mai kérdésünk, mi az, amit drágának tartanak, de mégis megveszik? Lehet ez bármilyen apróság, és hogy kicsikét ráhangolódjunk a témára, utána néztem, hogy mire is költenek a magyar emberek leginkább. Általánosságban a legfontosabb kiadási kategóriák a lakhatás és a rezsi, itt bérleti díj, hiteltörlesztő, közüzemi díjak, áramgáz, víz és maga a karbantartás a lakhelyünk környékén. Aztán élelmiszer és vendéglátás. Ugye itt van a mindennapi betevő, de az éttermek, a házhoz szállítás és néha egy-két luxus cikk is beleszámít, hogyha olyat szeretünk enni ritkán, de azért néha megtehetjük, ami kicsit drágább. Itt a közlekedés, üzemanyag, tömegközlekedés, járműfenntartás, a biztosítás, fontos még az egészségügyi és szociális ellátás, gyógyszerek, orvosi vizetek, biztosítások és a szolgáltatások, ez lehet telekommunikációs szolgáltatás, mint a telefon, internet, szórakozás, streaming, mozi, koncertek, színház, és tulajdonképpen még az állattartás, amit ide lehet sorolni. Ezek tehát a főbb kategóriák, de mi most annyira nem erre vagyunk kíváncsiak, hanem olyanban gondolkodjanak, hogy nem amire kényszerből kell költeni, tehát mindenki meg kell venni, inkább olyanra célzok, amiből lehetne olcsóbb alternatíva, de mégis azt a terméket választják, és hogy én is nyilatkozzak egy kicsit ebben a témában, nekem például a paradicsom a mániám, és akkor jobban szeretem már azt a paradicsomot, aminek tényleg íze is van, és kicsit finomabb, mondjuk az ilyen cseré vagy fürtös paradicsomok, az nálam például alapvető cikk, szinte mindig van a hűtőmben, egy dobozzal, meg még egy tartalék, hogyha a másik elfogyna, akkor se legyen semmilyen probléma, de ugyanilyen nálam például a párom, mert igazából rá nem sajnálok költeni. Lehet, hogy meg lehetne úszni egy szál virággal, de én inkább egy rózsabokrot viszek, mert egy ilyen kis cserepes rózsát, és akkor jó, persze az egy szál virágnak is nagyon örül, de ugyanilyen a szórakozás is nálunk, ő nagyon színházas, én is nagyon szeretem a színházat, úgyhogy ha egy olyan előadás érkezik a közelünkbe, vagy akár utazni kell miatt a Pestre, az sem jelent problémát, és ha már színház, meg szórakozás, akkor a koncertek is ilyenek nálam. Sajnos igen, előfordul az, hogy 40 ezerért veszünk kettőnek jegyet, és megyünk egy olyan koncert, ami talán soha vissza nem térő. Úgyhogy ezekben gondolkodjanak, mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek. 0635 92 92-5-ös.

0: Mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik? Nem olyasmire gondolok, amit az ember kényszerből vesz meg, inkább olyanra célzok, amiből lenne olcsóbb alternatíva is, de mégsem azt választják, hanem azt, ami az önök kedvence. Szóval ez a mai kérdésünk itt a Ceglét hangjában, 0635-925-925-ös. Pár példát én is mondtam, és már jönnek az önök válaszai. Bele is vágunk, Anna az első. Sajtok! Egészen egyszerűen ennyit írt nekünk a 0635-925-925-re, és a sajtokat nagyon is meg tudom érteni. Drágább lett az utóbbi időben, de hát, hogyha az ember megszokta, akkor igazából nehezen engedi el, és vannak nagyon jó, nagyon különleges sajtok, úgyhogy teljesen érthető. Azt írja nekünk Lili, hogy magánnőgyógyász a várandóság alatt, plusz amúgy magánorvosok. Nagyon drága, de nincs sok választás, ha az ember minőséget akar. Igen. Aztán egy nagyon kedves üzenet Bencétől, havi egy nagy csokor virág a feleségemnek és a két kicsi lányomnak, nagyon drága, de megérdemlik. Igen, hát ez a vágott virág ügy, ez nekem mindig olyan furcsa kérdés volt, hogy tulajdonképpen lemészárolt növényeket továbbadni egy hölgynek, és aztán ő annak örül, de aztán el fog hervadni, és amúgy megérte, meg minden, de a páromnak én is nagyon szívesen veszek, sőt az ő anyukája virágboltban dolgozik, úgyhogy azóta kicsit átértékelődött ez bennem. Sajnos igen, tényleg elég drága, de hogyha egy hölgynek ez jól esik, akkor miért ne kápráztatnánk el vele? Azt írja nekünk Ádám, hogy nem megveszem, csak élek a szolgáltatásával, ilyen a fogorvos és a szájsebész. Tudom, hogy lenne náluk olcsóbb alternatíva, de végre nem félek dokihoz menni. A rossz fogaim pedig minden évben igényelnek 200-300 ezer forint ráfordítást, biztos, ami biztos. Jövő héten is megyek, megkezdem az idei évet. Gyakorlatilag a fog kérdés az nálam is olyan volt nagyon sokáig, hogy nem foglalkoztam vele igazán sokat. Tulajdonképpen volt foghiányom is, amit hogyha nagyon vigyorogtam, akkor látszódott, és ez zavaró volt, de aztán egyszer úgy döntöttem, hogy igenis rá kell költeni azt a pénzt, rendbe rakattam, és hát nem volt olcsó, és nem is tartott rövid ideig, de tulajdonképpen végigmentünk mindenen, megcsináltuk, és most már azt mondom, hogy teljesen bátran merek mosolyogni, és nagyon-nagyon jót tett az önbizalmamnak, mindennek az életemben, úgyhogy igen, ez olyan kérdés, hogy ha az ember rá tud fordítani, akkor szerintem érdemes megcsinálni. Evelyn csak annyit írt, pisztácia. Ami azért érdekes, mert nem olyan régen ez a szó felmerült a másik műsorban, amikor nem tudtuk azt, hogy hogyan írjuk, hogyan ejtjük, vagy hogy is van a szó valójában, és akkor nagyon sokan, mint ahogy én is gyerekként, pisztárciának hívtuk, de ő jól írta, pisztáciát írt, és hát igen, minden ilyen csonthéjas és magvak eléggé felszaladt az ára, de hát hogyha az ember szereti, és az én párom is ilyen, akkor rákölti a pénzt, mert nagyon nincs más alternatíva. Nem ugyanolyan, mint hogyha mogyorót ennél. Ami most nekünk nagyon beütött az utóbbi időben, ha adhatok egy tanácsot és megkóstolják, az a makadámdió, picit sózva, valami elképesztően zseniális az, és amit talán nem tudnak, hogy ezt is elmondtam az egyik nem túl régi adásban, hogy a kesúdióra keressenek rá, kérem, kedves hallgatók, interneten, mert egy brazil ismerősünk mesélte azt, hogy a kesúdió nem is egy csonthéjas, hanem egy gyümölcsnek egy ilyen, hát a vége, egy ilyen lifegő magva, és keressenek rá, hogy néz ki a valódi gyümölcs, és annak a végén maga a kesúdió, és hogy aztán gondoljunk bele, hogy mennyi olyan gyümölcsből lesz egy csomagnyi kesúdió, amit megveszünk a boltban. Tök érdekes. De elkalandoztam, mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? 0635-925-925.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Hát kislány!
1: Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? Ez a Ceglét hangja mai kérdése. Én Vörös Nandi vagyok, és első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával. Nem olyasmire gondolok, amit kényszerből kell megvenni, hanem inkább olyasmire, aminél lenne olcsóbb alternatíva, de mégsem azt választják, hanem akár a picivel drágábbat, tehát ráköltik, ráfordítják, hajlandóak rááldozni azt az összeget. Ilyet írt nekünk Hajni is, és nagyon meg tudom érteni. Szeretek néha beülni kézműves pékségébe, sütizni, kávézni, hajlamos vagyok 4000 forintokat fizetni egy reggeliért. Szegeden van egy nagyon jó pékség, biztos sokan ismerik. A rozs szó szerepel benne, a nevében, ennyit elárulok. Aki esetleg tudja, hát ott beülni reggelizni, az valami nagyon fancy és nagyon kellemes élmény, már csak a kaja minősége miatt is. De egyébként itt Cegléden is vannak rengeteg olyan sütiző, kávézók, ahol nagyon jó beülni. És igen, sajnos ott tartunk, hogy akár 4000 forintot is elküld az ember, de mégis megvan az a kellemes érzés az embernek, meg hát jól tud esni. Pink Lady Alma írja nekünk egy névtelen hallgató. Hát most be kell valljam, zavarban vagyok. Biztos, hogy nagyon finom alma, de nem tudnám megmondani. Én nagyjából ott állok meg az almáknál, hogy van zöld, meg van piros. Úgyhogy én még a Lady szó fogalmával sem voltam sokáig tisztában, úgyhogy ne tőlem várják, hogy mi az a Pink Lady, nézzenek utána nyugodtan, én is ezt fogom tenni majd, hogyha elmegyünk zenélni. Illetve egy vaj márkát ír még ugyanez a hallgató, L betűvel kezdődik, és biztos valami nagyon finom vaj, aminek felment az ára. Viszont ami nagyon fontos, Levi üzenete, 30000 forint akár a pszichológusért. Szerintem önmagunkkal foglalkozni, és az egészségünkkel, a belső rendezettségünkkel, azért, hát mondhatom azt is, hogy semmi nem drága, de mondom ezt úgy, hogy azért a 30000 tényleg fejbe kólintja az embert, főleg, hogyha mondjuk havonta kétszer jár. Úgyhogy, hát igen, az elég sok, de a saját lelki egyensúlyunk és egészségünk az talán mindennél fontosabb, mert akkor lehetünk a munkahelyünkön, a családunknak, a barátainknak teljes ember, úgyhogy én azt mondom, hogy ez teljesen érthető. Nyaralások, utazások, de nekem minden pénzt megér, írja nekünk Balázs. Szóval nyaralások, utazások, de nekem minden pénzt megér. Balázstól jött az üzenet, és ezt is teljesen megértem, hiszen azok olyan élmények, amit már nem tud elvenni tőlünk senki. Ahova egyszer eljutottunk, azt ki tudjuk pipálni a bakancslistánkon, és hát nagyon jó élményeket lehet gyűjteni. Nagy utazós voltam én, és az utóbbi időben annyira nem volt lehetőségem. Minden esetre azt kell mondjam, hogy a nyaralás tényleg ilyen. Egy építőkockás játékot ír nekünk Máté. Hát hogy mondjam, egy négybetűs építőkockás játék. Biztos rá fognak jönni. Nagyon felment az ára mostanság, de gyűjtő vagyok, ezért megveszem. Ismerek én is ilyen gyűjtőt, sőt, hát Tóth Barbinak, a kolléganőmnek a férje is. És az ember valahogy érzi a kihívást. Na, ezt is össze kell raknom, meg kell csinálnom, meg kell mutatni. Igen, ebből az építőkockás játékból olyan komoly szerkezetek, újdonságok vannak már tematikusan, hogy nem csodálkozom, hogy az ember a rabjává válik. Mire költ, amit drágának tart, de mégis megveszi? 0635 92 92.
2: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!

0: mai kérdésünk a Cegléd hangjában: mi az, ami drágának tart, és mégis megveszi? Nem szükségletekre gondolunk, hanem inkább mondhatni luxuscikkekre, olyan dolgokra, amire feltétlenül nincs szükség, de mégis ráköltik a pénzt, vagy lenne olcsóbb alternatíva, de azt választják. Könyvek, írja nekünk Zsófi, fizikai, nem pedig e-book, gyűlik a könyvespolcomon, de sose fogom megbánni. Hát igen, a párom is ilyen, ő is nagykönyvgyűjtő, nekem egy kisebb polcom van, mondjuk elég magas, de nem túl széles, amit már teleraktam olyan könyvekkel, amit kiolvastam neki, hát 3-4-szer ekkora a gyűjteménye, de mindig jönnek új könyvek, és nagyon tud is neki örülni, ezt teljesen megértem, hogy a könyvek ilyenek. És egyébként nem tudom, hogy az, hogy 3-4 ezer forintért most mondtam valamit, veszünk egy könyvet, és azt 10-15 napig vagy egy hónapig olvassuk, azért az, ha elosztjuk, nem egy olyan nagy befektetés, úgyhogy én nem azt mondom, hogy egyik könyv sem drága, de a nagy átlagban azért azt mondjuk, hogy egész jó áron lehet könyveket kapni, talán még a mai napon, hogyha az embernek ez fontos. Kávézóba járni csak úgy, írja nekünk Orsi. Hát igen, a kávézó az pont egy ilyen nálam, mert hogy gyakorlatilag egy tök jó kávégépen van otthon, bent az irodában is tudunk kávét főzni, hogyha úgy van, csak egy persejbe kell lobni néha egy 200-ast vagy valami ilyesmi, de nekem nagyon jó kávégépen van otthon, és nem tudom, tök jó tényleg néha beülni egy ismerőssel, akivel rég találkoztam, beszélni pár szót, de kicsit túl van árazva, én azt gondolom. Persze valamiből a felszolgálási díj, jó kávék, minőségi szuccok, tehát értem, de nem vagyok egy nagy kávés, aki így beül. Lassan már minden, de ami nagyon felhúz, az a nacho szalsza vagy sajt szósz. 2000 forint felett van már a kisüveges kiszerelés, írja nekünk Dani, és hát igen, vannak olyan üzletek, ahol olcsóbb, de lehet, hogy a minősége rosszabb, de igen, hogyha egy jó szószt akar az ember, amiért én egyedül azért nem veszem meg ezeket a szószokat, mert igyekszem mondjuk egy hónapban max csak egyszer enni ilyet, ez nem mindig sikerül, de igen, ezt teljesen megértem. Kabátok, ezt írja nekünk Réka. Igen, hát erre meg egy nagyon jó módszer van, hogyha az ember még nem jött rá, hogy mindig szezon után kell megvenni persze. Előre kell gondolkodni, és hogyha mondjuk azt mondom, hogy elmúlt a tél, és most leértékelik a téli kabátokat, akkor én jövőre vásárolok meg majd egyet az olcsóbb kabátokból, amit majd a következő télen fogok használni. Persze így egy kicsit mindig a divat mögött leszünk, de szerintem meg lehet játszani, talán érdemes is. Én ezt szoktam csinálni. Egy névtelen üzenet küld, azt írja, hogy az 5 rétegű WC papír, most nem tudom, hogy viccből írja-e, vagy komolyan gondolja. Én az 5 réteget már azt gondolom, hogy talán nincs rá szükség, de hogyha valakinek ez a kényelmes, hát akkor legyen. És nézzünk még egyet a blokk végére, Márk azt írja nekünk, hogy állatorvos. Nincs csak választás, mint kifizetni, ha komolyabb baja van, vagy vizsgálatra van szüksége a kutyusnak, akkor az egy zsebben nyúlós nap lesz. Ha sürgősségre kell vinni éjszaka közepén, az meg ugye ezen felül is feláras. Kisállatbiztosítás sajnos itthon gyakorlatilag értelmetlen. Hát igen, ezt nagyon át tudom érezni, amikor még a francia boldog kutyusom megvolt, akkor egyszer történt vele olyan, hogy ügyelet, az is már drága volt, és aztán az ügyelet után még fel a pesti állatkórházba, persze talán pont hétvége közelített, úgyhogy még az is plusz feláras volt, pár napra ott is kellett hagyni, hát egy nagyon komoly összeget tettünk le akkor, és nem lehetett mit csinálni, hát az ember a kis állatát, akit szeret, azt nem fogja csak úgy ott hagyni, és akkor majd legyint egyet, hogy nem, ennyi pénz nem, vagy nem tudom, ez így nem, nálam nem működött volna biztosan. Úgyhogy igen, sajnos tudom, hogy nagyon nagy összegeket bele lehet ebbe fetszölni az ember akarata ellenére, de hát szeretjük a kis állatunkat, úgyhogy ilyenkor nincs mit tenni. 0635 925 925-ös, mi az, ami drágának tartanak, mégis megvesznek? A következő órában ezzel folytatódik a Cegléd hangja.
1: Cegléd Rádió! Cegléd Rádió! 92!

0: hogy elmúlt az élet.
1: Kezdjetek el élni.
2: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség. Egyre több az energiatakarékossági vállalás. Saját márkás szalmonellás tepertőkrémet hív vissza az Auchan. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Beléptünk a kritikus időszakba, az utolsó paksi turbina még üzemel, a hálózat stabil, a fogyasztás jelenleg jócskán a tervezett alatt van, írta a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter szerint ez köszönhető az önkorlátozásnak. Vasárnap 700 megawattot, másfél paksi blokknyi energiát takarítottak meg az emberek, a vállalatok, az önkormányzatok és az intézmények közösen. Hozzátette, hogy amennyiben az ország energiaellátásának biztonsága megköveteli, kötelező fogyasztáscsökkentést rendelnek el a nagy fogyasztóknál. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Békés Csabán és Szolnokon korlátozzák a közvilágítást és a szökőkutak működését. Miskolcon több önkormányzati intézménynél és gazdasági társaságnál otthoni munkavégzést rendeltek el. Debrecenben és Pécsen elsőfokú vízkorlátozást vezettek be, tilos a medence feltöltés és a kertélocsolás, az automosás. Ajkán csaknem 40%-kal csökkentik a fürdő áramfogyasztását. Veszprémben pedig emberi fogyasztásra nem alkalmas, forrásvízzel öntözik a növényeket. A Szegedi Tudományegyetemen lekapcsolták az épületek díszkivilágítását, és otthoni munkavégzést rendeltek el a dolgozók egy részénél. Már péntektől szinte teljesen leállította esti áramfelhasználását a Baranyai Királyegyházán lévő Holcim cementgyár. A cégnek saját napelemparkja biztosítja az áramot. A CETL Debrecenben már 20%-kal csökkentette energiafelhasználását, de cél a 30%-os árammegtakarítás. A Media Markt KED délután 5 órától mind a 40 hazai áruházában, irodaépületében és központi raktárában harmadával csökkenti a fényforrások kapacitását. Az MVM több tervezett karbantartást elhalaszt. Az OMV kutaknál leállították az autómosók működését. Eláll a bosnyák téri irodaházak megvásárlásától az állam. A kormány visszaköveteli azt a több mint 300 milliárd forintot, amelyet az Orbán kormány kifizetett, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, hogy a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő számos szerződésszegést állapított meg az ügylet átvizsgálásakor. A Bayer Construct zuglói beruházásának irodaház komplexumába az előző kormányzat egyebek között a NAV-ot és az államkincstárt költöztette volna. Szalmonella jelenléte miatt osános vörös hagymás tepertőkrémet hívott vissza a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A 250 g-os termék minőségmegőrzési ideje 2026. augusztus 5-e. A kifogásolt tételeket kivonták a forgalomból. A Nébik azt javasolja, ha valaki vásárolt a termékből, ne fogyassza el.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható, kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet hajnalban 17 és 24, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Ez itt a Cegléd hangja, kedves hallgatók, és annak is a második órája, és a mai kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Nem a feltétlenül szükséges termékekre gondolok ilyenkor, mint az étel, hanem például olyan cikk, ami kicsivel drágább, de mégis ezt választja, mert azt a márkát szereti, vagy nem tudom, bármit írhat, én mondjuk a cseri fürtös paradicsomot mondtam, ami nélkül azt lehetne élni, persze, de minek? Ugyebár 0635-925-925-ös kívánság@cegledradio.hu és a Facebookon is írhatnak nekünk, facebook.com/cegledradio. Amit elmondtam az első óra elején, azt már az első óra végére nem tartottam be, egy kicsit igyekszem lassabban beszélni, jött egy ilyen kritika, hogy túl gyors vagyok, és nem mindent lehet érteni. Sajnos ilyen a tempom, de igyekszem lassítani magam, hogy mindenki értse is, amit mondok, mert különben úgy mi értelme lenne a műsornak. Azt írja nekünk egy kedves hallgató, hogy utazás, sajnos én a KFT-vel ellentétben kifejezetten preferálom Skandináviát. Hát igen, Máté egyébként az üzenet küldője. Utazni, igen, ezt mondtam, hogy az a dolog, amire talán tényleg nem érdemes sajnálni a pénzt, mert olyan helyekre jutunk el, olyan élményeket gyűjthetünk, ami aztán soha vissza nem térő. Azt írja nekünk Erika, hogy hajápolók, itt aztán írja nekem a márkákat, amik nem mondanak sokat, és 100%-os len cuccok. Igen, hát hogyha az ember megszok egy minőséget, akkor utána nehéz lentebb adni, ez teljesen igaz. És hát azt is érzi az ember, hogy jó neki az, úgyhogy miért ne költene rá? Érthető a dolog. Itt van nekünk a következő üzenetküldő, egy e-mail, svájci automata óra, persze, hogy praktikusabb lenne egy egyszerű kvarc vagy akár okos óra, de van egy tényleg minőségi darabom, amit az akkori pénztárcámhoz képest horribilis összegért vettem, évek óta szolgál hiba nélkül, még mindig élményszámba megy ránézni, és bízom benne egy rendszeres karbantartással, ami önmagában sem olcsó, életem végéig jó órám lesz. Ezt tökre megértem, aki egy órát vesz, és amit nekem nehezebb felfogni, hogy aki gyűjti az órákat, hiszen hát egy kezünk van, és mondjuk nekem is van 3 órám talán, de ezeket tudom váltogatni, de én most is okos órát használok. Szerintem nagyon sok funkció hasznos benne, nekem tetszik is a külleme, de én sose voltam az, aki nagyon drága órákat gyűjtene, de igen, hogyha egy nagyon jó órát megvesz az ember és karbantartja, akkor az teljesen érthető számomra is, és persze az is érthető, ha valaki órákat akar gyűjteni, csak nekem ez valamiért nem volt, ez nem volt affinitásom. Minden egyes alkalommal, amikor betévedek egy piacra vagy valamilyen rendezvényre, igyekszem 3-5 házi dolgot venni kistermelőktől, őstermelőktől. Még ha 2-szer drágább is a kilogrammos ára, mint a boltinak, nem igazán zavar, mert max kevesebb mennyiséget veszek. Viszont nekem hatalmas örömöt okoz tőlük vásárolni, mert tudom, hogy a pénzem valami hasznosra ment el. Jut eszembe közben macska kaja, kb. Másfél havi kaja, 30-40k, azaz 30-40 ezer, de tényleg igazán minőségűt kap, ő is csak egyszer él. Ezt pedig Laci írta nekünk, teljesen jogos, mi is olyan cicakaját adunk, ami minőségi, és hát ő tudja kiválasztani, mit szeret. Lehet, hogy ez túlzás valakinek a szemében, de miért ne ennél utaz a cica, és ezeket a házi dolgokat is tökre megértem. Igazából az a legjobb benne, hogy támogatjuk is a helyi termelőket, és mi is minőségi árut kapunk. Lehet, hogy tényleg kicsit drágább, de néha-néha azért fektessünk már be ilyenbe is, meg a saját egészségünk érdekében is túl ez a dolog. Na tehát a kérdésünk, mi az, ami drágának tart, mégis megveszi? 0635 92 92 5. Cegléd Rádió. Változatos és friss.

0: 0-35-92-92-5, ez a Cegnét hangja SMS száma, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik. Tejpótló termékek, se a laktózmentes, se a sima tejet nem bírja a gyomrom, így maradnak a növényi alternatívák. Tudom, hogy már van 1000 fajta, és ennél olcsóbbak is, de bizonyos A betűs márkánál lentem nem megyek. Az olcsóbb termékek nagy része annyira vizes ízű, úgyhogy marad ez az A betűs. Amíg még otthon laktam, apukám luxus tejnek hívta az én tejemet, ezen belül is a nut milk, ami mostanában nagyon fogy. Még be is jelenti, hogy nem tej, tehát a nut milk a neve. De igen, van ez az albetűs tejpótló, és nagyon-nagyon népszerű, nagyon sokan szeretik. Én néha előfordult, hogy kesztelésből vettem csak ilyesmit, mert ezek a barista ízesített cuccok, amit habosítani, és lehet meg minden, ezek tök jó dolgok, és én is megkóstoltam, de én nem szorulok rá, hogy ilyet vegyek. Akinek viszont tényleg egészségügyi okokból kell ilyet venni, azt tökre megértem, hogy erre rákölti a pénzét. Kakaópor, a nyerset szeretem, riomára tonhal, üdítők, vadhús, hal, süllőfogas, karthal, stb. Túra és futócipő, úszófelszerelések, napszemüveg, autó, kozmetikai cuccok, írja nekünk Kristóf. Szép lista, és mindenféle kategóriából írtál nekünk, ezt külön köszönöm, mert annál inkább gondolkoznak majd a hallgatóink, hogy milyen irányokba lehet elmenni. És valaki pedig, méghozzá Eszter, csak a téli szalámit írja, abból is egy négybetűs, ismert magyar P betűvel kezdődő márkát írt nekünk, hogy arra bizony rákölti a pénzt, legyen minőségi, amit az ember a szájába vesz. Pomeló és magánorvosok, amiből csak lehet és érdemes. Üzenet küldünk, nem írt nevet, de nem is kell ebben a műsorban feltétlenül nevet írni. Az a lényeg, hogy a kérdésünkre válaszoljon, és ez teljes mértékben megtörtént. Granola, mandulaitalok, áfonya, WC-papír és egy, azt hiszem, hogy osztrák csokoládé fajta, ebben nem vagyok teljesen biztos, de L betűvel kezdődik, nem akarom bemondani a nevét, de igen, az ember a WC-papírra is kölcsön, meg választ ki azt a reggelizőt, ami jól, most a granolára gondolok, ami neki fekszik, és jól van tőle, és már a reggele jól indul, ezek szerintem járnak, és igen, áfonyát is vehessen az ember, hogyha akar. Én mindig szoktam áfonyát venni, amikor közelít a lejárati idő, és találok valamelyik üzletben olyat, ami féláron vagy negyedáron van, azt már viszem is haza is falon befelé, de tényleg felszaladt az ára, úgyhogy teljesen megértem, hogy ebben a műsorban küldte el nekünk a kedves hallgató, ugyanis a kérdésünk nem más, mint hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek, és nem azokra gondolok, kedves hallgatók, ami tényleg szükséglet, hanem inkább olyanokra célzok ezzel, aminél lenne olcsóbb alternatíva, de mégis a drágábbat választják. Ez tehát a Cegnét hangja témája. Annyira sok válasz érkezik, hogy valószínűleg lesz még egy adásunk, szóval senki ne aggódjon, ha nem fér bele, de még van két blokkunk hátra, úgyhogy még jó néhány válasz el fog hangozni ezek közül. Tartsanak velünk!
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: Hírek a Ceglin Rádióban.
1: Tovább fokozódik a hőség, stabil az ország áramellátása, ingyen látogathatók a debreceni kulturális intézmények a hőségben. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adél vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra. Ezt a miniszterelnök közölte, aki este a Mavir vezénylőterméből jelentkezett be. Magyar Péter elmondta, hogy az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. Paksnál a Dunavíz szintje stagnál, a következő órákban eldőlhet fenntartható-e a termelés az erőműben. Biztató, hogy Budapesten megállt a Duna apadása, mondta a miniszterelnök. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Dunavízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyúállomás, amely Északbácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, amíg a Dunavíz szintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Korlátozhatják a Krisko atomerőmű termelését Szlovéniában a Száva alacsony vízhozama és magas hőmérséklete miatt. Az üzemeltető szerint az erőmű fokozatos leállítására is szükség lehet, ha tovább romlik a helyzet. A kriskói atomerőmű Szlovénia áramszükségletének negyedét, Horvátországénak pedig mintegy az ötödét fedezi. Egész héten ingyenes belépővel várják a látogatókat a debreceni kulturális intézmények és kiállítóterek. A tartós hőségben egyszerre kínálnak élményeket, hűtött tereket és frissítővizet. Meglátogatható a Kölcsei Központ, a Modem, a Nagy Templom, az Ifjúsági Ház és a Városi Könyvtárak is nyitvatartási időben. Új műsorvezetőkkel és főszerkesztővel indul az M1 híradó augusztus 2. felében, közölte a Duna Média szolgáltató. A naponta több élőadással jelentkező közszolgálati hírműsor főszerkesztője Hajdu Gábor, műsorvezetője többek között a 11 év után a képernyőre visszatérő Borsa Miklós, és a jelenleg a Nemzeti Sportrádióban és a Petőfi Rádióban hírszerkesztőként dolgozó Marozsi Simonetta lesz. Az M1 híradó új képernyőseinek teljes névsorát a következő hetekben hozzák nyilvánosságra. A Dunába menekült késes támadója elől egy férfi Budapesten holtan találták meg a folyóban. Vasárnap éjjel kapott bejelentést a rendőrség arról, hogy a Gubacsi híd alatt két férfi veszekszik. Egyikük késsel fenyegetőzött. A Dunába menekült fiatal holttestét hajnalban találták meg a vízben. Feltételezett támadóját Pest Erzsébeti lakásában fogták el. Emberölés gyanújával indult nyomozás.
0: Az időjárásról.
1: Országszerte derült napos idő várható kevés gomoly felhővel, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet a hajnali 17 és 24 fok után, napközben általában 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a tikkasztó hőség, enyhülés a hétvégén várható.
0: Ceglin Rádió, sok magyar zenével, változatosan.
2: Lotfi Begi, Kollányi Zsuzsi, Dr. Béres, és a régi nyelv.

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbel.

Folytatódik is a Ceglét hangja az FM 92-5-ön, Vörös Nándi a mikrofon mögött, a kérdésünk pedig nem más, hogy mi az, amit drágának tartanak, mégis megveszik, és erre egy nagyon hosszú üzenetet kaptunk még hozzá e-mailben Milántól, azt írja nekünk, hogy all inclusive nyaralás. Tudom, a self-cateringes fele annyinak tűnik, és akkor is ugyanazt látja az ember az adott helyből, viszont én imádok reggel lemenni reggelizni, és ha úgy adja a hotelben napozni, ameddig a gyerek medencézik és csúszdázik, mindig élményparkos hotelbe megyünk, ebéd után városban császkálni, programozni, esetleg piknik kosarat kérni és tengerpartozni, majd vacsorázni és megnézni az aktuális showt a hotelben egy-két ital mellett és elvonulni pihenni. Én pihenni szeretek, jó időben hanyaralunk. Ledobni a hétköznapi feladatokat, aminek ára van, de az ára az egy hét királyi életre minden évben szükségem van, amiért rohadt sokat dolgozok. Fun fact, amikor self-cateringben voltunk nyaralni, akkor konkrétan többet költöttünk az éttermekre plusz boltokban az étkezésre, mint az all-inclusive ellátásra. Meg kutatni az éttermeket, aztán vagy jó lesz, vagy nem. A gyerekeket is rángass ki a medencébe, mert fel kell öltözni és menni kell. Az meg nálam nyaraláson nem opció, hogy főzzek. Egész évben azt csinálom majd pont Spanyolországban is nyaralás közben. Vadásztam a csirkepörkölthöz valót, az lesz a jó program. No, hát igen, teljesen megértem ezt is. Én még nem voltam all-inclusive nyaraláson. Egyszer majdnem sikerült, aztán végül is meghiúsult egy bizonyos világjárvány miatt. Úgyhogy úgy ezt jelnek vettem, de biztos, hogy egyszer még majd elmegyek ilyenre, de egyszer még soha nem gondolkodtam el. Tehát tényleg, hogyha az ember olyan helyre megy, ahol maga szerzi be az étkezését, vagy az ételét, mert mondjuk étterembe el kell menni a hotelből, lehet, hogy az összességében drágább, mint hogyha befizet egy all-inclusive nyaralást, ha ezt megteheti, és akkor ott adnak enni, inni, meg minden ilyesmi. Szerintem egyébként ez tényleg elgondolkodtató. Minden esetre teljesen olyan dolog ez is, amire az ember, hogyha egyszer eldöntötte, hogy neki ez a minőség kell, megkeresi rá a pénzt, és így megy el. Szerintem ezzel semmi baj. Köszönjük a hosszú és nagyon őszinte véleményt. Én igyekszem tudatosan étkezni, ugyan spórolok egy rakáspénzt azzal, hogy nem veszek nasit, csokit, gumicukrot, stb., de biocuccoknak is megvan a maga felára. Nem tudom, hogy a valóságban mennyire érezhető a különbség, de már csak a tudat miatt megéri nekem. Igen, volt egy ilyen nagy hullám az elmúlt időszakban, persze Dorina üzenete, nehogy elfelejtsem Dorina nevét elmondani. Szóval ő üzente ezt, és igen, volt egy ilyen nagy hullám, amikor jöttek a biotermékek és mindent letaroltak, már azoknál, akik erre átálltak. És szerintem ezzel semmi baj nincs, kicsivel drágábbak ez tény, de hogyha az ember jobban bízik ezekben, akkor miért ne venné meg ezt? Növényi tej, kávé, GM dolgok, jó lenne tudnom, mi az a GM, rá kéne jönnöm, de nem fog tudni, és sajnos Zsófi nem segített abban, hogy rájöjjek, mi ez. Minden esetre beolvastam az üzenetet, és köszönjük. Minőségi cipő a gyereknek, 15-20 ezer per pár. Ebből kell váltószandi és szezonnak megfelelő zárt cipő, kinti szandál. Egy szezon 40 ezer per fő a lábbelikből, amigovisok. Suliban már talán váltócipő nem kell, de valami normális edzőcipő a mindennapos tesire, igen. Hát, ez teljesen jogos, én még itt nem tartok, gyerekem sincs, de Júlia üzenete teljesen helytálló, és igen, hát ne legyen a lábán cipő, úgyhogy valahogy kell erre is alternatívát találni. Ha adhatok egy tanácsot, már most vannak olyan oldalak, ahol lehet cipőt, hát szinte bérelni. Tehát tulajdonképpen használ cipőt, használ valamennyit a gyerek, és aztán visszaadjátok. Amíg gyorsan nő a lába, ez egy nagyon hasznos szolgáltatás, konkrét oldalt nem említhetek, de nézzetek utána, és hát, ha ez egy segítség. Hamarosan még egy blokkra visszajövünk, a kérdés továbbra is az, mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek. 0630 592 592.

0: hozzám.
1: Mi az, amit drágának tartanak, mégis megvesznek? 0635 92 92, ez itt a Ceglét hangja, és már megyünk is tovább. Kedves hallgatók, még egy kör biztos lesz ebből a témából, sokan szeretik, úgy néz ki, hogy sok válaszadónk van. Ilyen volt Luca is, aki még belefér ebbe az órába. Legutóbb majdnem 800-ért vettem kígyóborkát, egy ilyen szem eltakarós emojit küldött mögé, de ilyen még a csoki és a jó futócipő is. Édesapám volt nagy futó a családban, és édesapám még mindig van, csak már nem nagyon fut. Az a lényeg, hogy ő aztán tényleg megfigyelte, vagy kitapasztalta, hogy milyen cipők működnek jól, és igen, hát mondta, hogy az alapvető ahhoz, hogy a tércse sérüljön, és a többi, úgyhogy a futócipő tényleg, ha az ember futni akar, választani egy olyat, ami nem csak jól áll a lábán, hanem tényleg kényelmes és segíti a sportot. Minőségi ruha, kávé és sütemény vendéglátóhelyeken, minőségi kozmetikumok, ezt Fanni írta nekünk, teljesen jogos. Ez nem feltétlenül illik bele a minőségi kategóriába, de pályakezdőként zokni fronton évekig olyan körforgásban éltem, hogy csak akkor vettem új zoknit, amikor már nagyon sakkozni kellett mosás előtt, hogy melyik kevésbé lyukasat vegyem fel, vagy párosítsam egy másik kompatibilissel. És amikor vásároltam, akkor is vettem egy-két csomaggal, szóval fél év után kezdtem hasonló helyzetbe visszacsúszni. Egy nap ezen úgy felbosszantottam magam, hogy elmentem egy boltba, és vagy 40 ezer forintért vettem magamnak térre nyára zoknikat. Szóval nem tudom leírni ezt az érzést, azt az életszínvonalbeli ugrást, amit a következő hónapokban átéltem. Hát igen, amúgy én is sokáig úgy voltam vele, hogy jó a bármilyen zokni, és aztán több helyen is, több fronton is szóltak nekem, mondjuk egy pedikűrös, barátnő, haverok, hogy amúgy miért nem figyelek oda jobban, és amúgy tényleg nagyon fontos, hogy jó zokni legyen az emberen, mert tényleg ad egy komfortérzetet, úgyhogy erre figyeljünk oda. Azt írja nekünk Gábor, hogy Szotyi, Kesudió és társaik, szerintem a Szotyi még nem is annyira, de hogyha az ember a már említett makadámdiót, vagy brazildiót, vagy ilyesmiket szeret, mandulát, akkor hát igenis, annak meg kell fizetni az árát, de hogyha hát ez a kedvtelése, akkor néha-néha rá lehet szánni azt a pénzt. Hú, hát ez kemény, 2,5 hetente járunk a cicámmal laborba, 67 ezer forint plusz kiegészítő táp, konzerv, alom, gyógyszer. Szerintem kb. 100-150 ezeret költök rá havonta, de reméljük a laborokat lassan le lehet csökkenteni. Nevet nem írt a kedves hallgató, de igen, hát hogyha erről már volt szó az előző órában, hogyha beteg az állat, akkor nagyon-nagyon nehéz nem segíteni rajta, nem is tenni meg az ember, de hogy nem tudunk más tenni. Üzemanyag. De nem vagyok hajlandó tömegközlekedésre utazni, elég azt napi 8-10 órában elviselnem, amikor dolgozok, nem megyek még pluszban emberek közé. Ezt is megértjük, ezt egyébként Szoli írta nekünk. És igen, sajnos drága, én ráadásul az a típusú vagyok, aki inkább megveszem a prémium üzemanyagot, hogy az autókámnak jobb legyen. És nagyon szokott örülni neki, hogyha jobb üzemanyagot kap, úgyhogy szinte mindig azt kap. És legyen a mai utolsó üzenet küldünk Nóri, aki azt írja, hogy 50 ezer fölötti parfümök, és nagyon sok pont, és szemét eltakaró emoji. Na igen, ezt mondjuk én nem vagyok nő, nem tudtam megérteni soha, hogy miért nem jó a 10 ezer forintos, miért kell ilyen 60, 30 vagy akár 20 ezeres, mert annyival nem feltétlenül jobb az illata, vagy én nem érzem, vagy én vagyok hozzá túl tufa.

beláthatatlan energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást a mikrofonnál most már Süveges András, este 6-ig lehetünk együtt. A jó reggelt Szegléd mindjárt indul, már is mutatom, hogy mivel.

0: Azonnal tartsanak velem, még egyszer mindenkinek jó rádiózást kívánok!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: Hírek a Cegli Rádióban.
3: Stabil az ország áramellátása. Világháborús gránát került elő egy miskolci útépítésen. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában és a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadi eszközök.
2: Az időjárásról.
3: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: velünk a napot. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átítatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok még egyszer mindenkinek, és persze további jó rádiózást. Augusztus 4-e kedd van bezonyám, ezzel a nappal is foglalkozok egy kicsit később, meg természetesen jönnek a dalok mellett a megszokott reggeli rovatok, fontos hasznos infók, programajánló lapszemle, csillagok üzenetei és egy érdekes beszélgetés. Tartsanak velem!
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
0: Jó reggelt, Cegléd! We'll be right back.

0: Kedves hallgatók, itt a 92-tön a Cegléd Rádióban azonnal folytatjuk a Jó reggelt Ceglédet. A friss infókkal utána visszatérek a dalokkal. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Stabil az ország áramellátása. Világháborús gránát került elő egy miskolci útépítésen. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Napok óta pusztítanak kiterjedt erdőtüzek Görögországban. Tűzoltók százai próbálják megfékezni a lángokat a fővárostól Athéntól északnyugatra. Az oltást az erős szél is nehezíti. Erdőtűz pusztít Hollandiában és a német határ közelében. A lángok egy természetvédelmi területen csaptak fel. Egy kempinget kiürítettek, a vasúti közlekedést felfüggesztették. Munkálatok közben került elő egy világháborús gránát Miskolcon, a Baráthegyi Majorságban. Az erdei útszakasz építése során egy gép fordította ki a földből a német páncéltörő gránátot, amelyet a tűzszerészek biztonságosan kiemeltek és elszállítottak. Műszerekkel is átvizsgálták a környező területet, amelyen időről időre előkerülnek hadi eszközök.
1: Az időjárásról.
2: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet a hajnali 17-24 fokot követően napközben 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről! Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap!

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rock opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia film vetítés az egész családnak a Cellédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában, a Gubudi utca 15 szám alatt, könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tojkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd Rádió.

0: azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópus éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: Jó reggelt, Ceglét!

0: Reklám.
1: Kedves hallgatók, játszunk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Természetesen most is napi belépőjegy a jutalom az Albertirsai Street Food Fesztiválra. Szándékosan nem mondom a dátumot, szeretném ezt a bizonyos dátumot úgy tudatosítani mindenkivel, hogy nem én mondom el, hanem a kedves hallgató. Tadám! A kérdés tehát, mikor van az Albertirsai Street Food Fesztivál napi jegy? A nyeremény mondom még egyszer, persze a nyertes kiválaszthatja, hogy melyik napra szeretné ezt a bizonyos tikettet. Szóval várom a telefonhívásokat, a leggyorsabban játszunk természetesen, 0653 92-92, tehát még egyszer, aki nekem most megmondja korán reggel éj gyomorra, hogy mikor van a Street Food Fesztivál Albertirsán, az kap tőlem egy napi jegyet. Várom a hívást.
0: Reklámot hallott.

0: látszik, nagyon korán van még a játékhoz. Múlt héten aktívabbak voltak a kedves hallgatók. A kérdésem még mindig ugyanaz. Mikor van az Albert Irsai Street Food Fesztivál? Várom a hívást, egészen addig ezt a kérdést lebegtetem, amíg nem jön rá a helyes válasz. 06-93-92-92, ez a telefonszám.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Reklám.
1: A leggyorsabb telefonáló Anna Mária volt, aki azt mondta, hogy bizony 5-től 8-ig van ez a bizonyos Albert Hirsai Street Food Fesztivál. Gratulálunk Anna Máriának a jegyhez. Ő is a Majka Popát akarja megnézni, ez meg ugye augusztus 7-én lesz. Lesz még játék, nyugalom, jegyeket terem.
0: Reklámot hallottak.
1: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, mutatom, hogy mivel indul a következő 60 perc. A hírek után azonnal Calvin Harris felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok mindenkinek.
2: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint.

0: a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán, úgy Cegléden is, hétfőn délután 13:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 9:30-tól 17:00-ig, szombaton 8:30-tól 16:00-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika, Albert Irsa mellett Cegléden is, két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27. Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
2: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
1: Aki tavasszal gondolkodik, télen nem aggódik. Ne várja meg a rohamot, tárolja be téli tüzelőjét most. A Bautrans tüzépnél bőséges készlettel, száraz tűzifával várjuk. Nálunk a mérés szent, garantáltan a rendelt mennyiséget kapja. Bautrans tüzép, Cegléd és Nagykőrös. 70-466-30-34.
3: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd rádióban.
4: Stabil az ország áramellátása, 8 vármegyében folytatódik a héten a szúnyogirtás, marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A szerb közegészségügyi intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton három embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. A 7 sebesült közül 2 ember állapota válságos, 2-t viszont már hazaengedtek a kórházból. 8 vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják itthon a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen.
3: Az időjárásról.
4: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tisza tó 27 fokos.
3: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval áthitatott, energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást. A jó reggelt Ceglédet egyrészt folytatjuk a Ceglédiek kedvenc dalaival, no és persze a lapszemlével, ezért is füleljenek rám.
0: Jó reggelt Cegléd!

0: Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu oldallal. Az idei nyár minden eddiginél forróbbnak ígérkezik, meg hát már az is, a hőségriadók pedig egymást követik. Mindeközben sokan már a lakásból sem szívesen mozdulnak ki, addig a zenészeknek nincs választásuk. Napról napra színpadra kell állniuk, akár 39 fokos kánikulában is. Szigora Robert szerint azonban ez egyszerűen a hivatás része, amin nem lehet változtatni. Nagy igazság, az Ergo legendás frontembere idén is rengeteget koncertezik, és úgy tűnik, a meleg sem tudja kizökkenteni, sőt, még a szabad idejében is aktívan mozog. Nagyon sok koncertünk volt, és lesz is még, az, hogy bírjuk, hát bírni kell. Én egy ilyen beidomított vadászkutya vagyok, meg ezt csinálom gyerekkorom óta, hogy fellépek. 14 éves koromban felmentem a színpadra, és azóta gyakorlatilag nem jöttem le, fogalmazott Szigora Robert. A zenész szerint a jó fizikai állapot elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki hosszú évtizedeken keresztül ugyanazzal az energiával álljon a közönség elé, ezért a sport a mai napig fontos része az életének, még akkor is, amikor odakint szinte elviselhetetlen a hőség. A zenészek nem nagyon mozognak, ők zenélnek, a lányok pedig nagyon fiatalok, két fiatal gidám van, egyik 19,5 éves, másik 24, úgyhogy nekik bírniuk kell. A koncertet pedig le kell nyomni. Mindig mondom, hogy semmiből nem veszünk vissza. A színpadon úgy kell létezni, mint a sportolók. Ma is teniszeztem, pedig 34 fok volt. Megvan a kondi, és ez a fontos. Szikora azt is elmesélte, hogy az évtizedek alatt teljesen hozzászokott a szélsőséges körülményekhez. Mi már hozzászoktunk ahhoz, hogy nagyon melegben, illetve szélsőséges időjárásban is játszunk. Koncerteztünk már 23 fokban is, mínusz 23 fokban is Erdélyben szabadtéren. A zenész pályafutása valóban egyedülálló, több mint 5 évtized áll színpadon, ez alatt pedig szinte minden elképzelhető helyzetet átélt. Így nem csoda, hogy a hőségriadó sem ijeszti meg, ami nem lesz másképp augusztus 29-én sem. Ugyanis a Margit szigeten nagyszabású Ergo koncertet adnak, melynek részeként méltó módon emlékeznek meg barátjukról és pályatársukról, Fenyő Miklósról. A zenész korábban elárulta, hogy az esten egy soha nem hallott közös szerzemény is felcsendül majd, amelyet még a 70-es években rögzítettek magnóra, és amelyet a modern technika segítségével sikerült újra hallgatható minőségbe elkészíteni. Ezzel is foglalkozik a borsonline.hu oldal.
0: Jó reggelt!

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
3: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
4: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
5: A lapszemlét, kedves hallgatók, a nemzeti sport.hu oldalon folytatjuk. Gulácsi Péter legendaként távozik 11 év után a Lipcsétől. A 36 esztendős kapus 2015 nyarán érkezett a Salzburgtól Lipcsébe. Megélt magasságokat és mélységeket, hétfő délután pedig hivatalossá vált, hogy a spanyol Villarrealhoz szerződött. A sárga tenger alatt járó, noha nincs a Real Madrid, az FC Barcelona és az Atletico Madrid szintjén, él csapatnak számít, rendre a nemzetközi kupa szereplésért harcol. Fernando Sánchez Tavero, az egyik spanyol újságírója szerint, Gulácsi Péter okos és időszerű igazolás, akit az első számú kapus megbízható helyettesének szánnak, miközben biztosítja azt a tapasztalatot, amelyet a klub kifejezetten erre a szerepre keresett. No hát, mi lesz Gulácsival, ez is talán kiderül a nemzeti sport.hu oldalról. A kispadon ült az Újpest FC ellen 4-2-re elveszített vasárnapi bajnokin Dénes Vilmos, ám egyelőre nem mutatkozott be a DVSC-be, természetesen a labdarúgásról van szó. A 21 éves szélső múlt héten érkezett a Lokihoz, a belga első osztályba idén feljutó Kotrejket hagyta el a pirosfehérek kedvéért. A DVSC már akkor megkeresett, amikor feljutottunk. Akkor úgy döntöttem, maradok a belgáknál, adok magamnak esélyt, hogy beverekedjem magam a kezdőbe. Nem érzem csalódásnak, hogy hazaértem, inkább úgy fogom fel, hogy a belga kaland jó tanulópénz volt. A legközelebb külföldre mehetek játszani, több rutinnal vágok neki a légiós időszaknak. Dénes Vilmossal is készült egy beszélgetés, ez is olvasható a portálon és az újságban is. Nem sokat pihenhetett a Bajnokok Ligája győztes Olimpiakosz női vízilabda csapatának 20 éves magyar szerzeménye. Hajdú Kata a Sydneyben július 26-án véget érő világkupa döntőt követően, hiszen jelenleg az U20-as válogatott a Portugáliában szerepel a korosztályos Európa-bajnokságon. Májusban a világkupa selejtezőt követően kereste meg a görög Olimpiakosz. A nővéremet egyből felhívtam, hogy segítsen, mit válaszoljak. A szüleimnek utána meséltem el, mi történt. Kértem egy hét gondolkodási időt, de semmit sem aludtam aznap éjjel, végigjártak a gondolataim, nem tudtam várni egy hetet, másnap válaszoltam, hogy szeretnék élni a lehetőséggel. Vele is foglalkozik természetesen a portál. Rendkívül alacsony, a második félidőben még tovább csökkenő átlag életkorú csapattal játszott a címvédő Eto, mégis 4-0-ra győzött a Nyíregyháza ellen. A mérkőzés követően újra felcsendült az öltözőben az elhíresült visszajött a hattyú mondóka, de ennél is többet mond, hogy nagy taps hallatszott ki. A fiatalok, akiknek az edző lehetőséget a tűzbe mennek a mexikói vezető edzőért, ez pedig úgy tűnik, csatlakoztak a bajnoki címért rengeteget tevő játékosok is. A klub a Vitális kontra Juárez belháborúban egyértelműen az edző mellé állt. Igazán akkor ér sokat ez a siker, ha ligában olyan eredményt ér el az Eto, amely továbbjutási eséllyel kecsegtet a konferencia ligában. A labdarúgó csapatról is olvashatnak a nemzeti sport.hu oldalon, és persze az újságformátumban is.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: völgye vihar a szárnya.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: Friss információk jönnek azonnal itt a 92-tön, kedves hallgatók, no, aztán persze majd a közös ismerősök újra, tartsanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520. Budaházzal épül a ház. Fürdőszoba szaküzletünkben Hansgrohe, Grohe, Cloudy, Mofém és sok más márkás csaptelep. Fürdőszobai radiátorok, elektromos törölközőszárítók, valamint rozsdamentes gránitmosogatók színazonos csapteleppel készletről azonnal vihetők. Laminált padlók, vízálló laminált padlók, SPC, VPC szintén hatalmas választékban vihetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Stabil az ország áramellátása. 8 vármegyében folytatódik a héten a szúnyogírtás. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Több magyarok lakta vajdasági településen rendkívüli helyzetet hirdettek, miután történelmi mélypontra süllyedt a Duna vízállása Szerbiában. A Bezdánnál működő szivattyú állomás, amely Észak-Bácska vízellátását biztosítja, már napokkal ezelőtt leállt. A Szerb Közegészségügyi Intézet azt tanácsolta, hogy amíg a Duna vízszintje ilyen alacsony, ne fogyasszanak a folyóból származó halat. Leálltak az autógyárak Romániában. Emellett több nagyvállalat is szünetelteti termelését a Duna alacsony vízállása miatt kialakult energiaválság közepette, jelentette be a román kormányfő. Ilija Bolyán felhívást intézett a lakossági, ipari és intézményi fogyasztókhoz, hogy önkéntesen takarékoskodjanak a villamos energiával az este 7 és 11 óra közötti csúcsidőben. Zajlanak a tárgyalások Irán képviselőivel, teljesen megnyílhat a hormuzi szoros, közölte az amerikai elnök. Donald Trump azt mondta, hogy Teherán kérésére folynak az egyeztetések, és akár már ma megnyílhat a hajók előtt a szoros. A megbeszélések következő szakaszában Irán nukleáris leszereléséről lesz szó, tette hozzá Trump. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton három embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. A 7 sebesült közül 2 ember állapota válságos, 2-t viszont már hazaengedtek a kórházból. 8 vármegye 43 településén és a Tiszatónál írtják itthon a szúnyogokat a héten, közölte a katasztrófa védelem. Békés és Csongrád Csanád vármegye egyes holtágaiban biológiai gyérítést végeznek, míg a Baranya, Csongrád Csanád, Fejér és Somogy vármegyei településeken földi kémiai eljárással védekeznek a vérszívók ellen.
2: Az időjárásról.
5: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41 fok között alakul. A Balaton 28, a Velencei tó 31, a Tiszató 27 fokos.
2: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést, jó reggelt, jó rádiózást kívánok mindenkinek, a mikrofonnál 18 óráig Süveges András. A reklámok után folytatjuk dalokkal, no meg programajánlóval, hamarosan pedig szólok az időjárásról is, maradjanak velem.
1: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Jó reggelt, Cegléd!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király Opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
3: Jó reggelt!

0: Reklám.
1: Újra játszunk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. A harc, a küzdelem egy belépőért zajlik majd, mert hogy az Albertésai Street Food Fesztiválra lehet jegyet nyerni. Megint nagyon egyszerű kérdésem lesz. Hát azok számára egyszerű, akik ismerik az előadó művész urat. Kinek az eredeti neve az, hogy Juhász Márton, melyik előadói? Természetesen ez az előadó is ott lesz majd az Albertésai Street Food Fesztiválon. Szóval, melyik előadónak a rendes, becsületes polgári neve az, hogy Juhász Márton? 0653-92-92, ezt a számot azonnal lehet hívni, nyilván a leggyorsabban játszok, és ha helyesen válaszol a leggyorsabb, akkor jár neki a napi belépő, ő választhatja ki, hogy melyik napra.
0: Reklámot hallottak. Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős?

0: Azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópus éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután, este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, azonnal mutatom, hogy mivel indul a mai reggeli műszak harmadik 60 perce. A hírek után azonnal Taylor Swift énekel majd nekünk, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja. Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Sokan jöttek hozzánk Albert írsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert írsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert írsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552

0: 0-23-54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
1: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
2: 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
3: Na, milyen volt a nyaralás?
4: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
2: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac.invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
5: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
6: Stabil az ország áramellátása. Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton 3 embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Seje János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban és szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-éig lehet.
5: Az időjárásról.
6: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
7: Közlekedési információk.
8: Kedves
7: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterület

0: bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Berczel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Velünk a napon. Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kávéval átitatott energiától duzzadó, friss, vidám, habkönnyű jó reggelt kívánok mindenkinek, és persze további jó rádiózást folytatjuk dalokkal, slágerekkel, hamarosan pedig visszatérek és elárulom, hogy mit üzennek már a csillagok, ma sem marad el a napi

0: napi horoszkóppal folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mindig van a következmények, ez a mai nap vezér gondolata, mondata, motója, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ha valami új dologba fogunk, akkor gyakori, hogy bennünk van egy kis bizonytalanság, félsz, hogy valamit esetleg már az elején elrontunk. Nem árt, hát ha valaki ebben a szakaszban fogja a kezünket és segít helyes úton maradni. Ne sajnáld, ha segítséget kell kérni, még ha ez egy kis plusz költségbe kerül, akkor sem. Bika, hamarosan könnyen lehet, hogy olyan dologgal kell foglalkoznod, amely meghaladja a tudás szintedet, vagy nincs benne elegendő gyakorlatod. Ha így van, igyekezz még időben segítséget kérni valakitől, nehogy az utolsó pillanatban derüljön ki, hogy egyedül maradtál egy problémával. Lépj ez ügyben még ma. Ikrek, ha valamit komolyan gondolunk, akkor időt, energiát és bizony pénzt is bele kell tennünk, ha azt szeretnénk, hogy végül a megfelelő eredményt érjük el. Ma kiderülhet, hogy egy tervet sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, nagyobb költséggel járat, mint tervezted, úgyhogy fel van adva a lecke számodra. Kiátrálsz, vagy mész tovább? Rák! Ma könnyen kerülhetsz olyan helyzetbe, melyben valaki szándékosan, vagy akár véletlenül is eltereli a figyelmedet egy fontos feladatodról. Így ha nem figyelsz, ennek akár még következménye is lehetnek rád nézve. Fókuszálj ma különösen erősen a lényegre, és a többit zárd ki, amennyire csak tudod. Később sort keríthetsz a ma elmaradt dolgokra is. Oroszlán! Ha egyszerre túl sok mindent szeretnél megtenni és túlterheled egymástól nagyon különböző dolgokkal a napodat, akkor annak könnyen lehet az a következménye, hogy szétszóródik a figyelmed és végül nem tudsz haladni igazán semmivel. Tervezz be ma kevesebb dolgot és haladj többet. Ne feledd, aki sokat markol, keveset fog. Szűz! Mindenkivel előfordul, hogy néha elcsábul és olyan dolgot is megtesz, melyet aztán később legszívesebben visszacsinálna, mert kísértés lehet az, amely meghatározza a napodat, de hogy ellen tudsz állni a csábításnak, az már csak is rajtad múlik. Ne feledd, hogy néha a dobozon jobban mutat a portéka, mint otthon kicsomagolva. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Helyben gyártjuk egyedi méretű és korszerű nyílászáróját. Bautrans Nyílászáró Centrum. Vállaljuk családi házak, lakások, ipari épületek nyílászáró cseréjét, a redőnyöket is felrakjuk, sőt, szúnyoghálóval is ellátjuk. Ceglét Külsőkörösi út 1. Telefonszámunk 0670 466 3070.
6: Jaj, úgy megéheztem.
7: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
6: Egy gyrosz.
7: Pont egy gyrosz?
6: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
5: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan, nagyon gyorsan.
7: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
6: Pont mi nem mennénk be.
8: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak.
9: Már is folytatjuk a napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, vannak olyan helyzetek az életben, amikor egy feladat elvégzésére sokkal több energiát emész fel az előkészület, mint maga a konkrét munka. Ma valami annyira nehezen akar körvonalazódni, hogy talán még az is megfordul a fejedben, hogy legjobb lenne lefújni az egészet. Ne feledd azonban, hogy máskor sem lesz könnyebb a dolgod. Ha már belekezdtél, fejezd is be. Skorpió, ha valami nagyon nem akar sikerülni, akkor felmerülhet a kérdés, hogy minek erőltetni. Ma ezek a gondolatok kavaroghatnak benned, amikor azt érzed, hogy hiába teszel meg valakiért mindent, az egésznek nincs semmi eredménye. Talán el kellene fogadnod a tényt, hogy aki saját maga sem akarja, azon sehogyan sem lehet segíteni. Engedd el a dolgot. Nyilas, ma könnyen keveredhetsz olyan helyzetekben, melyekben végül nem egészen ott kötsz ki, ahová indultál. Ez történhet úgy, hogy egy beszélgetésed vesz egészen más irányt, mint tervezed, de úgy is, hogy elindulsz valahová és útközben eltérítenek máshová. Csak aztán az eredeti célokat közben el ne felejtsd. Bak, nem lett minden nap izgalmas és érdekes, a mai nap például valószínűleg unalmas munkával telik majd, de ennek is meg lett számodra az előnye. Ha most minden nem szeretem munkát kipipálsz, akkor utána ezek az elmaradások már nem fognak gyötörni az agyad mélyebb zugaiban. Tisztítsd meg a terepet! Vízöntő! Ma talán túlságosan is nagy hatással lehet rád egy hír, vagy egy információ, és könnyen lehet, hogy hajlamos leszel messze menő következtetéseket levonni belőle. Ne feledd azonban, hogy nem eszik olyan forró rakását. Várj még egy kicsit, tájékozódj, és hallgass meg más forrásból érkező véleményeket is, nehogy végül kiderüljön, hogy mindennek éppen az ellenkezője igaz. És végül halak. Ma fontos, talán határidős munkákkal kell előre haladnod, de valaki talán igyekszik megakadályozni ebben és el akar csábítani valami kellemes helyre egy kellemes programra. Gondold végig, mi a fontosabb és mi az, ami várhat. Ha a feladatok még nem túlságosan égetőek, engedd magadat meggyőzni, végül is az élet nem csak munkából áll. Nem igaz? Mára ezt üzenték a csillagok.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: el, itt senki sem lát, de nem kell tovább félni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár. A Szent Imre Eceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
1: Jó reggelt, Cegléd!

0: hallgatók, a friss információk jönnek itt a 92-tön azonnal, utána pedig a dalok, maradjanak velem, jó rádiózás kívánok!
1: Hírek a Cegléd Rádióban.
2: Stabil az ország áramellátása. Tovább nőtt a venezuelai földrengés halálos áldozatainak száma. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Ha tartani lehet a jelenlegi energiatakarékosságot, továbbra sem lesz szükség szigorúbb beavatkozásra, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, az áramhálózat stabil, az utolsó paksi turbina működik. A magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Szlovákia után Lengyelország is jelezte, hogy kész segítséget nyújtani Magyarországnak a paksi atomerőmű miatt kialakult energiaválság kezelésében. A lengyel energiaügyi miniszter közölte, exportőrként fognak hozzájárulni a Közép-Európában kialakult helyzet kezeléséhez, ha szükséges. Szombaton a szlovák miniszterelnök is segítséget ajánlott Magyarországnak az energiahelyzet kezelésében. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után. Szakértői becslések szerint számuk megközelítheti a 10000-et. Azonosította az amerikai rendőrség az Idaho-i lövöldözőt. A 24 éves férfi szombaton 3 embert megölt, többeket megsebesített, majd magával is végzett egy autós étteremnél. Twin Falls város rendőrfőnöke közölte, a nyomozás folytatódik, hogy megállapítsák az álmokfutó indítékát. Elindult az MTMI innovációs műhely. A 100 millió forintos keretösszegre civil szervezetek és non-profit vállalkozások pályázhatnak. A támogatás teljes egészében vissza nem térítendő. A Seje János Diáklabor program részeként induló kezdeményezés a matematika, a természettudományok, a műszaki területek és az informatika iránt érdeklődő fiataloknak segít szakmai és tudományos rendezvényeken, kutatásokban és szakmai együttműködésekben való részvételben. Pályázni augusztus 17-éig lehet.
1: Az időjárásról.
2: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
3: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
2: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglidikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 6286-os telefonszámon.
1: Reklámot hallottak.
4: Ceglédi Rádió.
1: Változatos és friss.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és illetően megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király Opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: Kedvenceivel, előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon több felé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, észak-nyugaton az északira, észak-nyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél több felé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: Hallgatok, mutatom, melyik slágerrel startol a mai reggeli műszak utolsó felvonása. Rexha és David Guetta közösét játszom a hírek után azonnal. Maradjanak velem, jó rádiózást!
1: A Jó reggelt Ceglédet a Kisméhecske támogatja.
2: Az ebédre ne legyen gondja, a Kisméhecske megoldja.
3: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: Reklám.
5: Álmod meg fürdőszobád, mi segítünk valóra váltani. Az Afir fürdőszobaszalonban 800 négyzetméteren enteriőrök, prémium burkolatok és szaniterek várnak. Vásárlás esetén díjmentes 3D látványtervezéssel. Szakértő tanácsadás, nagy készlet, ingyenes parkoló.
6: Zafír fürdőszobaszalon. Cegléd, Vörösmarty tér, a Békebeli cukrászda mellett. Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem, Cegléd, Árpád utca 31.
7: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat vasárnap 8-tól 12 óráig.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban.
10: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Ellenőrzés kezdődött az akkumulátoripari cégeknél. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 0,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és az embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás

0: érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos állomásban és egy közigazgatási épületben is. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után, szakértői becslések szerint számuk megközelíti a 10000-et.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pili és csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Indítsd velünk a napot! Minden hétköznap reggel 6 és 10 óra között a mikrofonnál Süveges András.
1: Kellemes ébredezést a későnkelőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Folytatjuk dalokkal egyrészt, másrészt meg egy beszélgetéssel. Szokás szerint, hogy mi a téma, ez nem sokára kiderül, tartsanak velünk.
0: Jó reggelt, Cegléd!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3.999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. 10. Street Food Fesztivál Albert Hirsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Hirsán augusztus 5-től 8-ig.
1: Reklámot hallottak.
4: Kedves hallgatók, ahogy ígértem, már is egy dialógus következik, hogy mi a téma, ez hamarosan kiderül. A riporter most is Szatmári Gábor.
1: Cegléd Rádió.
5: Kedves hallgatók, augusztus 12-én, tehát ismét egy különlegességi jelenségben lehet részünk, a napfogyatkozásban. Hát erről mindig eszembe jut 1999, amikor ugye vár itt Magyarországról is jól megfigyelhető napfogyatkozás volt, az ország egy tekintélyes részéről 100%-os teljes napfogyatkozásban gyönyörködhettek az emberek. Hát mi itt Cegléden 99,5%-ban, ez is érdekes volt azért. Talán régi hallgatóink emlékeznek rá, hogy még ezt közvetítettük is. Egyik kollégánk, Horváth Szabolcs a Balatonparton tartózkodott, Vas Imre pedig Szegeden, ahol teljes volt a napfogyatkozás, és élőben kapcsoltuk kollégáinkat, és innen a helyszínről is élőben jelentkezhettem. Hát érdekes dolgok voltak ezek. Hát előfordul ilyen azért nem olyan sokat kell erre várni mindig, és ilyen jelenségekről pedig állandó csillagászati szakértőnket, a Bemiskolából érkezett Kis Lajos tanár urat szoktuk kérdezni, és tesszük ezt most is, hiszen itt van velünk a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, tanár úr, szervusz!
6: Szervusz, Gábor, és én is köszöntöm az összes hallgatót. Hát megpróbálunk egy-két érdekességet ezzel kapcsolatban
5: beszélgessünk erről, hogy napfogyatkozás. Sokat gondolkodtam rajta így, hogy mikor készültem így fejben a beszélgetésre, hogy hát végül is a napfogyatkozás valahol mindig van a naprendszerben, hogyha belegondolunk, és most főleg gondoljunk a belső négy bolygóra, kőzetbolygók vagy földtípusú bolygók, így is szoktuk őket nevezni, ugye a Merkur, a Vénusz, a Föld és a Mars, hogy itt milyen különbségek lehetnek. Egyáltalán például, ugye bármivel a napfogyatkozás az arról szól, hogy a Hold beúszik ugye a nap elé, és nem tudom, a Merkurnak egyáltalán van holdja?
6: Lehet, hogy van, de annyira kicsi, hogy nem számolt.
5: Lényegtelen.
6: Tehát olyan, mintha itt nálunk elmenne egy repülőgép a nap és a föld között.
5: Nem sokat takarnak. Igen.
6: Nem sokat takarnak.
5: De például, hogyha megállnánk a Merkuron, mekkorának látnánk ott a napot? Nyilván nagyobbnak, mint
6: hát
5: itt,
6: jóval ugye? Közelebb vagyunk a naphoz, igen, mint itt a földnél, tehát sokkal nagyobbnak látnánk, és éppen ezért sokkal nagyobbnak kéne lenni annak a kitakaró testnek is, ami a napfogyatkozást előidézi.
5: Igen. A Vénusznál...
6: Ne beszéljünk róla, mert annak olyan légköre van, ami átláthatatlan.
5: Igen.
6: Másrészt van 500 fok, meg 100 atmoszféra nyomás, és kénsavas eső esik folyamatosan, tehát
5: igen,
6: onnan elmenekülnénk rettentő gyorsan.
5: Igen. A Földről majd beszélünk, a Mars esetében ott látszik még szépen azért, ugye?
6: Igen, neki ugye van két nagyobb holdja,
5: igen,
6: a Phobos és a Deimos, viszont az arányok azok most fejből meg nem mondom, hogy a naphoz képest milyenek, de én attól tartok, hogy ott is részleges napfogyatkozás jöhet létre.
5: Igen, tehát nem tudja teljesen kitakarni azért. Igen, mert igen. A Mars is viszonylag túl közel van a naphoz azért, ugye, és utána jönnek aztán a nagy gázbolygók.
6: A nagy gázbolygók, így van.
5: Igen, és a végén ott van a szegény kis Plutó, akit lefokoztak egy jó pár évvel ezelőtt, igen, ugye törpe bolygóvá, de attól kigolyózták. Függetlenül ez őt nem zavarja, szerintem ő nyugodtan kering a nap körülete függetlenül. Ott tényleg arra gondoltam, hogy lehet, hogy ott onnan nézve, olyan messziről nézve a nap egy csillagasok közül
6: egy
5: vagy.
6: Egy csillagasok közül, tehát gyakorlatilag ott az, hogy nappal meg éjszaka, azt felejtsük el, mert olyan távolságban van, hogy maximum annyival egy picikét fényesebb csillagnak látszik a nap, mint az összes többi, de nem ilyen.
5: Hát az van legközelebb nem. Nyilván hozzá azért, még igen. Mégiscsak, de azért érdekes, igen. Tényleg. Azért igen. Úgy elmennék igen. Oda egyszer, hogy egy hétvégére.
6: Figyelj, most ebben az időjárásban, ebben a 40 fok környékiben lehet, hogy jó esne.
5: Valószínűleg nem 40 fok van ott.
6: Bár olyan -200 sok.
5: Igen, jó, felöltözünk
6: tehát
5: egy kicsit.
6: Tehát abszolút nullához közel van.
5: Jó, a dupla pulcsit veszünk, na így és van. Akkor mi van? Így van. Így na. Van. Szóval csak ezek olyan érdekességek, amik ugye eszembe jutottak, hogy tényleg napfogyatkozás. Nekünk ugye nagy szerencsénk, és erről már nem egyszer beszélgettünk, hogy látszólag innen nézve a hold és a nap nagyjából pontosan ugyanakkorának látszik, hát holott a méretük között azért van némi különbség.
6: De a távolságok aránya megegyezik ezzel, és bárki kipróbál. Fogja magát, és nyújtsa ki a kezét, és a hüvelykújjával takarja el a napot. Pont el tudja takarni.
5: Igen.
6: Fél fok gyakorlatilag.
5: Na, és még ez is így van kitalálva.
6: És ugyanezt játsszuk el a holddal, és ugyanúgy kitakarja a holdat. És érdekességképp mondom, hogy szinte mindegy, mekkora az embernek a karja.
5: Igen.
6: Mert a kitakarás mértéke az ugyanaz lesz.
5: Az igen, igen.
6: A hosszabb
5: igen.
6: A kar, hosszabb a hüvelykúj, nagyobbat takar ki.
5: Meg tudjuk oldani mi is magunk is ezt a napfogyatkozást, hogyha nagyon vágyunk rá, de azért az nem olyan természetesen. Nem olyan. Igen. Szóval ez egy érdekes égi jelenség. Ugye függ az elliptikus pályák miatt az is, hogy éppen még mekkorának látszik, de hát azért a távolság...
6: Picit változik mind a két igen. Égitestnek a mértéke. Ha a Föld napközelben van, akkor egy picit nagyobbnak látszik, ha naptávolban van, akkor kicsit kisebbnek. A holddal ugyanez a helyzet.
5: Természetes.
6: És így előállhat az, hogy hiába jön be teljesen egy vonalba a hold, a föld és a nap közé, mégse takarja ki az egészet, mert egy kis gyűrű megmarad körbe.
5: Az is szép.
6: Gyönyörű szép az is, az gyűrűs napfogyatkozás. Igazándiból, amit mi itt számon tartunk nagyon-nagyon, azok a teljes napfogyatkozások.
5: Mert
6: az tényleg egy olyan élmény, nem csak az, hogy sötét lesz, hanem a természetes környezet is megváltozik.
5: Megváltozik, olyan nagyon érdekes fények vannak olyankor.
6: Meg az állatok is azt hiszik, nem tudják, hogy mi történt.
5: Persze.
6: Elhallgatnak,
5: nem járt a iskolába.
6: Síri csend, ez a 99-esből lehet tudni. Hát itt nálunk egy kicsit várni kell a teljes napfogyatkozásra 2081-ig.
5: 81-ig, hát akkor már öregek leszünk
6: hát,
5: nagyon.
6: Hát figyelj, majd előtte beszélgetünk egy kicsit itt, jó?
5: Jó, természetesen. 81, hát az nem most lesz. Hát szóval érdekes ez. Hát ugye a holdról a fény alig több, mint egy másodperc alatt itt van, a napról pedig hát ugye 8 perc, 20 másodpercet szoktunk mondani, hát ez is függ nyilván attól, hogy éppen napközelben vagy naptávolban vagyunk. Néhány másodperc különbség, de hát azért nem mindegy, és hát nyilván a méretbeli azonosság is ennek köszönhető, hogy ennyivel közelebb van hozzánk a holdacska, és ez következik be jókor, azt hiszem, ugye, a mi szempontunkból, időpontban, ugye olyan este fele.
6: Tehát... Jókor, mert jó meleg van,
5: hát amúgy
6: viccet
5: is...
6: félretéve, nem igazándiból.
5: Nem?
6: Tehát a napnyugta az sajnos befolyásolja innen is, hogy meddig látjuk, hogy elé csúszik a holdnapnak, mert napnyugta előtt kezdődik egy kicsivel. A megfigyelést is ez kicsit rontja, mert olyan helyet kell keresnünk, ami lennél a nyugati égbolt, az jól látható. Tehát
5: igen.
6: A horizont.
5: Hát,
6: én megmondom őszintén, a múlt héten egy-két estét rászántam, autókáztam itt Szegléden, hogy tudjak valami tippet adni, hogy aki erre kíváncsi, akkor az merre induljon el.
5: Hát igen, az a baj, hogy ugyanaz Alföldön vagyunk, de hogyha nyugatra nézünk, már itt vannak a berceli dombok.
6: Hát az még, az jó messzi van, hál' Istennek. Uh-huh. Úgyhogy aki itt a városban szeretne ezt követni, a napnyugta környékén, amit egy helyet találtam viszonylag jót, az a Vásártér.
5: Igen.
6: Mert onnan a Körösi út felől nézve a
5: ott
6: nyugati...
5: Ott elég jó lapos a táj.
6: Lapos, és messzi vannak a fák.
5: Igen.
6: Uh-huh. Ez az egyik volt, aztán itt bent a városban a futókör. Hogyha valaki itt a víztorony felül részéhez megy oda, nagyon jó kilátás van a nyugati égboltra,
5: hát, igen,
6: és akkor egy kis romantikát is vigyünk a dologba. Aki kifárad a strandra, a kinti strandra, mind a két parkoló nyugat felé nyitott, és ha valaki még romantikázni szeretne, akkor ott, amelyik a parkoló a tó környékén van, utána egy tóparti sétát is tehet.
5: Még megteheti. Hát vagy a 10. emelet is jó.
6: Nagyon jó. Épp kollégám mondta, hogy figyelj, 6. nem jó? De
5: igen.
6: Mondom, figyelj, kinézel, és ha látod, hogy hol bukik le a nap, tökéletes.
5: Igen, igen, igen. Érdekes látvány lesz. Ugye általában el szoktuk mondani, hogy ha ilyen napfogyatkozás van, hogy a bizonyos területekről részlegesen látható, igen. De általában vannak olyan részek, ahol pedig teljesnek látható. Milyen messzire kell elutazni most? Hogy...
6: Maradjunk először Magyarországon.
5: Jó.
6: Itt, hogyha kelet felől indulunk el, mondjuk Nyíregyháza irányából, ott olyan 50% mínusz pár.
5: Igen.
6: Megyünk nyugat felé, tőlünk olyan 60% környéke.
5: Igen.
6: És Nyugat-Magyarország, Kőszeg, Sopron környéke, ott 80%
5: ott környéke. Ott sokkal erősebb.
6: Igen. Uh-huh. És hogyha valaki arra gondol, hogy teljes napfogyatkozást szeretne nézni, hát akkor induljon meg tőlünk legközelebb, az a spanyol rész.
5: Aha.
6: Barcelonától délre még. Vagy célozva meg a Balári szigeteket. Mallorca, Menorca és Ibiza.
5: Igen.
6: Durván olyan másfél perc környéke a teljes napfogyatkozás az idén.
5: Hát érdemes ilyen messze elutazni azért a másfél percért.
6: Vagy össze kell kapcsolni a nyaralást és a...
5: Hát csak úgy érdemes valóban, de ilyet azért nem lát minden nap az ember azért, ilyet az egészen biztos. Egyébként különösebb hatással ez a klímára nincsen, ugye?
6: Tehát, nincs. Tehát annyira rövidke ez a kitakarás, hogy nincs.
5: De nem lesz olyan jó kellemes 22 fok után. Jó, attól
6: hát
5: függ,
6: ha lesz, akkor nem ettől lesz.
5: Nem ettől lesz. Természetesen. Mióta figyelik az emberek, és milyen hagyományok fűződnek?
6: Hát mondhatnánk azt, hogy nagyon-nagyon régóta.
5: Mert csak ugye, észrevették, ezt az ugye, ősember is észrevette.
6: Hát ugye, így van. Egyiptomban számolták, hogy mikor jön a következő.
5: Tényleg, mióta tudjuk ezt kiszámolni?
6: Hát figyelj.
5: Most nem pontos dátumot várod.
6: Azt tudom, hogy egyiptomiak már számoltak vele, és éltek, illetve vissza is éltek vele,
5: igen.
6: Mert bizonyos eseményeket úgy terveztek, hogy napfogyatkozás környékére essen, és akkor... megmutatta az uralkodó, hogy neki még a nap fölött is hatalma van, hogy a napkultusz volt
5: bizony,
6: annak idején. Tehát van, innentől igen, kezdve mondhatnánk azt, hogy mondjuk 5000 év.
5: Igen, legalább.
6: Tehát
5: igen.
6: Az, hogy már tudták
5: előre,
6: valamilyen úton előrejelzni a napfogyatkozást. Hát most
5: az akkori eszközöket figyelembe véve szép teljesítmény volt.
6: Hát figyelj, most...
5: Igen. Most megmondja, csak nyomunk egy entert, és már megmondja.
6: Valaki megnézi a piramist, azért elgondolkodik a lábánál, a piramis lábánál.
5: Bizony.
6: Meg a Sphinxet, mikor megnézi, és a kövek úgy össze vannak passzítva, hogy a bankkártya nem fér be közé.
5: Igen, igen. Nem tudom, mennyire privátkodhatunk, te magad hol fogod megtekinteni ezt a régi eseményt, mert azt nagyon nem mindig, hát, hogy kihagyod.
6: Mondtad, hogy benbe tanítok, innentől kezdve következik, hogy nekünk most van a nyári szünet.
5: Igen.
6: És úgy raktuk össze a nyári programot, hogy ahol teljes napfogyatkozás lesz, Mallorca.
5: Igen, Mallorca szigete. Szép eleve is, azt hiszem, és ez a különleges égi jelenség, gondolom, tehát remekül megfigyelhető lesz. Ott hány óra tájban következik ez be?
6: Gyakorlatilag 8 óra környéke ott is.
5: Igen, tehát a nap
6: nyugta. Ott egy picit később jön a nap nyugta, mint itt.
5: Igen, mert az óra meg ugyanannyit mutat, mint nálunk.
6: Igen.
5: Igen, közben pedig hát azért jóval
6: nyugatabbra
5: van.
6: Úgyhogy... Úgyhogy onnan megpróbáljuk megnézni.
5: Lehet ezt fotózni?
6: Ugye egyrészt nézni is, csak megfelelő felszereléssel szabad.
5: Na erre vigyázzunk, így van.
6: Szabad. Igen. 1844 környékén volt egy napfogyatkozás, és általunk is jól ismert Petőfi Sándor, ő egy kemény gyerek,
5: igen.
6: Nézte szabad szemmel. És utána maradandó szemkárosodás szenvedett.
5: Legyen meg.
6: Aha. Tehát amikor ilyenekről van szó, mindig mondom, hogy ne nézed, mert utána nézhetsz a lukon.
5: Igen.
6: A szemed tönkre megy.
5: Igen.
6: Tehát mindenféleképpen védőszemüveg kell hozzá, hogy itt...
5: Egy sima napszemüveg nem elég.
6: Nem. Sőt, még nem mindegyik hegesztő pajzs sem jó. Megvan az, hogy milyen, annak is különböző fokozatai vannak a hegesztő pajzsnak. Nem. Ugye vannak a népi módszerek, üveget kormozunk. Most már nyugodtan lehet mondani, mert szerintem senki nem tudja, miről beszélek. Igen. A régi fényképezőgéből a filmet kihúzva, az is egy meglehetősen jó, de egyik se biztonságos. Nem. Tehát én azt mondom itt a kedves rádió hallgatóknak, hogy még nem késő, még van egy bő hét, utána néztem, mielőtt jöttem, még lehet rendelni, a külföldi rendeléseket hagyjuk.
5: Igen, hát most augusztus 3-án beszélgetünk, éppen az utazásod miatt egy picit hamarabbra hoztuk.
6: De ha valaki gyorsan rendel, akkor még a hazai internetes felületekről nyugodtan el lehet mondani, a Magyar Csillagászati Egyesületnek a honlapja például kiváló. Ott írják is, hogy ha gyorsan rendelsz, akkor még megkapod. Tehát akkor, a magyarországi raktáron lehet.
5: Nem jutunk hozzá, akkor inkább ne nézzük.
6: Akkor inkább ne, akkor rendeljük.
5: Meg a tévében.
6: És akkor várjunk egy évet.
5: Igen, mert akkor majd ismét lesz, és akkor biztos, hogy ez ügyben is találkozhatunk majd. Most viszont a műsoridőnk leketyegett lassacskán. Augusztus 12-én, tehát napjuknak tájékán lesz ez a különleges látvány. A védőszemüveget, aki mindenképpen szeretné látni, szerezze be mindenképpen, és utána pedig majd még biztos, hogy fogunk erről a dologról beszélni, hogy miféle fogyatkozások. Hát a holdfogyatkozás is érdekes lehet, az is lesz még biztosan a belátható...
6: Augusztus végén. Két héttel a napfogyatkozás után. Az meg hajnalban lesz.
5: Kérem szépen, hát sokan kelünk hajnalban, úgyhogy nincs ezzel probléma szerintem. Meg aki tényleg kíváncsi rá, az keljen föl. Kis Lajos, a Bemiskola tanára, állandó csillagászati szakértőnk volt tehát a vendégünk. Augusztus 12-i napfogyatkozásról beszélgettünk, tehát akkor szép élményeket kívánok ott Majorkán, és reméljük, hogy tényleg azért egy nem mindennapi élményben lesz részetek.
6: Köszönöm szépen, és itt meg mindenkinek szabad eget kívánok felhő nélkül.
5: De úgy lenne az igazi. Köszönjük szépen, tanár úr.
6: Köszönöm.

0: beszélgetés után és az emberek felvételét követően a mikrofonnál újra Süveges András, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió.
2: Cegléd Rádió.
1: 92.5.
0: Zenékkel később foglalkozunk, mert hogy először jönnek itt a 92.5-ön a legfrissebb infók, utána jövök vissza a közös ismerősökkel, tartsanak velem.
1: Cegléd Rádió.
3: Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina. Ellenőrzés kezdődött az akkumulátoripari cégeknél. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Az első kritikus napot sikerrel vette az ország, közölte Magyar Péter miniszterelnök késő este közösségi oldalán. Néhány perccel ezelőtt pedig a kormányfő azt írta, hajnali 1:30 körül pár milliméterre jártunk a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó turbina, tette hozzá. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és az embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos állomásban és egy közigazgatási épületben is. Venezuelában tovább emelkedett a júniusi kettős földrengés halálos áldozatainak száma, már meghaladja a 6100-at. Hetekkel a venezuelai partvidéket ért 7,2-es és 7,5-es erősségű földmozgás után még folyik a kutatás az eltűnt emberek után, szakértői becslések szerint számuk megközelíti a 10000-et.
1: Az időjárásról.
3: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul.
1: Ébredj velünk! Friss hírek, információk Ceglédről és környékéről. Lendületes, változatos zenék, hogy könnyebb legyen felébredni, hogy jól induljon a nap.

0: kellemes ébredezést a nagyon-nagyon későn kellőknek, és további jó rádiózást azoknak, akik már régebb óta velem vannak. Este addig a mikrofonnál Süveges András, utána mint Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi, most reklámok, utána Geszti Péter, ezt követően pedig programajánló, maradjanak velem.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyókarendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pino Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pino Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Lehet, hogy már régóta álmodozol róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség. Vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovascentrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió.

0: A plusz-minusz kettő mindjárt indul, mutatom, hogy mivel. A hírek után azonnal a Serial felvételét játszom, maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
4: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak, figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Indítsd be a nyarat a Ceglédi Hobbi Áruházban. Vásárolj júniusban 20 ezer forint felett, regisztrálj és vidd haza a szuper nyereményt, egy Best Way medencét. Figyelem, törzsvásárlóként nálunk extra esély vár. Júniusban minden egyes vásárlásod után értékes nyereményekkel teli kaparós sorsjegyet kapsz ajándékba. Nálunk a medence és jacuzzi tartozékoktól, az algaölőktől és klórtablettáktól kezdve a kerti locsoláson át a bútorokig és grillekig mindent megtalálsz a szép kerthez és a felhőtlen pihenéshez. Részletek az üzletben. Sorsolás június 30-án. Ne hagyd ki! Hobbi áruház. Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
7: Eladnád az ingatlanod?
8: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
7: Bugár Zsanettet.
8: Miért pont őt?
7: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
8: A felkészítésben is segít.
7: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
8: És a kötelező papírok?
7: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
8: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
9: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-95-94.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
10: Továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Újabb halálos áldozatai vannak az orosz-ukrán háborúnak. Még napokig kitart a hőség. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Jelenleg biztonságosan üzemel az utolsó paksi turbina, számolt be reggel a paksi atomerőmű helyzetéről közösségi oldalán a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, fél kettő körül pár milliméterre jártak a paksi erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre másfél centimétert emelkedett. Amennyiben marad a jelenlegi energiatakarékosság, továbbra sem lesz szükség szigorú beavatkozásra, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter elmondta, a magyar vállalatoknak és embereknek köszönhetően a fogyasztás jóval alacsonyabb a vártnál. A kormányfő közölte, a szerda lesz a legkritikusabb nap, ezért arra kérte a lakosságot, hogy délután 5 és este 10 óra között csökkentse a fogyasztását. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a

0: munkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medence feltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Az MVM több tervezett karbantartását is elhalasztotta. Átfogó országos ellenőrzés indult az akkumulátoripari cégeknél, közölte az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, a többi között vizsgálják az üzemek tényleges kapacitását, anyagfelhasználását, vízhasználatát és hulladékgazdálkodását, valamint az akkumulátorgyártáshoz kapcsolódó létesítményeket és az ipari hulladék kezelését. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, egy ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán dróntámadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Lezuhant egy hegygerincről, és meghalt egy lengyel hegymászó a Magas Tátrában. A szlovák hegyi mentőszolgálatot túrázók riasztották, a 38 éves férfi holttestét egy völgyben találták meg. Két társa is a helyszínen kereste az áldozatot, akivel néhány órával korábban szakadtak el egymástól.
1: Az időjárásról.
0: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A Balaton és a Tiszató 27, a Velencei tó 26 fokos. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyú.

0: kerítésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős!

0: Plusz mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk a plusz mínusz kettőt a dalokkal, a Cegléd kedvenceivel, hamarosan pedig visszatérek a lapszemlével, ezért is maradjanak velem.
0: Cegléd Rádió FM

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grillkiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
5: Léna Bistro, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistro egyedi hangulatát. Léna Bistro, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfári Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekér Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek.
0: Cegléd Rádió. 92.5.

0: that. Lapszemle. Érdekes cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is a lapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-től. Majka többször is nyilvánosan és dühösen kelt ki magából, amiatt, írja a blik.hu oldal, hogy internetes csalók számtalanszor visszaélnek a nevével és a fotóival. A rapper műsorvezető esete nem egyedi, de az online csalók különösen gyakran veszik őt célba, hogy a hiszékeny rajongókból pénzt vagy adatokat csaljanak ki. Most ismét egy fontos üzenetet osztott meg a közönségével. Nézzük a részleteket. Majka nevével és fotóival tehát rendszeresen visszaélnek az interneten online csalók, akik olykor álprofilok és hamis nyereményjátékok segítségével próbálnak pénzt vagy személyes adatokat kicsalni a gyanútlan rajongóktól. Az ismert előadó műsorvezető már többször is nyilvánosan figyelmeztette a követőit az ilyen típusú visszaélésekre. A bűnözők a hivatalos oldalához megszólalásuk hasonló profilokat készítenek a Facebookon vagy az Instagramon. Egyes esetekben a rapper nevében álhíreket osztanak meg, vagy kamu hirdetéseket posztolnak. Majka ismét hangot adott a nem tetszésének egy Facebook posztban, mivel elege lett a sorozatos visszaélésekből. Fontos figyelmeztetés, eddig nem nagyon foglalkoztam vele, de most már igencsak bosszantó, hogy mostanra töménytelen mennyiségű a nevemmel ellátott hamis tartalom jelenik meg a Facebookon és más platformokon is. Kaszinós AI hirdetések, kamu Majka oldalak, valamint rajongói oldalnak álcázott magukat eredetinek feltüntető profilok tesznek úgy, mintha én lennék. Felhasználják a képeimet és a videóimat, AI által generált hangot tesznek alájuk, és olyan tartalmat adnak a számba, amiket én sosem mondtam. Néhány rettentően okos, fizetett influencer pedig úgy állítja be ezeket a posztokat, mintha valójában jelenlék. Furcsa módon az alájuk kommentelő embereknek sem jut eszébe 4 másodperc alatt kideríteni, milyen átverésről is van szó. Mindenkit megkérek, aki az eredeti közösségi oldalaimat követi, hogyha ilyen típusú tartalmat lát, azt azonnal jelentse. És persze arra is megkérek mindenkit, hogy csak a hivatalos felületeinken megjelenő információkat tekintse hitelesnek. Köszönöm, hívta fel a figyelmet a sorozatos visszaélésekre tehát Majka, aki ugye nem mellesleg hamarosan ide a közelbe is érkezik fellépni a Beltírsára, arra a bizonyos fesztiválra. Na hát kérem szépen, Majka után újra a zene szól, itt a Cegléd Rádióban maradjanak velünk.
0: Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék. A nap 24 órájában.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a blik.hu oldalon a lapszemlét. Nyári Díja színésznő április elején adott életet a második gyermekének, Emmának, akinek az érkezése óta a család nem várt kihívásokkal szembesült. A színésznő többször is megosztotta a követőivel, hogy kislánya egészségi állapota miatt sok időt töltenek a kórházban, ám az utóbbi időben egyre biztatóbb hírekkel szolgált. Bár Emma esetében a pontos diagnózist nem hozták nyilvánosságra, a színésznő Nyári Díja elárulta, hogy a nehézségek ellenére a család igyekszik minden pillanatot megbecsülni, és a kislány állapota folyamatosan javul. Mint arról a Blik is írt, amikor Emma egy hónapos lett, Nyári Díja őszintén vallott arról, hogy a négyfős család mindennapjai egészen másképpen alakulnak, mint ahogyan azt előzetesen elképzelték. Egy hónapja teljes a családunk, egy hónapja nem alszom összefüggően két óránál többet, egy hónapja el sem tudom képzelni, hogy ő nincs, írta. Majd hozzátette, az elmúlt időszakban többet volt kórházban, mint valaha. A követői is aggódtak a családért, de szerencsére a dolgok jól alakultak, s mára az édesanya pozitív hírekről tud beszámolni Emma egészségi állapota kapcsán. A színésznő azt írja, Emma állapota szépen javul, és az utóbbi hetekben már nem kellett kórházban tölteniük az éjszakákat, leszámítva a kontrollvizsgálatokat. Júliusban először fordult elő, hogy egyetlen napot sem kellett kórházban lenniük, ami hatalmas megkönnyebbülést jelentett a család számára. Díja elmondása szerint a hétköznapjaik lassan kezdenek hasonlítani egy átlagos négy tagú család életére, bár továbbra is rendszeresen járnak orvosi vizsgálatokra és gyógytornára. A szülők, vagyis Díja és párja Dani számos új készséget sajátítottak el az elmúlt hónapokban, amelyekről korábban nem gondolták volna, hogy szükségük lesz rájuk. Egy 3 óránként is spirál körül forog az életünk, de ennek a kettő embernek a mosolya és hogy egymásra néznek, megér minden ráncot és őszhajszálat. Egyelőre nem igazán találkozunk magunkkal az életünkben Danival, maximum csak percekre, de türelemmel várunk, majd eljön annak is az ideje, mesélt a színésznő. A pár első gyermeke Zétény, aki már elmúlt 8 éve, szintén fontos szerepet játszik a család életében, és Díja kiemelten ügyel arra, hogy a nagyobb testvér is érezze, mennyire fontos és szeretett tagja a családnak. Velük is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely,

mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
3: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg Magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
4: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
5: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk Topáron a Budaházépítő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 14. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
1: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig. Plusz-mínusz 2.

kedvenceivel, előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópus éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután, este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.

0: haladjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Minden otthon egyedi, nálunk az is marad. A Zafír Otthon dekoráruházban függönyök, szőnyegek, lakástextilek, adabútorok és több mint 300 tapétakönyv vár. Egyedi varrás, illatok, gyertyák, diffúzorok, hogy a házból otthon legyen.
4: Zafír Otthon dekoráruház. A stílus, ami rólad szól. Cegléd, Vörösmarty tér.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
4: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.

0: Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király, Kultudvar 2026, mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A Kossuth étterem napi ajánlatai. Magyaros burgonyaleves, A menü zöld borsó főzelék sült virslivel, B menü zúzapörkölt tarhonyával, extra menü feta sajttal töltött csirkemell jázmér rizssel. Előfizetve a menü ára 1700 forint. Elfogadunk Erzsébet utalványt, szépkártyát, étkezési utalványt. Ételkihordás naponta 13 óráig. Ebédjét a futárnál is fizetheti szépkártyával vagy bankkártyával. Állandó kínálatunkról is érdeklődjön a 310-990-es telefonszámon. Kossuth étterem, Rákóczi út 1. Kisebb-nagyobb rendezvények, esküvők megrendezésével kapcsolatban is keressen minket telefonon, vagy az info@kossuth-hotel.hu e-mail címen.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Ceglédi Rádióban.
2: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Vízkorlátozást vezettek be több romániai megyében, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódhatnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. A kormányfő azt kérte, hogy az eddig tapasztalt energiatakarékosság, ami napi 6-700 megawatt megtakarítást jelentett, továbbra is tartson ki. A gazdasági és energetikai miniszter ugyancsak a Facebookon azt közölte, hogy a Dunamenti erőmű is biztonságosan működik. Kapitány István hozzátette, az import is biztosított, az összefogás eredményeképp pedig a fogyasztás is alacsonyabb. Egyre több település és cég vezet be energiatakarékossági intézkedéseket. Korlátozzák a közvilágítást, ahol lehet, engedélyezik a távmunkát. Víztakarékossági okokból több önkormányzat is megtiltotta a medencefeltöltést és a kerti locsolást, valamint az autómosást. Forgalom és vízkorlátozást vezettek be Romániában a hőség és a folyók kritikus vízhozama miatt. Arad, Bihar, Szatmár és Temes megyében is harmadfokú hőségriasztás van érvényben. A 7,5 tonnánál nagyobb gépjárművek a délutáni órákban nem közlekedhetnek az autópályákon. A Körösök vízgyűjtő medencéjében tapasztalt alacsony vízhozam miatt Bihar megyében már 15 településen van érvényben vízkorlátozás. Az orosz hadsereg az észak-ukrajnai Szumit bombázta, a város polgári infrastruktúráját támadták, közölte a megye katonai kormányzója. Hozzátette, 3 ember meghalt, többen megsebesültek. Közben ukrán drón támadás érte a moszkvai régiót. A csapásban 5-en meghaltak, 6-an pedig megsebesültek. A fővárostól mintegy 50 kilométerre egy ipari területen csapottak be a pilóta nélküli eszközök. Több helyen tűz ütött ki, károk keletkeztek egy elektromos alállomásban és egy közigazgatási épületben is. A lehulló roncsok egy magánházat is megrongáltak. Az Egyesült Államok beli Michiganben halálos áldozatai is vannak egy tömeges bélfertőzésnek, amit a vizsgálatok szerint zöld saláta okozott. Eddig 2 meghaltak, mintegy 200 embert kórházban kezelnek. Az egészségügyi hatóságokat több mint 11 ezer esetről értesítették. A járványszerű terjedés egy gyors étteremből indult, de más zöldségeket árusító helyeket is ellenőriznek.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Pilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtóágai, a 66

0: M6-os kilométernél Cegléd öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban!

0: Plusz-mínusz kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délelőtöt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Folytatjuk közös ismerősökkel, a Ceglédiek kedvenceivel. Nem sokára pedig elárulom, mit üzenek már a csillagok. Nyilván elsősorban azok számára, akik lemaradtak a reggeli műszakról, mert hogy ott én ezt már megtettem. Szóval napi horoszkóp hamarosan maradjon.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a Ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők Ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátásvizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
3: Léna Bistró több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal.
5: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés kukac.infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekér Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király Opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mindig van a következmények, ez a mai a vezér gondolat, a mondat, a motója, hogy miért ez nem sokára kiderül. Kos, ha valami új dologba fogunk, akkor gyakori, hogy bennünk van egy kis bizonytalanság, félsz, hogy valamit esetleg már az elején elrontunk. Nem árt, hát ha valaki ebben a szakaszban fogja a kezünket és segít helyes úton maradni. Ne sajnáld, ha segítséget kell kérni, még ha ez egy kis plusz költségbe kerül, akkor sem. Bika, hamarosan könnyen lehet, hogy olyan dologgal kell foglalkoznod, amely meghaladja a tudás szintedet, vagy nincs benne elegendő gyakorlatot. Ha így van, igyekezz még időben segítséget kérni valakitől, nehogy az utolsó pillanatban derüljön ki, hogy egyedül maradtál egy problémával. Lépj ez ügyben még ma. Ikrek, ha valamit komolyan gondolunk, akkor időt, energiát és bizony pénzt is bele kell tennünk, ha azt szeretnénk, hogy végül a megfelelő eredményt érjük el. Ma kiderülhet, hogy egy tervet sokkal nagyobb erőfeszítést igényel, nagyobb költséggel járat, mint tervezted, úgyhogy fel van adva a lecke számodra. Kiátrálsz, vagy mész tovább? Rák! Ma könnyen kerülhetsz olyan helyzetbe, melyben valaki szándékosan, vagy akár véletlenül is eltereli a figyelmedet egy fontos feladatodról. Így ha nem figyelsz, ennek akár még következménye is lehetnek rád nézve. Fókuszálj ma különösen erősen a lényegre, és a többit zárd ki, amennyire csak tudod. Később sort keríthetsz a ma elmaradt dolgokra is. Oroszlán! Ha egyszerre túl sok mindent szeretnél megtenni és túlterheled egymástól nagyon különböző dolgokkal a napodat, akkor annak könnyen lehet az a következménye, hogy szétszóródik a figyelmed és végül nem tudsz haladni igazán semmivel. Tervezz be ma kevesebb dolgot és haladj többet. Ne feledd, aki sokat markol, keveset fog. Szűz! Mindenkivel előfordul, hogy néha elcsábul és olyan dolgot is megtesz, melyet aztán később legszívesebben visszacsinálna, mert kísértés lehet az, amely meghatározza a napodat, de hogy ellen tudsz állni a csábításnak, az már csak is rajtad múlik. Ne feledd, hogy néha a dobozon jobban mutat a portéka, mint otthon kicsomagolva. Egy zene után folytatjuk a napi horoszkópot.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.

0: napi horoszkópot itt a 92-tön a Cegléd Rádióban. Mérleg, vannak olyan helyzetek az életben, amikor egy feladat elvégzésére sokkal több energiát emész fel az előkészület, mint maga a konkrét munka. Ma valami annyira nehezen akar körvonalazódni, hogy talán még az is megfordul a fejedben, hogy legjobb lenne lefújni az egészet. Ne feledd azonban, hogy máskor sem lesz könnyebb a dolgod. Ha már belekezdtél, fejezd is be. Skorpió, ha valami nagyon nem akar sikerülni, akkor felmerülhet a kérdés, hogy minek erőltetni. Ma ezek a gondolatok kavaroghatnak benned, amikor azt érzed, hogy hiába teszel meg valakiért mindent, az egésznek nincs semmi eredménye. Talán el kellene fogadnod a tényt, hogy aki saját maga sem akarja, azon sehogyan sem lehet segíteni. Engedd el a dolgot. Nyilas, ma könnyen keveredhetsz olyan helyzetekben, melyekben végül nem egészen ott kötsz ki, ahová indultál. Ez történhet úgy, hogy egy beszélgetésed vesz egészen más irányt, mint tervezett, de úgy is, hogy elindulsz valahová, és útközben eltérítenek máshová. Csak aztán az eredeti célokat közben el ne felejtsd. Bak, nem lehet minden nap izgalmas és érdekes, a mai nap például valószínűleg unalmas munkával telik majd, de ennek is meg lehet számodra az előnye. Ha most minden nem szeretem munkát kipipálsz, akkor utána ezek az elmaradások már nem fognak gyötörni az agyad mélyebb zugaiban. Tisztíts meg a terepet! Vízöntő! Ma talán túlságosan is nagy hatással lehet rád egy hír, vagy egy információ, és könnyen lehet, hogy hajlamos leszel messze menő következtetéseket levonni belőle. Ne feledd azonban, hogy nem eszik olyan forró rakását. Várj még egy kicsit, tájékozódj, és hallgass meg más forrásból érkező véleményeket is, nehogy végül kiderüljön, hogy mindennek éppen az ellenkezője igaz. És végül halak. Ma fontos, talán határidős munkákkal kell előre haladnod, de valaki talán igyekszik megakadályozni ebben, és el akar csábítani valami kellemes helyre egy kellemes programra. Gondold végig, mi a fontosabb és mi az, ami várhat. Ha a feladatok még nem túlságosan égetőek, engedd magadat meggyőzni, végül is az élet nem csak munkából áll. Nem igaz? Mára ezt üzenték a csillagok.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha igazán finom halászlére vágyik, jöjjön a Nádasba. Hangulatos helyiségek, házias ízek, baráti árak. Ideális helyszín rendezvényekhez, lakodalmakhoz, akár 70-80 főig. Nádas Panzió, Mizsei út 4-es kilométer. Telefon 707-707.
3: Budaházzal épül a ház. Barkácsosztályunkon minőségi termékek széles választékával, kedvező árakkal várjuk Önöket. Rendelje meg telefonon vagy online, mi összekészítjük, illetve kiszállítjuk, amit helyszíni bankkártyás fizetéssel is rendezhet. Minden, ami építőipari, illetve magánfelhasználásra kell. 0630 730 1839. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
4: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
5: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

Velencei-vel, előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután, este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk. FM 92 Őszegléd Rádió.

0: Mielőttnek vége, kedves hallgatók, a délután mindjárt indul nálunk, mutatom, hogy melyik felvétellel. A Get Lucky című közös ismerős mindjárt jön, önök pedig továbbra is tartsanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek, és persze jó étvágyat az ebédhez.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres KRESZ vizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványra.

0: kis ékszerdoboz a város közepén. Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak. Női, férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 ezer forinttól, ingek 8.990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
1: Na, milyen volt a nyaralás?
2: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézz be hozzájuk.
3: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás. Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
5: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Elindult a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Elindult a Magyar Református Szeretetszolgálat tanszergyűjtő akciója. Csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Egyedül élő idős emberekről gondoskodik a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Országszerte 5000 érintettet keresnek meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetett időseknek szükség esetén segítséget nyújtsanak a rendkívüli hőségben. A karitatív szervezet munkatársai egyebek között rákérdeznek közérzetükre, a folyadékpótlásra, arra, hogy van-e a közvetlen környezetükben valaki, akitől baj esetén segítséget kérhetnek. Ismét hőmérsékleti rekordok dőltek meg tegnap. A Hungaromet adatai szerint az országos és egyben fővárosi hajnali minimum 26,8 fok volt, ez több mint 1,5 fokkal magasabb, mint a korábbi 2017-es csúcs. A fővárosban a napi melegrekord Újpesten dőlt meg 39,6 fokkal. Ezzel egy szintén Újpesten regisztrált 38,7 fokos maximum érték dőlt meg. Jelentősen nőtt a Balaton Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csaknem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Különösen kedveltek a Jégmadár és a Csabai Tekergő Express vonatok. Az online visszaélés áldozatai és hozzátartozóik számára készültek ingyenes lelki segédanyagok. Az Internet Hotline és a Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány közös kiadványai a leggyakoribb internetes visszaélésekhez kapcsolódó 4 élethelyzetre nyújtanak gyakorlati és lelki kapaszkodót. A segédanyagok elérhetők a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság Internet Hotline aloldalán. Rászoruló családoknak gyűjt tanszereket a Magyar Református Szeretetszolgálat. A Radírozzuk ki a különbséget című kampányban elsősorban iskolatáskákat, füzeteket és írószereket fogadnak az országos gyűjtőpontokon. Emellett augusztus 10-éig pénzadománnyal is lehet támogatni a kezdeményezést online, valamint a 1358-as telefonszámon. Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
4: Az időjárásról.
5: Országszerte süt a nap, eső nem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
4: Közlekedési információ.
6: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a

0: vezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtóága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le- és felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Berccel csomópont le- és felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Közlekedési információinkat a Ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek, meg jó étvágyat az ebédhez. A Plusz-minusz-kettőt folytatjuk dalokkal, kiváló slágerekkel, a Cegli Dél kedvenceivel. Nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, ezért is füleljenek rám. Gimme, gimme, gimme.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Ha eredetiségvizsgálat, biztosításkötés, akkor Csomor Ferenc. Ha autószerelés, műszaki vizsgáztatás, szélvédőjavítás, akkor Király Gyula. Mindez egy helyen, Cegléden, a Pesti út 114 szám alatt, a MOL kút bejáratával szemben. Telefon 310-025.
4: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tescóban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
5: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, a hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Kópáruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
6: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk, közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres. Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben.
7: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
6: Lehet, hogy már régóta álmod azon róla, hogy kipróbáld a lakóautózást. Most itt a lehetőség, vágj bele a kalandba. Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers, nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
0: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rokkó opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: Kedves hallgatók, augusztus 4-e van, a mai napon a dominikák és a domonkosok ünnepelhetnek. A dominika latin eredetű név, a domonkos férfi név női párja, a dominikus jelentése az úrhoz tartozó istennek szentelt, eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mivel a vasárnap neve az úr napja latinul dies dominika volt. A domonkos a latin dominikus névből származik, jelentése, ahogy már mondtam, az úrhoz tartozó istennek szentelt, eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mivel a vasárnap neve az úr napja latinul dies dominika volt. No, csak a rendkedvéért mondtam el még egyszer, mert hát a domonkosok is megérdemlik, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan folytatjuk születésnap a zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió.

0: el zenei fordulókkal 1966-ban minden amerikai rádióban betiltották a Beatles számok játszását. 1994-ben volt a Notorious B.I.G. és Faith Evans házasság kötése. 125 éve született Louis Armstrong, Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes zenekarvezető, a jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja, Miles Davis mondta róla: nem tudsz olyat játszani a modern trombitán, ami ne tőle származna, főleg a modern vackokat figyelembe véve. Nem emlékszem, hogy vala is rosszul játszott volna. Soha. Nem csak jazz muzsikus volt, hanem szórakoztató művész is, és a jazz elterjedése, valamint a feketebőrű muzsikusok elfogadása nagy mértékben köszönhető munkásságának. Az idő múlásával Armstrong arcizmai már lazultak, persze öregkoráról beszélünk, ezért nem tudta azt produkálni hangszerével, mint korábban, így egyre inkább áttért az éneklésre, hiszen abban is kivételesen tehetséges volt. Egyedi előadásmódjában számtalan dal várt slágerré, köztük például a What a Wonderful World, mindjárt meg is hallgatjuk, amely egyébként 1968-ban a brit slágerlista élére került. Meg kell említeni, hogy ő volt az egyik első és legnagyobb szkettelő is, azaz szöveg nélküli fantázia szótagok artikulálásával énekelt. Miután világhírű és mindenhol ünnepelt sztár lett, a 60-as években egyesek a személyére vetették, hogy nem harcolt elég aktívan a feketék jogaiért, no, a ismertségének köszönhetően megtehette volna. Ez azonban igaztalan vád volt, hiszen egyrészt Armstrong ekkor már a 60-as éveiben járt, másrészt indirekt módon nagyon is sokat köszönhettek neki a fekete bőrű embertársai. 70. születésnapja előtt egy hónappal hunyt el. Ő következik itt, a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió! 92.5!

0: Születésnapos zenész, még meg kell említenünk egyet. Kedves hallgatók, 1970-ben látta meg a napvilágot Mester Tamás énekes, zenész, dalszerző, szövegíró, a Jack Jack zenekar énekese volt, meg hát természetesen saját zenekarában is játszott a mester és tanítványaiban. Nem mellesleg a 4., 5. és 6. Megasztár széria zsűriének tagja volt. Szülei ugye Mester Ákos újságíró és Mester Éva szintén újságíró. Mester Tamás 1989-ben csatlakozott a Step együtteshez, miután a zenekar megvált korábbi menedzserétől, Fenyő Miklóstól, és Kis Szabó Gábor is visszatért az első emeletbe. Az együttes tagjai akkor Flipper Öcsi, Zsoldos Dedi, Popper Péter, Fehér Attila és Mester Tamás voltak. 1991-ben és 92-ben Mester Tamás a Dream Team együttessel Európa szerte turnézott, a turné ideje alatt Franciaországban élt. 1993-ban hazatért Magyarországra, a közönség igazán ekkor ismerhette meg a nevét. A mester és tanítványi zenekar énekes, zenészszerző és gitárosa lett. Társai Honyec Ferenc és Muzsik Imre voltak. Az együttesnek két lemeze jelent meg, a Hívők Földjét és a Napszületés. A két korongból összesen 150 ezer példány kelt el, és mindkettő elérte az aranylemez minősítést. A zenekarnak a két lemez két díjat is hozott nekik. Odaítélték az év felfedezettje díjat és az év albuma díjat.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.
0: Természetesen a születésnapos Mester Tamás énekel itt a Cegléd Rádióban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Szeretnél prémium minőségű feliratot pólóra, munkaruhára vagy ajándéktárgyra? Ismerd meg a DTF nyomtatást, a legújabb feliratozási technológiát. Élénk színek, részletgazdag logók, tartós nyomat, ami bírja a mosást és a mindennapi használatot. Kis széria vagy sorozatgyártás, gyorsan és profi minőségben. És a legjobb, bérmunkát is vállalunk cégeknek és viszonteladóknak. Ne csak ötlet legyen, legyen belőle nyomat. DTF nyomtatás, amikor a dizájn életre kell. AFK Munkaruházati Kft. Cegléd, Kender utca 27.
3: Hölgyem, meghívhatom egy jó halászléra?
4: Hát persze, hová megyünk? Baja, Szeged, Dunaföldvár?
3: Dehogy, ide a Nádasba.
4: Na de Béla, maga huncut?
3: Jaj, félreért, a Nádas panzióba. Közel van, kellemes a környezet, a halászlé pedig egyenesen kitűnő.
5: Nádas panzió. Cegléd, Mizsei út 4-es kilométer. Házias ízek, baráti árak és a környék legolcsóbb szobái.
2: Két idegen, két teljesen külön világ. Egy férfi, egy nő és egy lakás. Mi történik, ha egy szabálykövető, visszahúzódó értelmiségi férfi és egy szókimondó temperamentumos nő kénytelen, kelletlen, egy fedél alá kerül? Természetesen semmi sem úgy alakul, ahogyan eltervezik. Maurice Herbert, valami Bacillus című egyfelvonásos vígjátéka a KMK amatőr színjátszókörének előadásában. Augusztus 8-án este 8 órától a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. A színpadon Becker Bernadett és Rozovlyan László, a csoport vezetője Osgyáni Mihály. Sziporkázó párbeszédek, ellenállhatatlan humor és megható mélyen emberi pillanatok két ember váratlan találkozásának történetében. Valami Bacillus a Kultudvarban. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu. A nyári esték legjobb történetei a szabad ég alatt születnek. Újra megnyitja kapuit a Kultudvar szabadtéri mozi Cegléden, a Kossuth Művelődési Központ B udvarán. Július 22-én a Michael, augusztus 5-én a Kaszkadőr, augusztus 12-én a Mamma Mia, augusztus 19-én a Csupasz Pisztoly, augusztus 26-án pedig az Így neveld a sárkányodat kerül vászonra. Ráadásként augusztus 20-án ingyenes ünnepi vetítés, István a király. Kultudvar 2026. Mozizza csillagok alatt. Részletek és jegyvásárlás ceglédikultúra.hu.
6: Ti hova mentek idén nyaralni?
7: Ahova csak akarunk.
6: Jó, de mégis melyik hotelbe?
7: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
6: Komolyan? És honnan szereztetek?
7: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campersnél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
8: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automataváltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Bencaivel, előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: Szegény.

0: ismerősnek, ez pörög majd azonnal a hírek után, maradjanak velem. Jó rádiózást kívánok mindenkinek.
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül, akár azonnal. Hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 per A. Telefon 312-520.
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
6: Van egy terv a fejedbe?

0: tisztafehérjékkel készül, a struttól a rénszarvasig, mintha a vadon terített volna. Tisztafehérje, gyógynövények, gyümölcsök, hogy kedvenced erősebb, energikusabb és boldogabb legyen. Várunk a Herceg kis állateledelben, Cegléd, Alszegi út 59. Ugorjatok be együtt, és engedd, hogy a kutyád válassza ki a kedvenc Wolfsblut ízét.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
2: Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Sokan váltanak jegyet a balatoni helyjegyes vonatokra, csak a hétvégén várható enyhülés. Köszöntöm Önöket, Gábor Anikó vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékossági intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. A Duna House ingatlan irodahálózatnál országszerte lekapcsolják a kirakatok díszkivilágítását, a digitális hirdető kijelzőket és rövidített nyitvatartással működnek a minimumra csökkentett légkondicionálással. Megjavították a Keszthelyi Kórház központi klímaberendezésének vezérlő egységét, így délelőtt visszaköltöztették az intenzív osztályt és újraindulhatott a műtéti blokk is. Sahin Tóth Gábor, az intézmény főigazgatója közölte, az újraindított klíma működése üzembiztos. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új pácienst felvenni, 2 beteget kellett átszállítani Zalaegerszegre. Hozzátette, ezen túlmenően sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Jelentősen nőtt a balatoni Intercity és Express vonatok népszerűsége, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, az idén ismét elindított helyjegyes vonatok utasforgalma a főszezon első 30 napja alatt csak nem 5%-kal haladta meg a 2025-ös hasonló időszak értékeit. Vasárnapi gasztrójárat indul a Balaton körül. A Balatonfüredről és Tihanyból induló körjárat a térség piacai, éttermei, borászatai és kiránduló helyei között közlekedik. Az utasok bármikor megszakíthatják és későbbi busszal folytathatják útjukat. A 44 férőhelyes járat augusztusban és szeptemberben a kijelölt vasárnapokon közlekedik.
1: Az időjárásról.
2: Országszerte süt a nap, eső sehol sem valószínű, a Dunántúlon megélénkül a szél. A hőmérséklet napközben 37 és 41, késő este 25 és 34 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
1: Közlekedési információk.
3: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Plusz-minusz-kettő. Két óra délelőtt, két óra délután. Az FM 92.5-ön. A mikrofonnál.
1: Süveges András, kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Azonnal folytatjuk a Plusz-minusz-kettőt a dalokkal olyannyira, hogy ebben a szűk 60 percben szokás szerint a zenéké lesz a főszerep. Tartsanak velem!

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Eczek utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha Ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, Ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot.
4: Jaj, úgy megéheztem.
5: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
4: Egy gyrosz.
5: Pont egy gyrosz?
4: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont egy harmad literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
5: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
4: Pont mi nem mennénk be.
3: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig, plusz-mínusz 2, itt a Cegléd Rádióban.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekét Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rock opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
1: FM 92.5
0: Cegléd Rádió. Minden dal közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevár a gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Ceglédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: Cegléd

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előre láthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
4: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
5: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
6: Budaházzal épül a ház. Tüzépünkön homlokzati vakolatok és lábazati díszítő vakolatok helyszíni színkeverése azonnal, illetve folyók a rendszerek, kéményrendszerek, tetőfedőanyagok és mindent, ami egy építkezéshez kell, nálunk megtalálja. Nyitva hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től 13.30-ig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
7: Új, innovatív, szuper prémium tápcsalád. Ez a Quattro. A 2024-es Agility világbajnok Tóth Vivien kutyája Eni is csak ezt teszi. Hogy miért? Mert innovatív technológiával készül. A tápszemeket fagyasztva szárított friss hússal vonják be. Kiváló etethetőség, ízfokozó nélkül. Teljes gabonamentes tápsor, 83%-os állati fehérje tartalom, immunitás támogatása gyógynövényekkel, gyümölcskivonatokkal, könnyen emészthető fehérjék és probiotikumok, így az érzékeny emésztési kutyák is fogyaszthatják. Ez a Quattro. Capisci? Vár mindenkit szeretettel a Herceg Kisállat Eledel Cegléden, az Alszegi út 59 szám alatt, és csak is itt. Hiszen tudjátok, Herceg Kisállat Eledel volt, csak is egy van.
8: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám, ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
9: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Minden hétköznap 10-től 2-ig plusz-mínusz 2 itt a Cegléd Rádióban.

0: Előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópus éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután, este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: Ceglédi Rádió, friss zenék és egykori kedvencek.

0: kedves hallgatók, a mai plusz mínusz kettőnek vége. Mindjárt indul a keddül után, mutatom, hogy mivel. A hírek után azon a Benson Boone énekel nekünk, maradjanak velem. Jó rádiószást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teher.

0: Ha jogsi kell, mondd csak ki. Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
1: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
2: Na, milyen volt a nyaralás?
3: Fantasztikus! Tengerpart, napsütés, felejthetetlen utazás lett. És hol foglaltad? Az Invia Ceglédnél. Minden tökéletes volt. Szerintem te is nézd be hozzájuk.
1: Tengerpart, hajóút vagy repülős nyaralás? Az Invia Ceglédnél rengeteg jó ajánlat közül választhatsz, akár egy héten belüli indulással is. Hogyan foglalhatsz? Hívd a 0620 928 56 11-es telefonszámot. Írj a cegledkukac@invia.hu e-mail címre. Vagy várunk Cegléden a Szabadság tér 7 szám alatt az Avangárd udvarban. Invia Cegléd, a te utad!
4: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
5: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja. Meghalt egy ember Dunakeszin a hirtelen mélyülő Dunában. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabilizálódott a helyzet, továbbra is termel a Paksi atomerőmű utolsó blokkja, de a legkritikusabb napok még péntekig elhúzódnak, közölte a miniszterelnök közösségi oldalán. Magyar Péter elmondta, hogy éjszaka csak pár milliméterre volt a vízszint attól, hogy le kelljen kapcsolni a turbinát, de megfordult a hetek óta tartó apadás, és a Duna vízszintje reggelre 2 centimétert emelkedett. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímahasználatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Megjavították a Keszthelyi Kórház klímaberendezését, visszaköltöztették az intenzív osztályt, és újraindulhatott a műtéti blokk is. Az intenzív osztályra péntek óta nem tudtak új beteget felvenni, 2 embert átszállítottak Zalaegerszegre. Sem sürgősségi, sem tervezett műtét nem maradt el. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Második világháborús katonai motorkerékpár került elő a Dunából Budapesten a Batthyány térnél. A járművet a víz és az iszap szinte tökéletes állapotban megőrizte, közölte a kiemelést végző Pest megyei kutatómentő szolgálat. A leletet hajóba emelve tudták partra vinni, ahonnan kis teherautó szállította el. A katonai motorkerékpárt a HM Hadtörténet Intézet és múzeum munkatársai vizsgálják majd át.
4: Az időjárásról.
5: Fokozódik a hőség, ma is sok lesz a napsütés, eső nem valószínű. A Dunántúlon megélénkül a szél, a hőmérséklet 37 és 41 fok között alakul. A következő napokban is marad a kánikula, enyhülés a hétvégén várható.
4: Közlekedési információ.
6: Kedves hallgatók, az Útinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan 1 órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél a Pilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le

0: Sárhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió.
1: Közlekedési információinkat a ceglédi Renault márka kereskedés műszaki vizsgaállomása támogatta.
2: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, bár ebben a szűk 60 percben nem az enyém lesz a főszerep, hanem Szatmári Gábori és vendégi, hiszen mindjárt jön egy beszélgetés. Maradjanak velünk! Cegléd rá!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel! Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Ti hova mentek idén nyaralni?
4: Ahova csak akarunk.
3: Jó, de mégis melyik hotelbe?
4: Nem hotelbe. Idén lakóautózunk.
3: Komolyan? És honnan szereztetek?
4: Itt Cegléden az Open Campers-től.
2: Bérej te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
1: Reklámot hallottak.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Kedves hallgatók, azonnal egy beszélgetéssel folytatjuk itt a 92-tön a Cegléd Rádióban, hogy mi a téma, ez azonnal kiderül. A riporter Szatmári Gábor.
1: FM 92 Cegléd Rádió.
2: Kedves hallgatók, induljon tehát Rend a Lelke című rendőrségi magazinunk. Állandó vendégünk megérkezett, Bálint Bóta Júlia. Nagy szeretettel köszöntelek, szervusz!
3: Szia, szervusz, és köszöntöm a rádió hallgatóit is.
2: Nagyon izgalmas két hétből tértél vissza, hiszen két hétig gyerekekkel foglalkozhattál, ami azt hiszem, hogy számodra nem egy idegen terep, amúgy sem.
3: Nem, hát nem.
2: Abszolút nem. És hát tényleg izgalmas két gyermektábort vittél végig, egy-egy hetes táborok voltak ezek, nagyjából hasonló ugyanolyan programmal, és hát azért gondolom nem előző vasárnap délután kezdtél el gondolkodni azon, hogy mi lesz majd a következő héten, hanem ezt azért alaposan föl kellett építeni, hogy azért egy héten keresztül ezt a korosztályt, hát általános iskolás gyerekekről volt szó, ugye, általában, igen, hogy őket azért ott megfogni és megragadni, hogy valami élvezzenek is ebből az egészből, ne csak csodálkozás legyen. Mikor kezdtél készülni erre a táborra egyáltalán?
3: Hát, mikor? Márciusban talán? Akkor, amikor ilyenkor megvan határozva, hogy kettő hetes tábort, igen, kell csinálni, és hát akkor mondtam, jó, hát vágjunk bele, bár soha nem csináltam ugye ilyet, mert még csak februártól kezdtem el ezt a munkát, igen, csinálni. Így belevágtam, és volt hozzá, hála az égnek, segítségem. És innen is köszönöm szépen mind az iskolaőröknek, az iskolaőrös, uh-huh, kollégáknak, valamint Tajtin és Árdi Anettnak, aki a párom volt úgymond ebbe a szervezésbe, igen, meg mindenbe, úgyhogy nagyon köszönöm nekik. És köszönöm szépen nagyon sok támogatónknak is, akik mind támogatták azt, hogy létrejössön ez a tábor, mert, igen, ugye nem volt mindegy az, hogy ugye manapság azért, ha megnézzük a táborokat, iszonyú, hogy mennyibe kerül egy tábor. Nekem hát, ugye három gyermekem bizony van, és horror összegeket elkérnek a táborokra. Mi próbáltuk sajnos úgy megcsinálni, igen, hogy minél úgymond kevesebb pénzt kelljen a szülőknek beleinvestálni. Hát a tábor ugye konkrétan a rendőrségnél dolgozó kollégáknak, a gyermekeinek szólt ez a tábor. Igen. Szóval őket invitáltuk ebbe a táborba, mert úgy gondoltuk, hogy ezért jó nagy segítség egy rendőr kollégának, vagy egy iskolaőr kollégának, vagy, persze, egy,
2: igen, igen,
3: másik kollégának az, hogy a gyermeket igazából reggel 8-tól délután 4-ig ott volt velünk a kollégáimmal, és különböző programokat találtunk ki nekik. Ugye két turnus volt, mind a két héten ugyanazt a programot csináltuk, 25 gyermek volt összesen, őket két részre osztottuk fel. Igazából úgy volt, hogy az első nap, ugye mivel azért csak nem egy helyről jöttek a gyerekek, ismerkedtünk, meg nem csak rendőr dolgokat vittem bele, meg, aha, az Anettal nem csak rendőr dolgokat találtunk ki, hanem itt az volt a cél, hogy a gyermekek ugye minden nap azért a szülő által otthon akarva akaratlanul látják, hallják, hogy a szülő mivel foglalkozik, persze, mit csinál a rendőrségen belül, és
2: igen,
3: nem feltétlenül azt akartuk, hogy ez teljes mértékben csak a rendőrségről szóljon, hanem a gyerekek jól érezzék magukat,
2: így
3: és
2: van,
3: kikapcsolódjanak, uh-huh, mert ez volt a legfontosabb. És hogyha egy szülő látja, hogy a gyereke boldog, és jól érzi magát, és másnap is már tényleg várja, az nekem mindennél többet jelent.
2: Persze, hát ettől függetlenül ugye sok érdekes rendőri dolgot is megmutattatok. Nekem van némi rálátásom a rendőrkapitányság udvarára, és ott is láttam a nyüzsgést időnként, de hát ez csak az egyik helyszín volt a sok,
3: igen,
2: közül,
3: igen, igen,
2: de hát
3: igen,
2: ott is nagyon élvezték ezeket a különféle eszközöket. Egyébként nem egyszer megfigyeltem már, hogy ugye ott van a szomszédban a gyermekorvosi rendelő, és hogyha anyukák ott kísérik a gyerekeket, akkor érdekes módon mondjuk a lányok általában csak benéznek a nagykapun, és mennek szépen tovább. A fiúk nagyon sokszor ott megállnak, és anya, nézd, rendőrautó, sziréna, meg minden, és ez a fiúkat nagyon érdekli. Könnyebb a fiúkat megfogni egy ilyen táborban, vagy a lányok épp oly érdeklődőek tudnak lenni?
3: Igazából ez a rendőrautós témával hát úgy nagyon jó volt, hogy ugye már meséltem, hogy szereztem egy ilyen kis rendőrautót, ami ilyen kis karton rendőrautó,
2: láttam,
3: és beletúj, láttad ugye milyen cukik.
2: Igen, igen.
3: Na és ugye ez volt például, hogy beültek a gyerekek, és akkor a nagyobbak tudták húzni a kisebbeket, valaki be tudott hátulra ülni, mint az elkövető, és akkor ott, igen, ilyen kis rácsos vagon rész volt úgymond, és akkor előre be tudott ülni a másik kisgyermek, és ezt nagyon-nagyon élvezték.
2: Igen,
3: ugye
2: igen,
3: akkor volt olyan, hogy hogy elmentünk ugye kirándulni, voltunk például Felső Lajoson a magánzóba, ott ugye az állatkertben voltunk, ugye, és azt nagyon-nagyon élvezték, ugye közben ugye jelzőtáblák mi mit jelent, hogy itt mennyivel lehet menni, na, és nagyon érdekes, hogy még messze voltunk a táblától, már mondták, hogy itt látod, itt lassítani kell, és akkor ugye nagy, tudták, meg hogy azt, bizony. Hogy nagy rendőrautóval vittük ugye őket.
2: Jó.
3: És hogy ez nagyon-nagyon tetszett nekik. A lányokat is ugyanúgy le lehetett amúgy kötni. Annyi, hogy ugye belevittem egy, igaz, nekem nincs lányom, de belevittem olyan dolgokat, hogy például csillámtetoválást csináltunk, és esküszöm, a fiúknak több csillámtetoválása volt, mint a lányom. Meg vittünk be minden másféle tetoválásokat, akkor vittünk be ugye mágneses kockáktól kezdve, rajzolni tudtak, gyöngyfűzés, nagyon-nagyon több ezer gyöngyöt beszerveztem.
2: Tehát hagyományos tábori programot
3: Igen, hagyományos
2: persze.
3: tábori program volt igazából Igen. az első napnak az első felében, a második felében például hétfőn voltunk a úgymond kollégáknál, mert kollégák, a mentőállomás, elmentük a tűzoltóságra, körbe mutattak, nagyon-nagyon tetszett, úgyhogy tényleg köszönöm innen is a mentőállomáson és a szervezőknek, és tényleg nagyon-nagyon szerették a gyerekek, és tényleg végigmutattak mindent, tényleg nagyon jól érezték magukat. Ugye kedden voltunk az állatkertben, szerdán a kalandparkban voltunk, és itt is köszönöm szépen tényleg
2: az,
3: hogy lehetőségünk volt erre. Ott voltunk a kalandparkba, egész napot játszottak a gyerekek, csütörtökön Budapestre utaztunk, ugye vonattal felmentünk, és akkor ott ugyanúgy a közlekedésre egy kicsit tanultunk, hogy hol kell, merre nézünk, milyen táblák vannak, mire kell odafigyelni. Közlekedtünk ugye metróval és trollival is, persze. és akkor ugyanúgy megint a közlekedés, meg ugye odafigyeltünk arra, hogy mit szabad, mit nem, hogy kell viselkedni, ugye, mert azért csak nagyvárosban voltunk, oda kellett figyelni, és ráadásul kicsik voltak a második turnusban, nagyon sok kicsi volt. De nagyon ügyesek voltak a gyerekek, és tényleg mindig mondták, hogy amikor megöleltem, hogy na gyertek ide szerelmeim, mi vagyunk a szerelmeid? és akkor mondtam ugye, hogy én ez a típusú vagyok. Nem tudom, tényleg nagyon-nagyon élveztem, fárasztó is volt. Nagyon
2: jó, persze,
3: fárasztó is
2: de
3: volt.
2: Ez az a jó fajta fáradtság.
3: Ez a jó fajta, tényleg, amikor már vártuk azt, és ők is, és akkor amikor szülőktől kaptam így az üzeneteket, és hogy amikor vége lett a tábornak, írták nagyon-nagyon sokan, hogy mennyire élvezték a gyerekek, és nagyon várják, hogy jövőre is legyen.
2: De jó.
3: Tényleg nagyon jó volt. Ugye annyi, hogy Budapesten voltunk a Városligetben, a Nagy Játszótéren, ott vizeskedtek minden, tényleg. Meg akkor ugye mondtam is, hogy a csütörtöki nap volt a bűnözős nap, meg többször fagyiztunk, többször sütiztünk. Aztán pénteken pedig voltunk strandolni, ugye bent itt a központban. Nagyon-nagyon-nagyon élvezték azt is úgy, hogy tényleg nagyon köszönöm szépen mindenkinek. Nagyon-nagyon tanulságos is, és nagyon-nagyon élvezetes is volt.
2: Igen.
3: Úgyhogy remélem, hogy jövőre is majd így lesz, meg esetleg, hogyha engedik, akkor lehet, hogy majd bővíteni egy kicsit.
2: Mert... Igen, aztán ki tudja, hogy aztán jó pár év múlva közülük hányan választják ezt a hivatást, és talán éppen itt fogan meg a kis fejükben, hogy lehet, hogy nem is lenne rossz rendőrnek
3: igen,
2: lenni.
3: Igen, igen, igen, igen. Volt olyan, aki mondta is, hogy ő rendőr szeretne
2: igen.
3: lenni.
2: Úgyhogy
3: valaki tűzoltó akart lenni. Igen, valaki a tűzoltóságnál mondta, hogy ő tűzoltó szeretne lenni. Valaki a mentősöknél, hogy ő mentős szeretne lenni. Úgyhogy mindenhova, ha minden jól megy, megvan az utánpótlásunk.
2: Fú, nagyon jó.
3: Igen.
2: Ezek a táborok tehát menni fognak. Ezek csak nyárra koncentrálódnak. Már időnként szoktam gyerekcsoportokat látni az év más részében is.
3: Hát igazából ez úgy van, hogyha van tábor, és szeretnének bejönni hozzánk, akkor van rá lehetőség, ugye csak annyi meg kell keresni a kapitányságot, hogy mikor van a tábor, és hogyha van rá úgymond kapacitásunk, vagy akkor kapacitásom, akkor természetesen várom szeretettel
2: persze,
3: a gyermekeket. Úgyhogy mondom, most is az új nyomatoktól kezdve pont mondtam nekik, hogy nagyon jó, most mindenkiről csinálok rabosítási csúnyán mondva rabosítási képet. Hát, ha valamikor kell majd meg új nyomatot vettünk mindenkitől, úgyhogy hát hátra.
2: De hát élvezték ezt.
3: Nagyon élvezték tényleg azt, hogy tényleg nagyon-nagyon, meg tényleg nagyon jó gyerekek voltak, úgyhogy én nagyon köszönöm a szülőknek is a sok-sok támogatást.
2: Jó nevelt gyerekek.
3: Nagyon jó, tényleg, és nem lehet panasz egyik gyerkőcre sem.
2: Nagyon jó. És hát persze, hogy a későbbiekre utalva lehet egy délutános programot is szervezni március közepén, vagy mit tudom én, tehát ezek is beleférhetnek, és az itt szerzett tapasztalatokat pedig remekül lehet ott is hasznosítani. Hát gratulálok mindenkinek, aki ebben részt vett, és a csemetéknek is, akik tényleg derekasan helytálltak ezek szerint, és nagyon élvezett volt velük dolgozni. Hú, nagyon szalad a műsoridőnk, és most a felnőtteket is szólítsuk meg, különösen azokat, akik a jobboldali pedált szeretik nyomkodni egy picit erősebben az autóvezetés közben, mert hát számukra nem jó hírrel szolgálunk most, ugye?
3: Mondhatni. Hát igazából nem tudom, hogy mennyire nem jó hír. Én örülök neki kifejezetten.
2: És szerintem még sokan.
3: Igen, és szerintem nagyon-nagyon sokan rajtam kívül. Ugyanis a külső Kátai úton, ugye ott van egy vasúti átkelő.
2: Igen.
3: És hát oda felszerelésre került és üzembe helyezésre került egy ilyen, hát úgymond egy véda kamera. Mind a kifelé, mind a befelé jövőket figyeli ez a kamera. Ez egy csúcs technológiás kamera amúgy.
2: Igen.
3: Szóval olyan felvételeket készít, mint hogyha ott lenne előttünk az a bizonyos jármű, és ez egy igazából teljesen olyan, mint a védakamera, sebességet is mér, folyamatosan rögzít, hozzá kell tenni. Ez a kamera folyamatosan rögzít.
2: Igen.
3: Nem ott kint van tárolóegysége, ugyanúgy bemegy a központba, ugyanúgy, mint egy védakameránál van egy központi rendszere, ahova mennek folyamatosan a felvételek. Ha bármilyen cselekmény történik, például egy csapórúttörés, akkor ott ugye a kamera egy gyönyörű szép felvételt készít a gépjárműről, amelyik ugye elkövette, valamint, hogyha nem a megfelelő sebességgel megy, akkor azt is rögzíti.
2: Biztonsági övet is látja, hogy mindent, be van-e kötve.
3: Mindent lát ráadásul, és még azt is látja, ugye, hogyha valaki átmegy azon a bizonyos
2: tilos jelzésen,
3: ugye itt a kamera ugye mindent úgymond rögzít, és elküldi a központba, ott feldolgozzák, és ugyanúgy, mint a gyorshajtásoknál, vagy Szombathely, vagy Vásárosnaménybe elküldi a központi rendszernek, ott átnézik, és megkeresik a gépjármű tulajdonosát.
2: És meg is találják.
3: És meg is találják általában. Igen. Ugye ott bizonyítható ugye a kamera felvétel által, úgyhogy nagyon-nagyon felhívnám a figyelmet az ott közlekedőknek, hogy nagyon figyeljenek oda, hogy átmennek-e. Amúgy is tilos, de ne ez kelljen már ahhoz, hogy megálljunk
2: néha,
3: egy piros-tilos jelzésnél, mert bármikor történhet olyan, hogy nem figyelünk oda, és hamarabb jön egy vonat, és akkor ott már...
2: Pontosan, igen, amikor nem pirosan villog a jelző...
3: Fehéren az nem azt jelenti, hogy nem jön
2: igen,
3: a vonat.
2: Igen, hanem azt jelenti, hogy működik a lámpa.
3: Igen, hanem azt jelenti, hogy működik a fényberendezés.
2: Igen,
3: úgyhogy nagyon oda kell figyelni, tényleg figyelemmel kell átmenni.
2: Csak erről az egy kameráról van szó?
3: Ez kettő kamera.
2: Ja, ez kettő, tehát
3: kettő,
2: itt
3: mind
2: kettő.
3: A két oldalt figyeli ráadásul,
2: igen,
3: ugye, kimenő, bejövő, igen, és megvan itt egy központi cég, ugye ez a MÁV és az ORFK-nak a közös kooperációja, úgymond, mivel tavaly volt, hogy ugye megkerestek minket, hogy hova lenne egy érdemes ilyet, és akkor hát az egyik ez volt.
2: Ez egy, igen.
3: Több helyre ki fognak majd tenni, de jelenleg Magyarországon megvan egy, nem akarok hazudni, 10 vagy 15 hely, ahol nagyon-nagyon magas a szabálysértések, vagy a baleseteknek a száma, és az egyik ez a hely.
2: Hát egy
3: és mivel tavaly,
2: pont,
3: igen. És tavaly, hogy megkerestek, ugye ezt adtam meg, ezt az egyik pontot, és akkor ide kihelyezésre került most ez a két kamera. Úgyhogy én nagyon kíváncsi vagyok, hogy majd mi lesz, és én nagyon-nagyon remélem, hogy minél kevesebb szabálysértő is
2: az lenne
3: lesz
2: jó.
3: Majd.
2: Ez a cél, igen.
3: Igen, úgyhogy tényleg figyeljenek oda az emberek nagyon, mert ha nem figyelnek, és nem a megfelelő sebességgel mennek át, vagy a piros-tilos jelzésen mennek át, vagy ne talántán a csapórudat letörik valamilyen módon, és elhagyják a helyszínt, akkor teljes mértékben beazonosítható mostantól
2: igen.
3: a járművük.
2: És ez a kisebbik baja, hogyha beazonosítják és megbüntetik, mert ennél sokkal súlyosabb dolgok történhetnek nem figyel oda.
3: Ha nem figyelnek
2: akár
3: oda.
2: Akár bizony az életébe is kerülhet.
3: Igen.
2: Nem akarok senkit jogatni, de bizony
3: de ez
2: a helyzet.
3: Egy óvatlan, oda nem figyelés, és megvan a baj.
2: Igen, igen, igen. Na, megvolt a baj, nem? Még hál'
3: igen,
2: Istennek.
3: Hála az égnek.
2: Vigyázzunk, nem. Tényleg figyeljenek oda, a gyerektáborokban sem történt baj. Ott.
3: Hála jó égnek, ne is mondj. Nem, semmi nem volt.
2: Mindenki remekül érezte magát, és főnként erről beszélgettünk, de az új mérőeszközökre, az új kamerákra is azért nem árt, hogyha odafigyelnek, pontosabban a kressz szabályok betartására figyeljenek oda, és akkor nem lesz itt baj. Attól tartok, azért lesz miről beszámolnunk majd a következő adásokban is.
3: Van. Hát de... nem lenne elég szerintem még, vagy 3 műsornyi idő.
2: Jó, hát lesz itt még több műsor
3: de
2: is.
3: De lesz majd jövő héten, utána jövök, igen, jövök, igen. És beszélgetünk.
2: Mi pedig mindig várjuk Bálint Bolta Júliát, mint ahogy most is vártuk, meg is érkezett. Nagyon szépen köszönjük az információkat, és találkozzunk legközelebb is.
3: Én köszönöm szépen, hogy itt lehetek, további szép napot mindenkinek, és balesetmentes közlekedés.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: A rendőrségi műsorunk után, kedves hallgatók, a mikrofonnál újra Süveges András, így lesz ez, este 6 óráig tartsanak velem.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Budaházzal épül a ház. Laminált padlók, melyeket lakossági, illetve közületi igénybevételre ajánlunk, Topáron a Budaház építő Kft.-nél. 8 mm-es laminált padlók Topáron 2998 forint négyzetméter ártól készletről azonnal vihetők. Látogasson el üzletünkbe, vagy rendelje házhoz helyszíni bankkártyás fizetéssel. Telefon 0630 419 7386. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 7-től 18 óráig, szombaton 7-től fél kettőig. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
3: Jaj, úgy megéheztem.
4: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
3: Egy gyrosz.
4: Pont egy gyrosz?
3: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
2: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 9948. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görög pitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
4: Nézd már, pont itt vagyunk a gyrosz pontnál. Bemegyünk?
3: Pont mi nem mennénk be.
2: Ha már mindent kipróbált, ha már nincs ötlete, bízza ránk az ebédet. Újdonság a Rokkóban. Már heti menüvel is várjuk vendégeinket. Nem is egyfajtával, naponta változó A és B menü közül választhat. Mindezt 10 és 14 óra között ki is szállítjuk. Rendelje meg következő napi ebédjét este 6 óráig, vagy akár biztosítsa be az egész hétre főétkezését. Telefonszámunk 0670 231 9669. Minden teljes menühöz kiszállítás vagy elvitel esetén ajándék üdítőt is adunk. Ha pedig nálunk ebédelne vagy elvinné magával a menüt, 10 és 14 óra között várjuk. Rokkó étterem. Cegléd, Árpád utca 31.
1: Reklámot hallottak.
5: FM 92.5 Cegléd Rádió.
1: Ami minden ismerőst összeköt.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jász Karajenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykőrösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykőrösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rock opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: kedves hallgatók, ne is lágerre, starttal a következő felvonás. Jennifer Lopez és David Guetta közösét, a címe Save Me Tonight. Maradjanak velem, jó rádiózást kívánok!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Tirsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Tirsán, úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:30-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Tirsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál, az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa, Gabainé Optika.
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan. Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüvekhez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Léna Bistró, több mint egy ebéd. Friss napi menü, amelynek ára a heti előfizetőinknek mindössze 1900 forint helyben fogyasztással, vagy kényelmes házhoz szállítással Ceglédre, Nyársapátra, vagy akár Nagykőrösre is. De kérheted tálainkat is, mind kiadós és ízletes, legyen szó a klasszik sültes vagy a lénatárról. Bővebb információ és étlap a Facebook oldalunkon található. Nálunk nem csak jó tehetsz, de ki is kapcsolódhatsz. Vár a biliárd, csocsó, darts vagy a meccsek két óriás tévén. Rendelt házhoz a napi menüt vagy a tálakat a 30 090 80 10-es telefonszámon vagy a Volton. De inkább látogass el hozzánk és tapasztald meg a Léna Bistró egyedi hangulatát. Léna Bistró, ahol a házias ízek találkoznak a retro hangulattal. A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620 253 62 86-os telefonszámon.
6: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
7: Kia. Movement that inspires.
2: Reklámot hallottak! Hideg a Cegléd rádióban!
8: Fokozódik a hőség, tovább.

0: kérdéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klíma használatát, 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Visszavonta az új M1 híradó hétfőn bejelentett főszerkesztőjének, Hajdú Gábornak és műsorvezetőjének, Borsa Miklósnak a megbízását a közmédia vezetősége, közölte a Duna Média szolgáltató. A döntés előzménye, hogy az augusztus második felétől több élő hírműsorral jelentkező M1 híradóhoz szerződött két munkatársról, a 24.hu egy cikkben azt írta, Hajdú Gábor korábban a Mészáros csoport kommunikációs munkatársa is volt, Borsa Miklós pedig híradós műsorvezetőként az M1-en dolgozott 2015-ös visszavonulásáig. Drón miatt félbe kellett szakítani a légi tűzoltást egy Zadar közelében keletkezett tűznél. A Horvát Tűzoltó Szövetség arra figyelmeztette a lakosságot, hogy ne készítsen drónfelvételeket a tűzesetekről. Közölték, a szövetség minden engedély nélküli drónhasználatot jelent a rendőrségnek.
1: Az időjárásról.
0: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le- és felhajtó ága, a 49-es kilométernél Pili és csomópont le- és felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le- és felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le- és felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le- és felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le- és felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkelőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra!

reggelt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. Én Süveges András vagyok, este 6-ig lehetünk együtt, utána jön Szatyi, Szatvári Gábor, majd Vörös Nándi. Most meg a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével, füleljenek rám ezért is.

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata, hurka, kolbász, disznósajt, tepertő, füstöltáruk, finom fűszerezés, gondos kezelés, csak hagyományosan.
3: Megbízható teherautószerelőt keres? Hát nem könnyű, de Mafüst Kft. Kis teherautók, kamionok, rakodógépek, pótkocsik, buszok szerelését, karosszériázását magas szinten végezzük. Emellett gépek szállítását is vállaljuk. Mafüst Kft. Csemő 0630 240 1971. Új szolgáltatásunk közúti teherautók műszaki mentése. A Mafüst Kft. Teherautószerelésben jártas munkatársat keres.
7: Grill fesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grill fesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
8: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
9: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
10: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió. Sok magyar zenével.

0: felállni.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
2: Programozó. A Cegléd Rádió programajánló rovata.
3: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király Opera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Kedves hallgatók, már is folytatjuk a lapszemlével, egészen pontosan a borsonline.hu oldallal. Az idei nyár minden eddiginél forróbbnak ígérkezik, meg hát már az is, a hőségriadók pedig egymást követik. Mindeközben sokan már a lakásból sem szívesen mozdulnak ki, addig a zenészeknek nincs választásuk. Napról napra színpadra kell állniuk, akár 39 fokos kánikulában is. Szigora Robert szerint azonban ez egyszerűen a hivatás része, amin nem lehet változtatni. Nagy igazság, az Ergo legendás frontembere idén is rengeteget koncertezik, és úgy tűnik, a meleg sem tudja kizökkenteni, sőt, még a szabad idejében is aktívan mozog. Nagyon sok koncertünk volt, és lesz is még, az, hogy bírjuk, hát bírni kell. Én egy ilyen beidomított vadászkutya vagyok, meg ezt csinálom gyerekkorom óta, hogy fellépek. 14 éves koromban felmentem a színpadra, és azóta gyakorlatilag nem jöttem le, fogalmazott Szigora Robert. A zenén szerint a jó fizikai állapot elengedhetetlen ahhoz, hogy valaki hosszú évtizedeken keresztül ugyanazzal az energiával álljon a közönség elé. Ezért a sport a mai napig fontos része az életének, még akkor is, amikor odakint szinte elviselhetetlen a hőség. A zenészek nem nagyon mozognak, ők zenélnek. A lányok pedig nagyon fiatal, két fiatal gidám van, egyik 19 és fél éves, másik 24, úgyhogy nekik bírniuk kell. A koncertet pedig le kell nyomni. Mindig mondom, hogy semmiből nem veszünk vissza. A színpadon úgy kell létezni, mint a sportolók. Ma is teniszeztem, pedig 34 fok volt. Megvan a kondim, és ez a fontos. Szikora azt is elmesélte, hogy az évtizedek alatt teljesen hozzászokott a szélsőséges körülményekhez. Mi már hozzászoktunk ahhoz, hogy nagyon melegben, illetve szélsőséges időjárásban is játszunk. Koncerteztünk már 23 fokban is, mínusz 23 fokban is Erdélyben szabadtéren. A zenész pályafutása valóban egyedülálló, több mint 5 évtized áll színpadon, ez alatt pedig szinte minden elképzelhető helyzetet átélt. Így nem csoda, hogy a hőségriadó sem ijeszti meg, ami nem lesz másképp augusztus 29-én sem. Ugyanis a Margit szigeten nagyszabású Ergo koncertet adnak, melynek részeként méltó módon emlékeznek meg barátjukról és pályatársukról, Fenyő Miklósról. A zenész korábban elárulta, hogy az esten egy soha nem hallott közös szerzemény is felcsendül majd, amelyet még a 70-es években rögzítettek magnóra, és amelyet a modern technika segítségével sikerült újra hallgatható minőséggel készíteni. Ezzel is foglalkozik a borsonline.hu oldal.
0: Cegli

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: A lapszemlét, kedves hallgatók, a Nemzeti Sport.hu oldalon folytatjuk. Gulácsi Péter legendaként távozik 11 év után a Lipcsétől. A 36 esztendős kapus 2015 nyarán érkezett a Salzburgtól Lipcsébe, megélt magasságokat és mélységeket, hétfő délután pedig hivatalossá vált, hogy a spanyol Villarrealhoz szerződött. A sárga tenger alatt járón, ha nincs a Real Madrid, az FC Barcelona és az Atletico Madrid szintjén, él csapatnak számít, rendre a nemzetközi kupa szereplésért harcol. Fernando Sánchez Tavero, az egyik spanyol újságírója szerint, Gulácsi Péter okos és időszerű igazolás, akit az első számú kapus megbízható helyettesének szánnak, miközben biztosítja azt a tapasztalatot, amelyet a klub kifejezetten erre a szerepre keresett. No hát, mi lesz Gulácsival, ez is talán kiderül a Nemzeti Sport.hu oldalról. A kispadon ült az Újpest FC ellen 4-2-re elveszített vasárnapi bajnokin Dénes Vilmos, ám egyelőre nem mutatkozott be a DVSC-be, természetesen a labdarúgásról van szó. A 21 éves szélső múlt héten érkezett a Lokihoz, a belga első osztályba idén feljutó Kotrejket hagyta el a pirosfehérek kedvéért. A DVSC már akkor megkeresett, amikor feljutottunk. Akkor úgy döntöttem, maradok a belgáknál, adok magamnak esélyt, hogy beverekedjem magam a kezdőbe. Nem érzem csalódásnak, hogy hazaértem, inkább úgy fogom fel, hogy a belga kaland jó tanulópénz volt. A legközelebb külföldre mehetek játszani, több rutinnal vágok neki a légiós időszaknak. Dénes Vilmossal is készült egy beszélgetés, ez is olvasható a portálon és az újságban is. Nem sokat pihenhetett a Bajnokok Ligája győztes Olimpiakosz női vízilabda csapatának 20 éves magyar szerzeménye. Hajdú Kata a Sydneyben július 26-án véget érő világkupa döntőt követően, hiszen jelenleg az U20-as válogatott a Portugáliában szerepel a korosztályos Európa-bajnokságon. Májusban a világkupa selejtezőt követően kereste meg a görög Olimpiakosz. A nővéremet egyből felhívtam, hogy segítsen, mit válaszoljak. A szüleimnek utána meséltem el, mi történt. Kértem egy hét gondolkodási időt, de semmit sem aludtam aznap éjjel, végigjártak a gondolataim, nem tudtam várni egy hetet, másnap válaszoltam, hogy szeretnék élni a lehetőséggel. Vele is foglalkozik természetesen a portál. Rendkívül alacsony, a második félidőben még tovább csökkenő átlag életkorú csapattal játszott a címvédő Eto, mégis 4-0-ra győzött a Nyíregyháza ellen. A mérkőzés követően újra felcsendült az öltözőben az elhíresült visszajött a hattyú mondóka, de ennél is többet mond, hogy nagy taps hallatszott ki. A fiatalok, akiknek az edző lehetőséget a tűzbe menek a mexikói vezető edzőért, ez pedig úgy tűnik, csatlakoztak a bajnoki címért rengeteget tevő játékosok is. A klub a Vidal és kontra Juárez belháborúban egyértelműen az edző mellé állt. Igazán akkor ér sokat ez a siker, ha Rigában olyan eredményt ér el az Eto, amely továbbjutási eséllyel kecsegtet a konferencia ligában. A labdarúgó csapatról is olvashatnak a nemzetisport.hu oldalon, és persze az újságformátumban is.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Kedvence a legjobbat érdemli. A Herceg kis állateledelben Cegléden az Alszegi út 59 szám alatt hatalmas választékkal várjuk a gazdikat és négylábú kedvenceiket. 18 hűtőnkben több mint 30 féle hús közül válogathat. A csirkétől a pulykán, marhán át egészen a szarvashúsig. Friss és fagyasztott eledelek, minőségi termékek, kedvező árak egy helyen. Herceg kis állateledel, ahol kedvence mindig jó falatokra talál. Cegléd, Alszegi út 59.
4: Hogy el kellene utazni a Ceglédről, ha trendi és dizájnos lámpát szeretne? Ez nem igaz. Bebizonyítjuk, ha betér az Igaz fénylámpaboltba. Annyi újdonság érkezett, hogy felsorolni is lehetetlen. Így csak egy kis ízelítő. Új dizájnú mennyezeti lámpák, dizájnfalikarok, még távirányíthatósak is. A korábbinál hatékonyabb, nagyobb fényerőt adó ledek, új generációs távirányítós kristálycsillárok, no ilyen még sosem volt. Nem csak praktikusak, meseszépek is, és meglepően jó áron megvásárolhatók. Mennyezeti lámpáink 3D-s modelljeinek kínálata pedig hónapról hónapra csak bővül és bővül. Igaz fénylámpabolt, a fény otthona. Cegléd, Árpád utca 29.
5: Minőségi szódavíz. Ez az üzenet. Válassza a Lukács szikvízüzemet.
6: Szóda, tisztított víz, Lukács szikvíz.
7: A tőlünk rendelt gépből jéghideg vagy akár tűzforró vizet is csurgathat poharába.
6: És pont kellemeset is. Lukács szikvíz. Cegléd, Fecskeköz 5.
5: Ez ám a szóda. Kéne még pár tétel, vétel.
8: Eladnád az ingatlanod?
9: Igen, de csak profival. Cegléden kit ajánlasz?
8: Bugár Zsanettet.
9: Miért pont őt?
8: 15 éve ingatlan közvetítő és ingatlan vagyon értékelő, ezért pontosan meg tudja határozni az ingatlanod jelenlegi értékét.
9: A felkészítésben is segít.
8: Igen, homestaginggel is foglalkozik.
9: És a kötelező papírok?
8: Zsanett tud segíteni az energetikai tanúsítvány és a villamos biztonsági felülvizsgálat elkészítésében is. Ügyvéd és hitelügyintézésben is számíthatsz rá.
9: Akkor döntöttem, Bugár Zsanettet szeretném.
10: Ha minőségi és teljes körű szolgáltatást szeretnél, hívd Bugár Zsanettet. Itthon vagyok ingatlan közvetítő iroda. Cegléd, Kossuth Ferenc utca 3-5. Telefon 0620-288-9594.
1: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.
11: Friss zenék és egykori kedvencek.
1: Változatosan.

0: kedvenceivel, előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópus éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután, este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, már is mutatom, mivel indul a következő egy óra szak. Szó érkezik hozzánk a hírek után azonnal, önök pedig továbbra is füleljenek rám, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 000 forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Egyre többen szeretnek bennünket, így egyre több helyen várhatjuk Önöket. Megnyílt a Magyar Húsbolt legújabb üzlete, Cegléd egyik legrégebbi húsboltja, a volt Törőcsik húsbolt helyén a mentőállomással szemben. Mindig friss sertés, marha, birka, füstölt és töltelékárúval várjuk régi és új vásárlóinkat. Magyar Húsbolt, a megszokott minőség egy újabb helyen a mentőállomással szemben. Bautrans festékáruház, ahol a színek és a szakértelem találkoznak. Festék minden felületre, kültérre és beltérre egyaránt. Nálunk mindent megtalálsz, ami nélkül nem kezdődik el egy munka. Ragasztók, szalagok, ecsetek, hengerek, kinyomópisztolyok. Bautrans festékáruház, megoldás minden felületre. Színezd újra! Cegléd, Mozdony utca 1.
5: Ti hova mentek idén nyaralni?
6: Ahova csak akarunk.
5: Jó, de mégis melyik hotelbe?
6: Nem hotelbe, idén lakóautózunk.
5: Komolyan? És honnan szereztetek?
6: Itt Cegléden az Open Campers-től.
4: Bérelj te is lakóautót Cegléden az Open Campers-nél. Modern, fiatal, 4-5 vagy akár 6 fős lakóautóink várnak. Open Campers. Nyisd ki a világot! További információkért keresd Facebook oldalunkat, vagy látogass el az opencampers.hu weboldalra.
2: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd Rádióban!
7: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés vár.

0: országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Meghalt egy ember Dunakeszin, miután elmerült a hirtelen mélyülő Dunában. A Pest megyei kutatómentő szolgálat közölte, hogy egy nagyobb társaság egyik tagja tűnt el a folyóban, amikor a sekélyvízben sétálva észrevétlenül elérték a medertöltést. Volt, aki csak segítséggel tudott kijutni a partra a szinte falszerűen mélyülő vízből. Az elmerült fürdőzőt sem a rendőrség, sem a katasztrófavédelem nem találta meg. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül.
1: Az időjárásról.
0: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számítható.
1: Közlekedési információ.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös, a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-es kilométernél Péteri csomópont le is felhajtó ága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le is felhajtó ágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtó ágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtó ágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtó ágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtó ágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös is.

0: Kellemes délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál Süveges András, így lesz ez ebben a szűk 60 percben, és a következő egy óra hosszában is utána érkezik Szatmári Gábor, utána pedig Vörös Nándi. Most meg a dalok, nem sokára pedig egy picit a mai nappal foglalkozok, azaz augusztus 4-ével. Tartsanak velem!
1: Cegléd Rádió. Show!

0: információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, hamarosan folytatjuk a ceglédiek kedvenc közös ismerőseivel. Előtte azonban elmondom, hogy melyik gyógyszertár az ügyeletes a mai napon Cegléden. A Szent Imre az, mármint a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Ceg utca 22 szám alatt. A telefonszám a gyógyszertárnak 53-as körzettel ellátva a 315-845-ös. Az ügyeletet csak és indokolt esetben vegyék igénybe. Tehát még egyszer, ma az ügyeletes patika, a Szent Imre gyógyszertár, a Szent Imre Herceg utca 22 szám alatt.
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám.
3: Budmill nem csak egy márka, életérzés. Táskák, ruhák, kiegészítők. Miért hordj Budmill termékeket? Mert kényelmesek, mert tartósak, mert jól néznek ki. És mert nem akarsz tucat lenni. És hogy hol? Cegléden, csak az AFK munkaruházati Kft-nél. Kender utca 27. Folyamatosan bővülő kínálattal várunk. Ne csak nézd, viseld is. Budmill. Csap le a legújabb darabokra.
4: Bátorság minden falatban. A kutyád mindig melletted áll, te pedig a legjobbat akarod neki. Ezért született a Bravery Super Premium egyfehérjéstáp tiszta, átlátható, természetes összetevőkkel, gabona nélkül. Segíti az érzékeny emésztést, támogatja a vitalitást és tele van energiával a közös kalandokhoz. Adj neki olyan eledelt, ami mögött valódi minőség áll. Bravery, mert a bátorság belülről fakad. Várunk a Herceg Kisállat eledelben. Cegléd, Alszegi út 50. Igen, Feringatlan, Cegléd első közvetítője.
5: Már 30 éve.
4: Januártól online közvetítés értékbecslés, jogi műszaki tanácsadás. Itt érdemes. 20-330-6553 www.feringatlan.hu.
6: Kis ékszerdoboz a város közepén, Judit Butik. Már sokszor elment előttünk, most már térjen is be hozzánk. Amit bent talál, minőségi török ruhák, kedvező árak, női férfi ruhák, alkalmi zakók, nadrágok, ingek, blúzok, pólók, szabadidők, teljes ruhatárat is cserélhet nálunk. Ráadásul most akciós zakók 26 000 forinttól, ingek 8990 forinttól kaphatók. Judit Butik. Nem csak hölgyeknek. Cegléd, Kossuth-Ferenc utca 5/4. Nyitvatartás hétfőtől péntekig 8-tól 17, szombat-vasárnap 8-tól 12 óráig.
4: Kinőtt ruhák, megunt játékok és új gazdára váró mesekönyvek. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze augusztus 29-én a Kossuth téren, ahol minden kincs új otthonra talál. Babaruhák, gyermekruhák, könyvek és játékok széles választéka, valamint jótékonysági tanszergyűjtés egy helyen. Árusítanál? Jelentkezz árusnak a Kossuth Művelődési Központ jegypénztárában. Tanévváró gyermekholmi és babaruha bőrze. Készüljünk együtt az új tanévre. Részletek Cegléd Kultúra.hu.
0: Reklámot hallottak. Cegléd Rádió.

0: információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és élethűen megformázott dinoszaurusz modell és az azokon saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, fellép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond, Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldás és megszentelése következik a történelmi egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykőrösön augusztus 19-én a Nagykőrösi Arany János Kulturális Központ dísztermében.
0: Cegléd Rádió, a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal mindenhol közös ismerős.

domonkosok ünnepelhetnek. A Dominika latin eredetű név, a domonkos férfi név. Női párja, a Dominikus jelentése az úrhoz tartozó istennek szentelt, eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mivel a vasárnap neve az úr napja latinul Dies Dominika volt. A domonkos a latin Dominikus névből származik, jelentése, ahogy már mondtam, az úrhoz tartozó istennek szentelt, eredetileg a vasárnap született gyermekek kaphatták, mivel a vasárnap neve az úr napja latinul Dies Dominika volt. No, csak a rendkedvéért mondtam el még egyszer, mert hát a domonkosok is megérdemlik, bármi is legyen az igazság, mi nagy tisztelettel és szeretettel boldog névnapot kívánunk a nevek viselőinek. Hamarosan folytatjuk születésnapot zenészekkel, zenei évfordulókkal. Tartsanak velem!

0: folytatjuk születésnapos zenészekkel, zenei fordulókkal. 1966-ban minden amerikai rádióban betiltották a Beatles számok játszását. 1994-ben volt a Notorious B.I.G. és Faith Evans házasság kötése. 125 éve született Louis Armstrong, Grammy-díjas amerikai jazz trombitás, énekes zenekarvezető. A jazz történet egyik legnagyobb és legismertebb alakja, Miles Davis mondta róla: nem tudsz olyat játszani a modern trombitán, ami ne tőle származna, főleg a modern vackokat figyelembe véve. Nem emlékszem, hogy vala is rosszul játszott volna. Soha. Nem csak jazz muzsikus volt, hanem szórakoztató művész is, és a jazz elterjedése, valamint a fekete bőrű muzsikusok elfogadása nagy mértékben köszönhető munkásságának. Az idő múlásával Armstrong arcizmai már lazultak, persze öregkoráról beszélünk, ezért nem tudta azt produkálni hangszerével, mint korábban, így egyre inkább áttért az éneklésre, hiszen abban is kivételesen tehetséges volt. Egyedi előadásmódjában számtalan dal várt slágerré, köztük például a What a Wonderful World, mindjárt meg is hallgatjuk, amely egyébként 1968-ban a brit slágerlista élére került. Meg kell említeni, hogy ő volt az egyik első és legnagyobb szkettelő is, azaz szöveg nélküli fantázia szótagok artikulálásával énekelt. Miután világhírű és mindenhol ünnepelt sztár lett, a 60-as években egyesek a személyére vetették, hogy nem harcolt elég aktívan a feketék jogaiért, no, ismertségének köszönhetően megtehette volna. Ez azonban igaztalan vád volt, hiszen egyrészt Armstrong ekkor már a 60-as éveiben járt, másrészt indirekt módon nagyon is sokat köszönhettek neki a fekete bőrű embertársai. 70. születésnapja előtt egy hónappal hunyt el. Ő következik itt, a Cegléd Rádióban.
1: Cegléd Rádió 92.5.

0: Születésnaphoz zenész, még meg kell említenünk egyet. Kedves hallgatók, 1970-ben látta meg a napvilágot Mester Tamás énekes zenész, dalszerző, szövegíró, a Jack Jack zenekar énekese volt, meg hát természetesen saját zenekarában is játszott a mester és tanítványaiban. Nem mellesleg a 4., 5. és 6. Megasztár széria zsűriének tagja volt. Szülei ugye Mester Ákos újságíró és Mester Éva szintén újságíró. Mester Tamás 1989-ben csatlakozott a Step együtteshez, miután a zenekar megvált korábbi menedzserétől, Fenyő Miklóstól, és Kisszabó Gábor is visszatért az első emeletbe. Az együttes tagjai akkor Flipper Öcsi, Zsoldos Dedi, Popper Péter, Fehér Attila és Mester Tamás voltak. 1991-ben és 92-ben Mester Tamás a Dream Team együttessel Európa szerte turnézott, a turné ideje alatt Franciaországban élt. 1993-ban hazatért Magyarországra, a közönség igazán ekkor ismerhette meg a nevét. A mester és tanítványi zenekar énekese, zenészszerző és gitárosa lett. Társai Honyec Ferenc és Muzsik Imre voltak. Az együttesnek két lemeze jelent meg, a Hívők Földjét és a Napszületés. A két korongból összesen 150 ezer példány kelt el, és mindkettő elérte az aranylemez minősítést. A zenekarnak a két lemez két díjat is hozott nekik. Oda ítélték az év felfedezetje díjat és az év albuma díjat.
1: Cegléd Rádió FM 92.5.
0: Természetesen a születésnapos Mester Tamás énekel itt a Cegléd Rádióban.

0: műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Gépjármű tulajdonosok, figyelem! Eredetiségvizsgálat, illetve kötelező gépjármű és kaszkóbiztosítás kötés 15 biztosító ajánlatából Cegléden a legrövidebb időn belül akár azonnal, hogy hol? Gál Zoltán eredetiségvizsgáló állomásán. Cegléd, Alszegi út 17 perá. Telefon 312-520.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
5: Hogy egy finom, jó húst párolj, jó hús kell, meg magyar Károly. Ne legyél te Feszkóban, rátalálsz a Tesco-ban. Vagy ha ott nem, a piacon, ott is van egy hentes szalon.
6: Hamisítatlan csemői ízek Cegléden, a falusi disznótorok hangulata. A hurkán, kolbászon, disznósajton és tepertőn kívül friss tőkehúsokkal is várjuk vásárlóinkat. Keresse Magyar Károly üzletét a Coop áruház mellett a ceglédi piaccsarnokban.
7: Grillfesztivál és családi nap a Hobbiban. Augusztus 15-én szombaton ízletes program a Ceglédi Hobbi Áruházban. 9 órától délután 4-ig családi grillfesztivállal várunk. Grill kiállítás, ingyenes kóstoló, arcfestés, lufi hajtogatás, ugrálóvár és programok az egész család számára. Ezen a napon extra 15% kedvezménnyel is kedveskedünk vásárlóinknak. Ne hagyd ki ezt a napot, várnak a finom falatok. Grillezz velünk augusztus 15-én. Hobbi Áruház, Cegléd, Külső Jászberényi út 1.
1: Reklámot hallottak. Következzen egy friss dal. Itt a Cegléd Rádió.

0: sziasztok! Hamarosan folytatjuk dalokkal a Ceglédia kedvenceivel, előtte azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópusi éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.
1: Cegléd Rádió.

0: Kedves hallgatók, a következő 60 perc azonnal megmutatom. Purple Disco Machine felvételét játszom hamarosan. Beat of your heart, ez a címe. Tartsanak velem, jó rádiózást!
1: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Sokan jöttek hozzánk Albert Irsára. Köszönjük a bizalmat. Ezt meghálálva most mi jövünk. Szó szerint a Gabainé Optika megérkezett Ceglédre is. Új nyitvatartást sem kell észben tartani, ahogy Albert Irsán úgy Cegléden is. Hétfőn délután 00:30-tól 19:00-ig, kettől péntekig 21:30-tól 17:00-ig, szombaton 21:30-tól 21:30-ig várjuk Önöket. Minden már jól ismert akciónk itt is várja a hozzánk betérőket. Gabainé Optika. Albert Irsa mellett Cegléden is. Két busz megálló között a Kőrösi út és Mátyás Király utca találkozásánál az Ősz utca 17 szám alatt. Telefonszám 0630 552 03 54. Akár Cegléd, akár Albert Irsa. Gabainé Optika.
4: Ha nem szeretne a szomszédok miatt aggódni, ha úgy szeretne kikapcsolódni, hogy közben nem csak jól érzi magát, de fel is töltődik, várjuk Csemőzöld halomban a lakóházaktól mentes, csendes, de ha ön úgy akarja, hangosabb, zöld környezetben lévő rendezvényházunkban. 120-140 főig lakodalmak, születésnapok, ballagások, céges rendezvények megtartására is alkalmas ez a ház, ahol 20-25 főnek ottalvási lehetőséget is tudunk biztosítani. Mi adjuk a klimatizált helyiséget, főzési és parkolási lehetőséget, ön pedig hozza a barátait, munkatársait, családját és a jó hangulatot. Időpontfoglalásért vagy további információkért hívja a 0630 240 1971-es telefonszámot. Minden otthon más, vele együtt az ablak is. Egyedi méret, modern technológia, helyben, Cegléden. Felmérés, gyártás, beépítés, mind egy kézben. Gyors kivitelezéssel, 5 év garanciával. Modern, energiatakarékos nyílászárók, magyar minőség, több évtizedes tapasztalattal. Bautrans nyílászárócentrum, az ablak, ami hozzád illik. Egyedi nyílászárók helyben gyártva, neked. Cegléd, Külsőkörösi út 1. 10. Street Food Fesztivál Albert Irsán. Az eddigi legnagyobb buli vár rád. 4 nap, közel 60 fellépő. Itt lesz Dash, Majka, Jude Law, Valmar, Manuel és még sokan mások. Bővebb info a rendezvény Facebook oldalán. Jegyek a szokásos helyeken és fantikit.hu. Hatalmas lesz! Várunk Albert Irsán augusztus 5-től 8-ig.
2: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
5: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a CEU

0: Budapesti útvonal teljes átjárhatóságáról. Óvatosságra int a Vizitúra Szövetség az elmúlt hetek sorozatos tragédiái miatt. Az aszályos időben a folyók hirtelen mélyülhetnek, és nagyon erős lehet a sodrás. Ezért azt kérik, hogy az emberek ne fürödjenek ismeretlen vízben, és soha ne engedjenek be gyerekeket a szabad vizekbe egyedül.
1: Az időjárásról.
0: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható.
1: Közlekedési információk.
2: Kedves hallgatók, az Utinform tájékoztatása szerint a 441-es főúton Cegléd és Nagykőrös a 3-as és a 10-es kilométer között kátyúznak. Munkaidőben az aktuális munkaterületnél kell félpályás lezárásra számítani. Az M4-es autóúton mindkét irányban adott esetben pénteken több csomópontban is rövid, várhatóan egy órás zárások kerülnek bevezetésre burkolati jelek festése miatt. A 35-ös kilométernél Péteri csomópont le is felhajtóága, a 49-es kilométernél Tilis csomópont le is felhajtóágai, az 56-os kilométer 405-ös főúti csomópont le is felhajtóágai, a 63-as kilométernél Cegléd-Vercel csomópont le is felhajtóágai, a 66-os kilométernél Cegléd-Öregszőlő csomópont le is felhajtóágai, valamint a 73-as kilométernél Cegléd-Tápiószele, a 311-es főúti csomópont le is felhajtóágai. A 4-es főúton Vecsés átkelési szakaszán pedig a 21-es kilométernél gyalogos átkerőhelyet építenek. A munkákat útszűkület alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. Ha arra járnak, akkor is vezessenek óvatosan. Jó utat kíván a Cegléd Rádió!
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: délutánt és további jó rádiózást kívánok mindenkinek. A mikrofonnál még ebben a szűk 60 percben Süveges András, Szatmári Gábor követ engem, őt meg Vörös Nándi. Most megjönnek a dalok, hamarosan pedig én vissza a lapszemlével. Maradjanak még velem.
1: FM 92.5 Cegléden, ez a sláger.
2: Olyan ő, hogy megáll az

0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy a Bácsvíz ZRT megbízásából a Bonex építőipari Kft. Szennyvízvezeték bélelési munkálatokat végez Cegléden a Damjanics utca, Pesti út és a Felház utca közötti szakaszán. A munkavégzés előreláthatólag augusztus 11-ig tart. A munkálatok ideje alatt a munkavégzéssel érintett utcák időszakosan és ideglenesen félpályában vagy egész szélességben lezárásra kerülnek. A kivitelezéssel érintett szakaszon az ingatlanok gépjárművel történő megközelítése időnként korlátozásra kerülhet. A kivitelezés ideje alatt a szennyvízelvezetés zavartalanul működését a vállalkozó biztosítja. Kérjük a tisztelt lakosságot és a közúton közlekedőket, hogy a környéket amennyivel lehetséges kerüljék el, illetve fokozott figyelemmel közlekedjenek. Köszönjük megértésüket, türelmüket!
2: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Reklám!
3: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
4: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
5: Budaházzal épül a ház. Keresse nyílászáró osztályunk topáras termékeit. Kilincsek, harmonika ajtók, tolóajtók készletről azonnal vihetők. Nyílászárók standard és egyedi méretben kaphatók, illetve beépítéssel együtt is rendelhetők. Irány a Budaház. Cegléd, Szolnoki út 77.
6: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk, és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: A Pautrans Kft. Ceglédi munkavégzésre keres építőiparban jártas festő- és kőműves szakembereket és segédmunkásokat. Kiemelt bérezés, fizetés akár hetente. Jelentkezés Sáfár Józsefnél a 0620-253-6286-os telefonszámon.
7: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
8: Kia. Movement that inspires.
0: Reklámot hallottak.
2: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol, közös ismerős.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Ajánlom figyelmükbe Fekész Zsolt egyedülálló dinoszaurusz modellgyűjteményét augusztus 8-tól augusztus 12-ig a Ceglédi Kossuth Művelődési Központban tekinthetők meg. Több mint 340 darab egyedi és illetően megformázott dinoszaurusz modell és az azokhoz saját kezűleg készített dioráma lesz kiállítva. Megtekinthető lesz nagyon sok a Jurassic Park és a Jurassic World filmekből ismert dinoszaurusz és olyan modellek is, amelyek a valóságban így néztek ki. Szárazföldi és vízi őslények egyaránt. Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit saját kezűleg épített diorámákban. Aki szereti ezt a csodálatos világot, szeretettel várják. A kiállítás ingyenes. Augusztus 16-án mindenkit szeretettel várnak a Jászkara Jenői búcsúba. Főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakodóvásár, büfé, este pedig diszkó várja az érdeklődőket. A belépés ingyenes, a helyszín a Lovasz Centrum. Augusztus 19-én délutántól változatos programokkal, zenével és jó hangulattal várnak mindenkit az ingyenes rendezvényen Abonyban a főtéren, Szent István nap előestéjén tehát. A rendezvény ingyenes, felép többek közt majd a Desperado és Horváth Csárli is. A színpadi programok mellett étel és italárusok, kézművesek, zenetánc és igazi ünnepi hangulat várja a látogatókat, tehát Abonyban a főtéren augusztus 19-én. A részletes programért keressék a Facebook oldalát az eseménynek. Államalapítás ünnepe Nagykörösön. Az 1000 éves magyar állam folytonosságára, államalapító Szent István királyunkra és az új kenyérre emlékezünk. Szeretettel várnak mindenkit 11 órától a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. A program a következő ünnepi beszédet mond Utasi Bognár Eszter, a Nagykörösi Arany János Társaság elnöke, városi kitüntetéseket adnak át. Ezután ünnepi műsor Ecsedi Péter énekművész jóvoltából, majd az új kenyér megáldása és megszentelése következik a Történelmi Egyházak közreműködésével. István a király rockopera keresztmetszet a Weiner Leó Zeneiskola alapfokú művészeti iskola zenepedagógusainak előadásában, utána ingyenes múzeumlátogatás, az Arany János közérdekű muzeális gyűjtemény augusztus 19-én és 20-án ingyenesen látogatható. Mindenkit várnak tehát Nagykörösön augusztus 19-én a Nagykörösi Arany János Kulturális Központ dísztermében. Minden fiatalt és örök fiatalt vár a Mesevára gyermekkönyvtárban minden szerdán 16 órától. Tia filmvetítés az egész családnak a Cejlédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában a Gubudi utca 15 szám alatt. Könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött ingyenes a rendezvény. A könyvtár elérhetőségeit lehet keresni és ott regisztrálni. Az esemény nyilvános, melyen kép és hangfelvétel készül. Toldi lélekműhely, ahol a lélek is gyógyul. A lélekműhely program a Cejlédi Toldi Ferenc kórház területén várja azokat, akik szeretnének kiszakadni a hétköznapokból, feltöltődni, kapcsolódni és biztonságos környezetben megosztani gondolataikat, érzéseiket. A részvétel tajkártyával díjmentes, a program ideje alatt napi háromszori étkezést biztosítanak, amit kínálnak, kézműves foglalkozások, beszélgetések, közösségi programok, segítségnyújtás, támogatás, közösség mindez egy helyen, ingyen, elérhető közelségben. Jelentkezzenek bátran és induljanak el a változás útján. Bővebb információ és jelentkezés az 53-as körzettel ellátott 310-011-es telefonszám 543-as vagy 396-os mellékén. Lélekműhely, biztonságos tér a lelkednek.
0: FM 92.9

0: Cikkek, friss és hasznos információ az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is alapszemlével folytatjuk, kedves hallgatók, itt a 92-től. Majka többször is nyilvánosan és dühösen kelt ki magából, amiatt, írja a blik.hu oldal, hogy internetes csalók számtalanszor visszaélnek a nevével és a fotóival. A rapper műsorvezető esete nem egyedi, de az online csalók különösen gyakran veszik őt célba, hogy a hiszékeny rajongókból pénzt vagy adatokat csaljanak ki. Most ismét egy fontos üzenetet osztott meg a közönségével. Nézzük a részleteket. Majka nevével és fotóival áll rendszeresen visszaélnek az interneten online csalók, akik olykor álprofilok és hamis nyereményjátékok segítségével próbálnak pénzt vagy személyes adatokat kicsalni a gyanútlan rajongóktól. Az ismert előadó műsorvezető már többször is nyilvánosan figyelmeztette a követőit az ilyen típusú visszaérésekre. A bűnözők a hivatalos oldalához megszólalásuk hasonló profilokat készítenek a Facebookon vagy az Instagramon. Egyes esetekben a rapper nevében álhíreket osztanak meg, vagy kamu hirdetéseket posztolnak. Majka ismét hangot adott a nem tetszésének egy Facebook posztban, mivel elege lett a sorozatos visszaélésekből. Fontos figyelmeztetés, eddig nem nagyon foglalkoztam vele, de most már igencsak bosszantó, hogy mostanra töménytelen mennyiségű a nevemmel ellátott hamis tartalom jelenik meg a Facebookon és más platformokon is. Kaszinós AI hirdetések, kamu Majka oldalak, valamint rajongói oldalnak álcázott, magukat eredetinek feltüntető profilok tesznek úgy, mintha én lennék. Felhasználják a képeimet és a videóimat, AI által generált hangot tesznek alájuk, és olyan tartalmat adnak a számba, amiket én sosem mondtam. Néhány rettentően okos, fizetett influencer pedig úgy állítja be ezeket a posztokat, mintha valójában jelenlék. Furcsa módon az alájuk kommentelő embereknek sem jut eszébe 4 másodperc alatt kideríteni, milyen átverésről is van szó. Mindenkit megkérek, aki az eredeti közösségi oldalaimat követi, hogyha ilyen típusú tartalmat lát, azt azonnal jelentse. És persze arra is megkérek mindenkit, hogy csak a hivatalos felületeinken megjelenő információkat tekintse hitelesnek. Köszönöm, hívta fel a figyelmet a sorozatos visszaélésekre tehát Majka, aki ugye nem mellesleg hamarosan ide a közelbe is érkezik fellépni a Beltírsára, arra a bizonyos fesztiválra. Na hát kérem szépen, Majka után újra zene szól, itt a Cegléd Rádióban, maradjanak velünk.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével.

0: cikkek, friss és hasznos információk az online sajtó aktuális kínálatából.
1: Már is folytatjuk, kedves hallgatók, a blik.hu oldalon a lapszemlét. Nyári díja színésznő április elején adott életet a második gyermekének, Emmának, akinek az érkezése óta a család nem várt kihívásokkal szembesült. A színésznő többször is megosztotta a követőivel, hogy kislánya egészségi állapota miatt sok időt töltenek a kórházban, ám az utóbbi időben egyre biztatóbb hírekkel szolgált. Bár Emma esetében a pontos diagnózist nem hozták nyilvánosságra, a színésznő nyári díja elárulta, hogy a nehézségek ellenére a család igyekszik minden pillanatot megbecsülni, és a kislány állapota folyamatosan javul. Mint arról a Blik is írt, amikor Emma egy hónapos lett, nyári díja őszintén vallott arról, hogy a négyfős család mindennapjai egészen másképpen alakulnak, mint ahogyan azt előzetesen elképzelték. Egy hónapja teljes a családunk, egy hónapja nem alszom összefüggően két óránál többet, egy hónapja el sem tudom képzelni, hogy ő nincs, írta. Majd hozzátette, az elmúlt időszakban többet volt kórházban, mint valaha. A követői is aggódtak a családért, de szerencsére a dolgok jól alakultak, s mára az édesanya pozitív hírekről tud beszámolni Emma egészségi állapota kapcsán. A színésznő azt írja, Emma állapota szépen javul, és az utóbbi hetekben már nem kellett kórházban tölteniük az éjszakákat, leszámítva a kontrollvizsgálatokat. Júliusban először fordult elő, hogy egyetlen napot sem kellett kórházban lenniük, ami hatalmas megkönnyebbülést jelentett a család számára. Tia elmondása szerint a hétköznapjaik lassan kezdenek hasonlítani egy átlagos négytagú család életére, bár továbbra is rendszeresen járnak orvosi vizsgálatokra és gyógytornára. A szülők, vagyis Dia és párja Dani számos új készséget sajátítottak el az elmúlt hónapokban, amelyekről korábban nem gondolták volna, hogy szükségük lesz rájuk. Egy 3 óránként is spirál körül forog az életünk, de ennek a kettő embernek a mosolya, és ahogy egymásra néznek, megér minden ráncot és őszhajszálat. Egyelőre nem igazán találkozunk magunkkal az életünkben Danival, maximum csak percekre, de türelemmel várunk, majd eljön annak is az ideje, mesélt a színésznő. A pár első gyermeke Zétény, aki már elmúlt 8 éve, szintén fontos szerepet játszik a család életében, és Tia kiemelten ügyel arra, hogy a nagyobb testvér is érezze, mennyire fontos és szeretett tagja a családnak. Velük is foglalkozik, tehát a blik.hu oldal.
0: Cegléd Rádió.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Unod a fűnyírást és a kiégett foltokat a kertben? A megoldás egyszerűbb, mint gondolnád. Válaszd a Toledo műfüvet a Diego-ból. Természetes hatás, egyszerű fenntartás egész évben, most csak 3999 forint négyzetméter áron. Diego, otthon, generációkon keresztül.
3: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvőlapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
4: A nyári eső akciót növeszt. Nálunk biztosan! Nagy akciók a Start Optikában. Komplett szemüvegek már 19.990 forinttól. Napszemüveglencsék 30% kedvezménnyel. Olcsó keretek széles választékban. Ami pedig a jó szemüveghez elengedhetetlen, felnőtt és gyermeklátás vizsgálat már 6 éves kortól. Ha tisztán szeretné látni a célt, irány a Start. Start Optika. Cegléd, Rákóczi út 34-36.
5: Jaj, úgy megéheztem.
6: Na hát, én is pont most. És mi jutott eszedbe?
5: Egy gyrosz.
6: Pont egy gyrosz?
5: Igen, pontosabban a gyrosz pont.
3: Igen, gyrosz pont. Cegléden néhány lépésre a központtól, a Kossuth-Ferenc utca 12 szám alatt, ahol pont a legjobb görög gyroszokat találod. Kérd házhoz, vagy rendeld meg nálunk. Telefon 0620 453 99 48. Választhatod a tálat, boxot, vagy épp pont a kézműves görögpitát. Tálainkhoz egy pont 1/3 literes Pepsi-kólát is küldünk ajándékba. Méghozzá nagyon gyroszan. Nagyon gyorsan.
6: Nézd már, pont itt vagyunk a gyroszpontnál. Bemegyünk?
5: Pont mi nem mennénk be.
7: Úgy érzed, tudod, milyen egy borászat? Szerintem meg tudunk lepni. Vár Albert Érsa első kézműves baráti borászata, a Pinó Pince. Már 10 éve itt vagyunk ám. Ideje, hogy ránk találj. Itt nem csak a legjobb borok várnak. Ha eseményt szerveznél, akkor egyedi, trendi, teljesen felszerelt rendezvényhelyszín is. Verhetetlen áron. Rendezvényt mi is szervezünk. Hogy mit? Stand-up-est Török Ádámmal, a Duma Színház tagjával július 11-én szombaton 18.30-tól. A jegy ára 8000 forint, mely tartalmaz egy pohár bort vagy alkoholmentes italt is. De jó lesz, ha jó erősen fogod a poharad, mert ez fergeteges lesz. Az előadás előtt és után pedig lehetőségetek lesz az új boraink kóstolására is. A részvétel előzetes jegyvásárláshoz kötött. További információk Facebook oldalunkon. Pinó Pince, Albert Irsa, Kakasi dűlő 3.
8: Kia Sport is 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
9: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak.
10: Cegléd Rádió. Friss zenék és egykori kedvencek.

Azonban mondom már is, milyen idő lesz a következő napokban hazánk területén. Holnap tehát szerdán folytatódik a napos idő kevés gomoly felhővel, csapadék nem várható. A Dunántúlon többfelé élénk lesz a déli délkeleti szél, trópus éjszaka várható, a minimum hőmérséklet 16 és 26 fok között alakul, délután pedig 37-42 fokos csúcsértékekre készülhetünk. Csütörtökön már több gomoly felhő zavarhatja a napsütést, ezekből helyenként záporok, zivatarok is kialakulhatnak. Nyugaton, északnyugaton az északira, északnyugatira forduló szél késő délután, este feltámadhat. Itt 35-37, máshol még 38-42 fokos forróságban lesz részünk. Pénteken a sok napsütés mellett megnövekedhet a fátyol és gomoly felhőzet, elszórtan záporok, zivatarok alakulhatnak ki. Az északi a szél többfelé megerősödik, zivatarok környezetében viharos széllökések is lehetnek. A Dunántúlon enyhül a forróság, 31-34 fok közé esnek vissza a maximumok, máshol 35-39 fokra készülhetünk.

0: Kedves hallgatók, hölgyek és urak, fiatalok és örök fiatalok, elérkezett a könnyes búcsú ideje, mára ennyi volt részemről. Reggel 6-tól idáig a műsorvezető Süveges András volt, Szatmári Gábor meg lesz, utána pedig érkezik Vörös Nándi. Én meg legközelebb holnap reggel 6-kor újra kegyetlenül felébresztek majd mindenkit, remélem akkor is velem tartanak majd. További kellemes estét kívánok mindenkinek, és jó rádiózást a Cegléd Rádióval. Holnap reggel tehát Tali, visz, haj!
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Figyelem, figyelem! Kifutó elfekvő lapok kiárusítása 590 forint per négyzetmétertől a Kincsem áruházban. Több mint 500 féle készletről azonnal Tápió Szent Mártonban a Csempés sátorban. Mintalapok megtekinthetők ceglédi bemutató termünkben a Külső-Kátai út 6 szám alatt. Várjuk Önöket szeretettel!
3: Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Szerezd nálunk jogosítványt a kismotortól a nagymotorig, személyautótól a teherautóig. Az internetes tanulást neked találták ki, ha otthon a saját időbeosztásod szerint szeretnél tanulni. Ha nincs időd vagy lehetőséged személyesen beiratkozni, csak írj egy e-mailt morvai.autosiskola@gmail.com címre, B-kategóriás jogosítványt szeretnék. Inkább tanteremben tanulnál? Nálunk erre is van lehetőség. Gyere be hozzánk, várunk téged szeretettel a Cegléd Rákóczi út 13 szám alatti irodánkban minden hétköznap 10-től 13 és 15-től 17 óráig. 20 év alattiak figyelem! Ha a sikeres kresszvizsgád napján nem vagy még 20 éves, akkor 25 ezer forint állami támogatást kapsz a jogosítványhoz. Ha jogsi kell, mondd csak ki! Autós iskola Morvai. Jogosítvány télen-nyáron. Rákóczi út 13.
4: Holnapra kell a beton, nem akarok csúszni.
5: Bautrans betonüzem. Több mint 30 év tapasztalat, számítógépes vezérlésű keverés, CEMKUT minősítéssel.
2: Saját járműpark, több méretű betonpumpa, gyors és precíz kiszolgálás, hogy az építkezésed tényleg haladjon. Bautrans betonüzem. Önts biztosra. Rendelés 70-466-30-34. Bautransépítőanyag.hu.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
6: Fokozódik a hőség, az ország energiaellátása stabil, jelentette ki a miniszterelnök. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Éjszaka óta 3 cm emelkedett a Dunavíz szintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter megerősítette, a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés és a Duna németországi, valamint osztrák vízgyűjtő területein esőzés várható. Azt kérte ismételten mindenkitől, hogy takarékoskodjon az árammal, vízzel. Mérhető eredménye van az áramfogyasztás átütemezésének és a nagyfogyasztók önkéntes korlátozásainak, közölte a kormány a hőségriasztásról közzétett napi jelentésében. Eszerint a bruttó csúcsidei rendszerterhelés tegnap 6438 megawatt volt, ez 562 megawattal kevesebb az előre tervezett 7000-nél. A Paksi atomerőmű jelenleg 2000 helyett 230 megawatton termel. Rendkívüli tanácsülést tartottak az uniós tagországok belügyminiszterei a ceutai migrációs helyzetről és az arra adható összehangolt EU-s válaszadásról, közölte a belügyminisztérium. A videokonferencián Magyarországot Pósfai Gábor belügyminiszter képviselte. A tárca kiemelte, mivel valószínűleg szervezett akcióról volt szó a külső határ ellen, ezért hazánk is csatlakozott a 22 tagállam által kiadott levélhez a közös fellépésről. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges

0: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, holnap a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számítható.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős. We

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt már a keddesti beszélgetős műsor. A mikrofonnál a szerkesztő, Szatmári Gábor. Lássuk, hogy mivel készültem. Keddenként ugye általában a heti rendőrségi összefoglaló is szokott jönni. Most megbeszéltük ezt Karasz Csabával, hogy valószínűleg a jövőben ez áttolódik majd egy nappal, vagyis szerdánként fogják hallani az előző hét legfontosabb rendőrségi eseményeinek összefoglalóját. A tervek szerint ez holnap már így is lesz, és a későbbiek során is ehhez igazodunk, de ez egy másik téma. Lássuk a mai beszélgetési témáinkat. Hát először is erről a bizonyos vészhelyzetről beszélünk, ugye a vízhiány, áramhiány vagy zavar, szóval ezekről azért mindenképpen beszélni kell az egyszerű állampolgár szintjétől egészen az állami szintig, és hát manapság erről igen sok szó esik a sajtóban. Vajon mit tehet a város, vezetés az ügyben, hogy ez a úgymond takarékossági intézkedés rendszerhez, sorozathoz csatlakozni tudjunk. Erről kérdezem majd városunk polgármesterét, dr. Csáki Andrást az első órában. Ő fogja elmondani, hogy Cegléd hogyan próbál segíteni ezen a nem

Túlságosan rózsás helyzeten, ez lesz tehát a mai első témánk. Aztán egy nagyon szép dologról, egy jótékonysági koncertről esik majd szó. A jótékonysági koncertet egyébként a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház gyermekgyógyászati osztályának javára rendezik meg most ezen a héten vasárnap. A fővédnöke nem más, mint a kórház főigazgatója, dr. Pusztai Dezső. Őt is várjuk stúdiónkba. A következő órában erről a koncertről, ennek céljáról fogunk majd beszélgetni, és arról, hogy vajon mi minden hiányozhat még esetleg a gyermekosztályról, és a bevételből majd milyen műszaki eszközöket, gyógyászati eszközöket tudnak beszerezni, úgyhogy ez is egy érdekes és azt hiszem sokakat érintő téma lesz. Közben előtte, utána persze szólnak majd a muzsikák, ezt az órát egyébként David Guettával kezdtük, és a Gun Gun Gun című 2025-ös dallal. Most még szóljon Bye Alex és a Slep, valamint a Hullik című dal 2021-ből, és utána jön az első beszélgetésünk, amelyben tehát dr. Csáky András polgármester urat kérdezzük arról, hogy ezekben a hát nem túlságosan kellemes időkben mit tud tenni Cegléd városa azért, hogy kevesebb energiát fogyasszunk, hogy csatlakozzunk ehhez a bizonyos takarékossági mozgalomhoz. No, hát akkor így indul a műsor, jöjjenek Bye Alexék, és utána jöhet is az első beszélgetés.

0: Információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.
1: Bizony, nem túl sok jó hírünk van az időjárással kapcsolatban. A meteorológusok a következő napokra is még 40 fok körüli csúcshőmérsékletet jósolnak. Hát egyre fogynak a vizek a folyókból, a patakokból, a tavakból, és ez bizony kihatással van mindennapi életünkre is. Mind a kormányzati, mind az ellenzéki oldal egyébként, hogyha politizálni akarunk egy picit, mind a kettő arra szólítja fel a lakosságot, hogy legyenek tényleg takarékosak és figyeljenek oda. Ez természetesen vonatkozik az önkormányzatokra is. Vajon Cegléd városa, Cegléd város vezetése mit tud tenni ez ügy érdekében? Erre voltunk kíváncsiak, és ezért hívtuk föl dr. Csáki András polgármester urat. A most következő percekben a vele készült beszélgetést hallhatják itt a 92.5-ön a keddesti beszélgetős műsorban.
0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Hát bizony, kedves hallgatók, ez a nyár sem kényeztet el bennünket, ami az időjárást illeti, habár nyárnak nyugodtan mondhatjuk, hiszen rettentő melegek vannak, és mikor legyen meleg, hogyha nem nyáron, de azért ezeket a 40 fok környéki csúcsértékeket bizony nem mindenki szereti. Ez a kisebbik baj, a nagyobbik baj az, hogy bizony országos problémákat is okoz vízellátásban, és immáron az elektromos hálózat is túlterheltnek mondható. Ebben talán most ne menjünk bele politikai dolgokba, de az ellenzék és a kormánypárt is egyetért, hogy arra kéri a lakosságot, hogy mindenki takarékoskodjon, és természetesen ez nem csak az egyszerű honpolgárokra vonatkozik, hanem az önkormányzatokra is. Vajon mit tehet egy város vezetés ez ügyben, mennyiben tudja segíteni ezt a folyamatot? Erről kérdezem dr. Csáki András polgármester urat, aki itt van velünk a telefonvonal túlsó végén. Szervusz polgármester úr, köszöntelek innen a stúdióból.
2: Szervusz Gábor, és én is nagy-nagy szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit. Hát valóban berobbant tulajdonképpen ez a kánikula, ami hát nagy meglepetést nem okozhat sajátunknak. Hát köszönhetjük ugye ezeket a meteorológiai körülményeket. Mi már múlt hét folyamán elkezdtük idézőjelbe téve az úgynevezett védekezést. Ugye kértem a MVM illetékeseit, kértük, hogy kapcsolják le a díszkivilágítást. Tehát
1: igen,
2: néhány hétig a díszkivilágítás nem fog működni. Lekapcsoltuk a szökőkutakat, ugye, hogy igen, a vízhasználat, illetve ott is, ami még szóba jön, a szivattyúknak a használata, az csökkentse, illetve annak a nem használata csökkentse az ezzel kapcsolatos energiafelhasználást. Itt a hivatalban is egy sajátságos munkarend áll be, tehát rövidített munkarendben dolgozunk, hogy legkevesebb energiát fogyasszunk, illetve a intézményeket is arra kértem, hogy optimálisra próbálják beállítani az energiafogyasztásukat, ugye óvodák, bölcsödék, hogyha tudom én a létszám lecsökken, akkor egy teremben tartsák meg a foglalkozásokat, így nem kell az egész épület hűtéséről gondoskodni. Meg a hűtés is tulajdonképpen nem feltétlenül kell, hogy folyamatosan menjen, hanem szakaszosan menjen. Érdekes módon tegnap kaptunk egy levelet a vidék és településfejlesztési minisztertől, amelyik egy háttér anyagot bocsájtott a rendelkezésünkre a közműves ivóvíz korlátozásról, mely 3 fokozatot jelölt meg. Ugye erről a Facebook oldalamon, illetve a városi oldalon is kiraktunk egy tájékoztatót, és a miniszter asszony azt kérte, hogy az első fokú vízkorlátozást már léptessük életbe. Ez a locsolási tilalmat jelenti, igen, a medencék feltöltését, az automosást érinti, a járdák és utak, udvaroknak a csapvízzel történő mosása, meg az automata öntözőrendszereknek a használata. Azért én fölvettem a Bácsvíz elnök vezérigazgatójával a kapcsolatot, Kódi Viktor elnök úrral, hogy mi a vélemény erről, és hogy véleménye szerint itt Cegléden szükséges-e életbe léptetni ezt a elsőfokú korlátozást. Azt mondta, hogy hál' Istennek, nálunk a vízszolgáltatás rendben vannak, a kutak üzemelnek, éjszakánként a víztározó föltöltésre került, tehát ő nem tartja szükségesnek a életbe léptetést, és pont egy fél órával ezelőtt kaptam meg a Bácsvíztől egy egységes vízkorlátozási terv jóváhagyás iránti kérelmet, ahol leszabályozzák, hogy milyen lépéseket kell tenni, hogyha netántán szükséges korlátozni a vízhasználatot. Itt ugye azt írják elő, hogy a polgármester rendeli el a vízkorlátozást, és a jegyző teszi közzé, és megvannak itt is a következő fokozatok, amelyek megegyeznek a miniszter asszony által részünkre eljutatott levél tartalmával, úgyhogy most épp most tanulmányoztam ezt az anyagot, de mondom, jelenleg Cegléden erre nincs szükség.
1: Jaj, de jó.
2: Változatlanul azt kérjük a lakosságtól, hogy amennyire lehet spóroljunk a vízhasz felhasználással, és hát spóroljunk az áram felhasználással.
1: Nyilván, igen.
2: Különösen a délutáni kora esti órákban 17-től 21 óráig érvényes, mert akkor terhelődik le legjobban, ugye akkor mennek haza a munkából az emberek, akkor a háztartások akkor kapcsolják be a különböző áramfogyasztó eszközöket, hogy ezt próbáljuk valamilyen módon átcsoportosítani. Itt olyan javaslatok is elhangzottak, hogyha hazamegyünk délután, nyugodtan a fagyasztókat kikapcsolhatjuk néhány órára, attól még nem fog a perket megmelegedni, hanem ha 4 óra múlva ismételten bekapcsoljuk, akkor ennek a hatása változatlanul érvényesülni fog.
1: Viszont megtakarítottunk egy csomó áramot. Ugye?
2: Hát igen, igen, sok is sokra megy, tehát azt gondoljuk, hogy az enyém nem hiányzik, de az enyém is hiányzik ebből az egész rendszerből, mert ha több millió ember így gondolkozik, és egy-két kilovattot megspórol ezen időszak alatt, az jelentős mértékben csökkenti az országos hálózatok terhelését. Úgyhogy én nagyon bízom benne, eddig nagyon pozitív a visszajelzés. Elnök vezérigazgató is azt mondja, hogy érezhetően csökkent a fogyasztás
1: az
2: elmúlt napokban, tehát a lakosság érzi a felelősségét és partnert ezekben a lépésekben, amit ezúton is nagyon szépen köszönök, és kérem, hogy továbbra is így gondolkozunk, és ilyen lépéseket tegyünk.
1: Igen.
2: Még amit szeretnék elmondani azért, mert itt a social médiában időként jönnek megjegyzések, hogy minek locsoljuk a virágokat, meg nem tudom én mi. Hát egyrészt azért, hogy ne száradjanak ki, azért erre vigyázunk. Másrészt pedig az a víz, amivel locsoljuk, az furtkutakból kerül ki.
1: Nem mindegy.
2: Nem a közkutak vizét használjuk, hanem furtkutakból töltik föl ezeket a tartályokat, illetve a parkokat, és ezzel locsoljuk furtkutakból. Tehát itt is figyelünk erre.
1: Igen.
2: Ezért állítottuk le például a szökőkutakat, ami nagy víz takarítást nem jelent, mert ugye ezek ilyen forgórendszerben mennek, de a szivattyúknak a használatának
1: például,
2: a kiiktatása az viszont áram megtakarítása.
1: Igen, igen, igen.
2: Köszönöm szépen a lakosságnak a eddigi hozzáállását, és számítunk a továbbiakban is erre.
1: Hát reméljük, hogy nem kell túlságosan sokáig azért ilyen nagyon megszorítások között élnünk, de nem tudom, itt tulajdonképpen elég, hogyha a polgármester és a hivatal és egy megfelelő stáb dolgozik ezen, vagy alkalmasint rendkívüli testületi ülést nem kell emiatt összehívni, ugye?
2: Nem kell, ugye ez a íromány ez azt mondja, hogy a polgármester dönthet adott esetben, illetve a különböző fokozatokat azt a kormányzati szervek hozzák nyilvánosságra, és annak az alapján hozzák meg az önkormányzatok is a döntést. Tehát nem arról van szó, hogy a hasamra ütünk, és mondjuk ma rossz kedvem van, és azt mondom, hogy akkor rendeljünk egy kis vízkorlátozást el, hanem a kormányzati szervek megfelelő módon a kormányhivatalokon keresztül tájékoztatják az önkormányzatokat, hogy ekkor pedig léptessük életbe ezt a vízkorlátozást. Ez, amit tegnap a miniszterasszony küldött levél, ez egy ajánlás volt, azért konzultáltam előbb a szakemberekkel, hogy nekik mi a véleményük, és azért nem értünk ezzel a vízkorlátozással, mert hál' Istennek nálunk jelenleg még nem szükséges, és bízom benne, hogy a későbbi folyamán sem lesz rá szükség.
1: Hát reméljük, hogy ezt a pár napot már kihúzzuk valahogy. Ő mekkora stáb dolgozik most ezen tulajdonképpen? Be lehet így határolni?
2: Hát itt néhány ember a hivatalban, akikkel folyamatosan konzultálunk és beszélünk erről a dolgot, hogy aztán a kormányhivatalban, illetve a magasabb hivatali szerveknél kik, azt én nem tudom megmondani, de hát nyilvánvaló, hogy itt az alapvető döntési jogosultság a szolgáltatóknál van, tehát
1: persze.
2: A vízszolgáltató tudja azt, hogy milyen állapotban vannak a különböző víztelepek, milyen állapotban vannak a szivattyúk, mennyi tartalékvíz van a különböző tározókban, tehát ők határozzák meg, és ők alapozzák meg azokat a döntéseket, amelyeket a kormányhoz elsősorban, és ezt hagyjuk mi végre itt az önkormányzatoknál.
1: Igen, a fontos tényleg a takarékosság, és akkor úgy tűnik, hogy azért a város lakossága vette a lapot, és már néhány nap alatt is érezhető a fogyasztás csökkenés. És
2: igen, nekem engem erről tájékoztattak a illetékes munkatársai.
1: Na, ez mindenképpen jó hír, és hát nagyon szeretnék már arról beszámolni majd, hogy akkor ennek az egész történetnek vége, és
2: a felesleges vizet hova vezessük el.
1: Jaj, hát, igen.
2: Jó, hát... Igen, ugye ezek a nagy hőségek mindig nagy viharokkal szoktak lezárulni, és nagy mennyiségű csapadék.
1: Igen.
2: Úgyhogy nekünk közben erre is gondolnunk kell, kell, hogy a különböző vízelvezető rendszereinket, meg a víztározó rendszereinket karban tartsuk, hogy igen, ha leszakad az ég, akkor azért ezeket a vizeket valamilyen módon tárolni tudjuk.
1: Hát bizony.
2: És a következő lépések pedig azok lesznek, hogy ilyen víztározókat kell majd mindenféleképpen kiépíteni.
1: Mert ez nyilván a következő évekre is azért ad programot majd, ez természetesen. Hát én még a 70-es években nem éltem Cegléden, itt lehettem volna, de még nem itt éltem, csak mesélték nekem, akár a velem egykorúak is, hogy még olyan is volt, amikor a városháza oldalát homokzsákokkal kellett körbevenni, mert attól tartottak, hogy a gerje úgy kijönt, hogy el fog jutni a víz akár a belvárosig is. Hát ilyen problémák most nem lesznek egy darabig, azt hiszem.
2: Sajnos inkább hordanánk a homokzsákot, megmondom őszintén.
1: Ugye?
2: Ezt azért a mezőgazdaságnak is hatalmas károkat okoz ez a
1: hát, bizony.
2: Meg egyébként is. Tehát.
1: Igen.
2: De hát bízunk benne, a Jóisten eddig is megsegített minket, ezután is megfog, és ha mi is hozzáteszünk a magunk lépései dolgát, akkor semmiféle probléma nem lesz.
1: Hát legyen ez a végszó, és nagyon szépen köszönjük az értékes információkat, tehát nagyon megijedni nem kell, tényleg, de azért észnél kell lenni, ez a lényege talán ennek
2: így van,
1: a beszélgetésnek. Igen, igen.
2: Nagyon szépen köszönöm a érdeklődést.
1: Dr. Csáki András polgármester úr, mi is köszönjük szépen.

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: A keddesti beszélgetős műsor első órája végéhez közeledik. Még egy dalocskát azért ide vigyeztünk. Ez legyen Freddy dala. A Pain and Glory című 2026-os friss felvétel. Ezzel veszünk búcsút ettől az órától, de jön a következő, amelyben egy nagyon szép dologról fogunk beszélni, egy jótékonysági koncertről, amit vasárnap rendeznek majd a Ceglédi Kórház gyermekosztályának javára. A fővédnökkel, a kórház főigazgatójával, dr. Pusztai Dezsővel fogunk beszélgetni majd a következő órában, úgyhogy érdemes lesz a következő 60 percet is velünk tölteni, itt a 92.5-ön. Remélem, így teszik.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Megvan az az érzés, amikor bedugod.
3: És biztosan tudod, hogy van net. Fénymadzag. Válasz stabil, korlátlan és villámgyors internetet már 4142 forinttól. Részletek fénymadzag.hu.
4: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
5: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
6: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak! Hírek a Cegléd rádióban!
7: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Rekordot döntött az idei júliusi meleg. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. Stabil Magyarország energiaellátása, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Hétfő éjszaka óta 3 cm emelkedett a Duna vízszintje, közölte a miniszterelnök a helyszínről. Magyar Péter elmondta, hogy csütörtök környékén várható nagyobb mennyiségű eső a Duna vízgyűjtő területein. Hozzátette, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a fogyasztás. A lakosságnak és a magyar vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. Hétfőn megdőlt az országos és egyben fővárosi napi hajnali minimum és a fővárosi napi maximum hőmérsékleti rekord is. Budapesten hajnalban 26,8 fokig hűlt le a levegő, napközben 39,6 fokot regisztráltak. Hétfőn Magyarország volt Európa egyik legmelegebb országa. Megduplázza a szociális tűzifa program keretében igényelhető mennyiséget és összeget a kormány, közölte az élőkörnyezetért felelős miniszter. Gajdos László utasította az erdőgazdálkodással foglalkozó állami vállalatokat a szükséges mennyiség mielőbbi kitermelésére. Egyúttal emlékeztetett, hogy ősztől a tűzifa áfája az eddigi 27-ről 5%-ra csökken. A hatodik legszárazabb és a tizedik legmelegebb volt az idei július a 20. század kezdete óta, közölte a Hungaromet. A múlt hónapban a középhőmérséklet országos átlagban 22,8 fok volt, ami 1,3 fokkal haladta meg az elmúlt 3 évtized átlagát. Országosan 20 mm-nyi csapadék esett, ez több mint 70%-kal kevesebb, mint 1991-2020 közötti időszakban. Az Alföldön nagyobb területeken az idei a legszárazabb július 1901 óta.
1: Az időjárásról.
7: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Éjszaka 18

0: 92.5.
1: Egy friss 2026-os dalt hallhattunk az imént, Gordo és Rainier Zonneveld, ha jól lehetem a nevét, a Loco Loco című nótával nyitották meg ezt az órát, a keddesti beszélgetős műsor második óráját. Még most meghallgatjuk az Airi Mafiától és a Follow the Flow-tól közös felvételüket, a B oldalt, a 2020-as felvétel után pedig jön a mai második beszélgetésünk, amely arról a jótékonysági koncertről szól, amit vasárnap rendelkezik. Rendeznek majd a Ceglédi Toldy Ferenc Kórház gyermekosztályának javára. A fővédnökkel fogunk majd beszélgetni, tehát dr. Pusztai Dezső főigazgatóval. Jöjjön tehát a nóta, és utána a mai második interjúnk.

0: Cegléd Rádió a munkahelyén is. FM 92.5, ahol minden dal, mindenhol közös ismerős.
1: Augusztus 9-én vasárnap rendezik majd azt a jótékonysági koncertet, amelynek célzottja nem más, mint a Ceglédi Kórház gyermekosztálya. Sok érdekes és népszerű fellépő lesz majd, erről is fogunk beszélgetni, de főképp a célról, hogy a befolyt összeget vajon mire fordíthatja majd a Toldy Ferenc Kórház. A főigazgatóval, dr. Pusztai Dezsővel beszélgetünk erről a következő percekben. Az interjú már is indul, itt a 92.5-ön.
0: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.
1: Kedves hallgatók, a következő percekben tehát programot ajánlunk, méghozzá nem is akármilyen programot, a szíves figyelmükbe. Egy jótékonysági koncertről van szó, gondolom sokan értesültek már róla. A Ceglédi Toldy Ferenc Kórház és Rendelőintézet gyermekgyógyászati osztályának támogatására rendezik ezt a koncertet augusztus 9-én vasárnap. A helyszín az Aquarel Hotel lesz ott a fürdő mellett, és erről beszélgetünk most a fővédnökkel, a koncert fővédnökével, aki egyben a Ceglédi Kórház főigazgatója, dr. Pusztai Dezső. Ő van itt velem a stúdióban. Nagy szeretettel köszöntelek, főigazgató úr, szervusz!
2: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat!
1: Azért öröm mindig az, hogyha érzitek azt, hogy odafigyelnek civilek, külső emberek úgymond arra, hogy azért jobban menjenek a dolgok ott a kórházban, és egy-egy ilyen koncert bevétele akár komoly dolgokra is elég lehet, de picit beszéljünk erről a koncertről, honnan jön ez az egész, kinek az ötlete volt, és mikor indult ennek a szervezése.
2: Ez pontosan így van, ahogy mondott, hogy minden ilyen kezdeményezésnek nagyon örülünk, és hát tulajdonképpen egy régi kapcsolat fűz már minket Rebuszki Katalinhoz, akinek köszönjük ezt a rendezvényt is. Tulajdonképpen az ő ötlete volt, és ő a fő szervező és a szíve-lelke motorja ennek a rendezvénynek.
1: Hát egy gyakorlott rendezvény szervező.
2: Hát hogyne, ő neki ez egyik fő foglalkozása. Nagyon régóta, szinte azt kell mondanom, hogy évtizedek óta szervez már ilyen rendezvényeket. Csak a kórháznak, ha jól tévedek, hát 4-et a belgyógyászatnak, 2-t a baleseti sebészetnek, 2-t a szemészetnek, 1-et a fülorgégészetnek, rengeteg ilyen rendezvényt szervezett az elmúlt évtizedek alatt, most már így kell mondjam, és most ez az újabb ötlet, ez a gyermekgyógyászat részére szerveződik. Mindig jók az ilyen kezdeményezések, egyrészt ráirányítják a figyelmet a kórházra, segítséget nyújtanak, és hát nem utolsó sorban a bevételből szabadon tud gazdálkodni az adott egység, mert nálunk ezt tudni kell, hogy ugye mindent, amit szeretnénk venni, azt engedélyeztetni kell, és most a jelenlegi szigorú gazdasági körülmények között direkt a betegellátással kapcsolatos dolgokat lehet csak megvenni, hogy ne nőjenek a szállítói tartozások, és most mondok egy extrém példát, hogyha mondjuk a ügyeletes orvosnak a széke, heverő a szobába tönkre megy, azt nem egyszerű pótolni. De ilyen esetekben, na most nem erről lesz szó itt konkrétan, de ilyen esetekben mindig ügyesen kell gazdálkodni, figyelni, hol marad egy kis maradvány, hogy lehet ezt megoldani, és aztán vannak olyan eszközök is, amiket nem közvetlenül mondjuk a minimum feltételnek a eszköztárát kell, hogy bővítse, de egyébként nagyon hasznos lenne. Ezeket mindig nagyon nehéz beszélni.
1: Néha egy stetoszkóp is fontos, nem?
2: Hát hogy nem, mondjuk az tényleg alap, de a lényeg az, hogy mindig az ilyen dolgoknak a beszerzésében az ilyen támogatások nagyon sokat tudnak segíteni.
1: Igen, ez a koncert tehát vasárnap lesz. Délután, ugye 4 órai kezdettel indul majd ez a koncert, ahol hát lesz egy kis magyar nóta, népzene is, egy kis humor is. Én gyorsan mondom itt a fellépőket, hogy lesz Magyar Rózsa, nem először jár ő sem.
2: Igen.
1: Cegléden, Pásztorka Sándor sem, Varga Ferenc József humoristát is azt hiszem, hogy nagyon sokan jól ismerik, Orosz Imi, és itt lesz egyébként a Cegléd Berceli Német Nemzetiségi Kultúregyesület. Sok szép előadásukat láttam, egyébként leginkább Bercelen, de léptek már föl ők is itt Cegléden. Na most, ha valaki segíteni szeretne, akkor ugye hát a koncert belépővel is, meg adományi egy vásárlásával. Ez ugye azt is jelenti, hogyha valaki mondjuk nem tud eljönni erre a koncertre, de azért segíteni szeretne, adományi jegyeket már vásárolhat, 5000 forint értékben itt most elmondhatjuk az összeget is, azt hiszem, és itt Cegléden, gyakorlatilag a kórházban, is ezek beszerezhetők, ott a titkárságon, a földszinten ott megtalálják ezt, vagy ha valaki az utolsó pillanatban kap észbe, akkor a helyszínen is befizetheti ezt az összeget, és ezzel tudja segíteni a gyermekosztályt. Tehát nem tudom, mi mindenre lehet szükség. Hát egy kórházban minden nap mindig mindenre van szükség, mindenre is, ahogy szokták manapság mondani.
2: Igen, hát azt hiszem, hogy ennek a felsorolásnak nem lenne vége, hogyha elkezdném mondani, hogy mi mindent lehetne venni. Én úgy számolom, és ez nagyon szép kis summa lesz, ez a 700 ezertől 1 millió forintig említett a Katika, hogy ennyi össze fog jönni. Ezt majd Surányi főorvos úrék eldöntik a gyerekosztályon, hogy nekik mire van szükségük, mi az, ami ez az összeg belefér, vagy a kórháznak be kell pótolnia egy kicsit, aminek van haszna, értelme, esetleg rég vágytak rá, csak nem lehetett valami oknál fogva beszerezni, úgyhogy erre ez nagyon-nagyon alkalmas lesz, és amennyire tudom, már a belépők teljesen elfogytak, ez nagy öröm, támogató jegyeket lehet még venni, és hát bízom benne, hogy tényleg a rendezvény már most, hogy így mondjam, sikeres, mert már, ahogy említettem, már napok óta nem lehet jegyet venni, sajnos csak 180-an férnek el abba a terembe, amit
1: hát
2: a...
1: Hát annyi,
2: igen. Nagyon örülünk ennek, úgyhogy hát bízunk benne, hogy tényleg Már így előre elmondhatom, ilyen sikeres rendezvényt sikerült létrehozni.
1: Az előzetes beszélgetésben azért meséltél arról, hogy mások is ettől a koncerttől teljesen függetlenül is vannak vállalkozók például, akik teljesen önzetlenül nyújtanak segítséget a kórháznak.
2: Igen. Mindig szokott ilyen lenni. Évvégén jellemző ez ünnepek alkalmával, süteményeket, pizzákat, gyümölcsöket hoznak a dolgozóknak, a betegeknek, illetve vannak olyan vállalkozók, most itt a nagy melegben volt példa, megjelent egy, nem akarom mondani a céget vagy a nevét, illető, aki azt mondta, hogy a villanyszerelő vett egy klímát, és mutassuk meg a gyerekosztályra, fölvitte, hogy hova szerelje, föl is szereli, és már üzembe is állítja, és még csak azt se kérte, hogy a falra kírjuk a nevét, vagy köszönetet mondjunk egy levélbe, vagy teljesen önzetlen, hogy tényleg csak azért jön a segítő szándéka, hogy ő szeretne valamit adni, úgyhogy nagyon hálásak vagyunk minden ilyen kezdeményezésért, és nekünk ennek aztán bonyolult az engedélyezési folyamatom, az adományt el kell fogadtatnunk a okfővel, meg de ezeket ledokumentáljuk, ez a legkisebb baj, ennek nagyon szívesen mindig eleget teszünk, de valóban előfordulnak ilyenek. Aztán vannak kezdeményezések, amik nem ilyen szépen sülnek el, mint ez a koncert, mert volt, nem nálunk volt, volt egy olyan, akik kitalálták, hogy ilyen gyereksimogatót szerveznek.
1: Ez mit ami, is jelent?
2: Igen, ami azt jelentette volna, hogy sajnos elég sok kórházban sok újszülöttet hagynak ott a édesanyák.
1: Ez még gyakori akkor?
2: Sajnos ez gyakori nálunk is, most talán 6-7 ilyen otthagyott gyermek van, és hát furcsa, de az egyiknek néhány hete ünnepeltük az egy éves születésnapját. Szegényke egy éve van itt, a nővérkék már járni tanítják, beszélni tanítják, és hát kapott tortát, nagyon kedves arany, és mindenki nagyon szereti, csak az a borzasztó tényleg, hogy vannak ilyen gyerekek. A csúcs létszám 14 volt, amikor 14 gyermek volt itt nálunk, és akkor valaki meghirdett ilyen, hogy elmennek, kedveskedni akartak, ilyen idézőjelben ilyen gyereksimogató rendezvényt akartak szervezni, és olyan sokan, több ezren jelentkeztek, hogy le kellett fújni, mert annyira volt, nagy volt a segítő szándék, hogy hát ilyen balúsült el. Na, de ez csak egy példa erre, amikor a jó szándék nem találkozik a végrehajtásban sikeresen, a végrehajtásban.
1: Hát, előfordul ez is persze.
2: Igen, van ilyen, ez a rendezvény, azt gondolom, hogy mindenféleképpen elmondható, hogy már most sikeres, még vagy hét közepén vagyunk, de már tudjuk, hogy a hétvégén ez lezajlik, ez biztos, hogy sikerre zárult.
1: Igen. Hát a jegyek tehát elfogytak ugyan, de ha valaki tényleg most gondolná, úgyhogy segíteni szeretne, akkor megteheti még.
2: Így van,
1: tehát vagy bemegy a kórházba, és akkor ott a titkárságon megveszi, vagy elmegy a helyszínre, hát vagy befér, vagy nem. Ez már kétséges, de ott is lehet ilyen adományjegyet vásárolni. Hát nem is tudom, egyébként hogy álltok mostanában, hogy érzitek magatokat ebben a 40 fokban?
2: Igen, küzdünk a meleggel, mint mindenki. Szerencsére azt kell mondjam, hogy a kórháznak a működésében még ez a meleg, leszámítva azt, hogy mind a betegek, mind a dolgozók nyilván nagyon nehezen viselik, de a napi munkában még olyan fennakadást nem okozott, hogy csak emiatt mondjuk el kellett volna elhasználni beavatkozásokat, műtéteket, vagy bármilyen egyéb olyan tervezett dolgot, amit ütemeztünk. Nyilvánvaló ez egy nagyon nehéz helyzet, mind a vízzel, mind az árammal mi is megpróbálunk
1: magunkat
2: spórolni. Nyilván, és ezt nagyon köszönjük a kormánynak is, elmondták, hogy egyelőre az egészségügyi intézményekre nem vonatkoznak ezek a szigorítások, de észszerűen nyilván itt is mindenki csak annyit vesz igénybe a klímából, amennyit muszáj, az áramot csak annyit fogyasztani, amit muszáj, minden fogyasztót lekapcsolunk, amire nincs szükség, de tudom, hogy vannak olyan helyek, ahol bevezettek komolyabb korlátozásokat is. Nálunk egyelőre nem volt szükség ilyesmire.
1: Hál' Istennek. Viszont lesz ez a gyönyörű koncert tehát, és ebben a beszélgetésben erre szerettük volna felhívni a figyelmet. Augusztus 9-én délután 4 órakor kezdődik majd ez a koncert, vagy hát nem is igazán koncert, mondhatni műsor, mert zene is lesz benne, humor is lesz benne, sok minden jeles fellépőkkel az Aquarell Hotelben, aki segíteni szeretne, megteheti, és reméljük, hogy minél több pénz összegyűlik majd, és a gyermekosztály egy picit tud gyarapodni majd, és ezek a segítségek bármikor jól jöhetnek, és amiket említettünk itt beszélgetés közben is, hogy ha valaki csak egyszerűen az év bármelyik napján arra a gondolatra jut, hogy akármilyen módon ő tudja segíteni. Beszéltél itt például ilyen kis víztartályokról is, amiben ivóvíz lehet, ilyenek is kerülhetnek a kórházba, nagyon hasznos tud lenni, akár a betegek, abszolút. Orvosok, akár pedig a látogatók számára is, tehát bármilyen szinten lehet gondolkodni, meg kell titeket keresni, és megmondjátok, hogy kell-e ez nekünk, vagy nem, általában kelleni fog.
2: Igen, köszönjük szépen előre is.
1: Bármilyen segítség, és azt hiszem, hogy nagyon jól is fog esni. Nagyon szépen köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor jó készülődést erre a koncertre. Fővédnök úr, ugye most ebben a minőségedben beszélgettem veled. Vendégem te, dr. Pusztai Dezső, a kórház főigazgatója volt. Akkor minden jót a továbbiakban is, jó egészséget kívánunk nektek is.
2: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.
1: Önök is úgy érzik, kedves hallgatóink, hogy lassacskán véget ér a keddesti beszélgetős műsor. És vajon én így érzem? Ó, igen. Ezért aztán az Ó, igen című nótával búcsúzom. 2023-ból szól a Halott pénz és Báj Alex közös felvétele. Én ezzel köszönöm meg mai kitüntető figyelmüket. Természetesen ugyanebben az időben holnap is számítok rá. Tehát 6 és 8 óra között jövök majd beszélgetésekkel, hogy milyen témákkal, az is ki fog derülni. Mint már említettem, úgy tűnik, hogy a heti rendőrségi összefoglaló ettől a héttől átcsúszik kedről szerdára. Ha minden jól megy, akkor az egyik beszélgetés mindenképpen ez lesz majd. No, de a többi részlettel majd holnap jövök, addig is érezzék nagyon jól magukat. Most jönnek esti éjszakai műsoraink, jön Nándi, úgyhogy vele is beszélgethetnek majd tulajdonképpen, és meghallgathatják a sok remek muzsikát is. Szatmári Gábor búcsúzik, további nagyon kellemes estét kívánok mindenkinek, találkozzunk holnap is, viszont hallásra!

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kia Sportage 8.949.000 forinttól, vagy 0% THM-mel, vagy ajándék automata váltóval. További bestseller ajánlataink közül választ Sorento vagy K4 modellünket. Kia Zakar, Cegléd, Külső Jászberényi út 48, kiazakar.hu.
3: Kia. Movement that inspires.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
4: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Meghosszabbította a harmadfokú hőségviasztást péntek éjfélig az országos tiszti főorvos. A tartós hőség miatt a következő napokban is különösen fontos figyelni az idősekre, a kisgyermekekre, a krónikus betegségben szenvedőkre, valamint a szabadban dolgozókra. Fontos, hogy mindenki rendszeresen, a megszokottnál nagyobb mennyiségben igyon vizet. A katasztrófavédelem weboldalán elérhető a bárki által igénybe vehető légkondicionált helyiségek listája. A Magyar Máltai Szeretetszolgálat munkatársai országszerte 5000 egyedül élő idős embert látogatnak meg a napokban, hogy a hőségben leginkább veszélyeztetetteknek segítséget nyújtsanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Akár 2 napon belül megállapodás születhet a hormuzi szoros megnyitásáról. Az amerikai pénzügyminiszter egy interjúban azt mondta, zajlanak a tárgyalások Iránnal, és jó esély van arra, hogy a napokban létrejöjjön a megállapodás a hajózási útvonal teljes átjárhatóságáról.
1: Az időjárásról.
4: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet. Csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet. Szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

Vörös Tándi köszönti a kedves hallgatókat, önök a Ceglét hangját hallgatják az FM 92.5-ön, és egy új témával jelentkezünk a mai napon. Ugye ez a műsor úgy néz ki, hogy én fölteszek egy kérdést, régebben ezt Tóth Barbival közösen tettük fel ezt a kérdést, és aztán az önök válaszait kibeszéltük. Most az fog történni, hogy megpróbálom én kielemezni valamilyen, hát értékrendszer alapján az önök válaszait. Ebben a témában nem lesz olyan nehéz ilyen értékrendszert választani, mert hogy az a kérdésünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Nem véletlenül mondtam Barbit, vele volt egy hasonló témánk már, hát jó régen, vagy 2 évvel ezelőtt, azóta lehet, hogy teljesen más hallgatóink vannak, lehet, hogy teljesen más válaszok születnek, és az is lehet, hogy teljesen más ételeket szeretett meg ön, akár azóta. Hogyha válaszolna, akkor megteheti a 0635-92-95-ös SMS számon, normál díjas SMS. Van egy e-mail címünk, a kívánság@ceglédradio.hu, ide akár ingyen is lehet írni, és a Facebookon facebook.com/ceglédradio is írhat nekünk, ami önnek szimpatikus. És hogy ne csak az én üres fecsegésemmel töltsük ki az időt, készültem most is egy kis statisztikával, méghozzá azzal kapcsolatban, hogy mi az, amitől az ember ízlése megváltozik. Nos, az azért változik meg, mert ez egy dinamikus érzékszervi folyamat, amelyet fiziológiai, környezeti és pszichológiai tényezők, például életkor, betegségek, akár a Covid, gyógyszerek, cinkhiány és a szaglás csökkenése egyaránt befolyásolnak. Az ízérzékelés nem statikus, az adaptáció, vagyis hozzászokás miatt a folyamatos fogyasztott ételek íze tompulhat, míg a stressz vagy az érzelmi állapot szintén torzíthatja az ízek észlelését, és ugye nemrég volt egy témánk, amely szerint a terhesség is ilyen, megváltozik a hormonháztartás, és más dolgokat kezdünk el megszeretni, és valaki örökre megszereti azt az ételt egy terhesség után, valaki pedig csak abban az időszakban szerette azt a bizonyos ételkombinációt, és aztán meg már nem kívánta. Az ízlés megváltozásának fő okai részletesen életkor. Idősebb korban az ízlelő bimbók száma csökken, a nyáltermelés változik, ami csökkentheti az ízek intenzitását. Betegségek, gyulladások, a fertőzések, például felső légúti megbetegedések vagy a Covid, és a krónikus gyulladások az immunrendszeren belül, például TNF-alfa szint emelkedése, keserűbbé tehetik az ízeket vagy csökkentetik az édes-sós érzékelést. Szaglás szerepe. A szaglás elvesztése vagy korlátozottsága, például ordulás drasztikusan csökkenti az ízelményt, mivel az ízlelés és szaglás szorosan összekapcsolódnak. Környezeti és táplálkozási tényezők. A cinkhiány gyakran okoz keserű vagy fémes ízt a szájban, a sok feldolgozott étel fogyasztása is módosíthatja az ízlelő receptorok működését. Ízadaptáció. Amikor egy bizonyos ízt, például savanyú vagy sós, hosszan érzékelünk, a receptorok hozzászoknak, így az ízélmény csökken, és a vércukor szint is számíthat. Cukorbetegség esetén a felborult anyagcsere fura, édes vagy keserű ízt okozhat. Az ízlelés változása tehát nem csak élvezeti kérdés, hanem gyakran a szervezet egészségi állapotának jelző

0: is. Na és ennek fényében talán érdekes lesz majd az, hogy miket válaszolnak önök, és ígérem, hogy majd a válaszokhoz én is becsatlakozom, és elmondom, hogy én hogyan változtam, hogyha ez valakinek érdekes lehet, akkor majd erre is tud figyelni. A kérdésünk tehát, hogy mi az az étel, amit régen utált, de mára megszerette, 0635 92 5 92 5-ös.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: Kedves hallgatók, ez itt a Ceglét hangja az FM 92.5-ön, és a kérdésünk nem más, mint hogy mi az az étel, amit régen utált, ma pedig már megszerette, vagy mára, vagy később megszerette. A lényeg az, hogy ismerősen csenghet ez a téma. Úgy 2 évvel ezelőtt Barbival már egyszer ezt elővettük, de azóta annyi minden változhatott, és változtattak a hallgatóink is, hogy újra feldobjuk kicsit másképpen ezt a kérdést. És ha már Tóth Barbi nincs itt velünk, akkor egy másik Barbie üzenetet küldött nekünk, méghozzá SMS-ben a 0635-95-95-re, és már olvasom is. Spenót gyerekként gyűlöltem, most meg élek, halok érte, imádom, jó fokhagymásom. Egyébként igen, a spenót is ilyen volt nekem, kicsit a sóska, amit ugye a leveleket elmajszolgattuk a Dédi kertjében, de mégsem volt az, hogy abból mondjuk, hogyha valami ételt csináltak, akkor nagyon szívesen ettem volna meg. De igen, a spenót és tényleg fokhagymásan nagyon jó, én is megszerettem, ez igaz. Itt van Erika üzenete, levesek. Utáltam mindet, de ott kellett ülnöm, míg meg nem eszem, addig nem volt második. Már mindenki befejezte az ebédet, én még a levest bámultam, hát ha elpárolog, most imádom mindet. A szüleim, ha látják, odafentről biztos mosolyognak. Ez kedves. Igen, hát a levesek nálunk családilag nagyon-nagyon népszerűek, nagyapám nagyon nagy leveses, és ezért nagyon jó leveseket csinált mamám is. Így megmaradt a leves szeretete. Én mondjuk azért partizánkodok, tehát teszek a húslevesbe például paradicsomlevet, vagy ilyesmi, amivel földobjam. Most Erikához teszem fel a kérdést újra, ha gondolja, válaszol, ha nem, hogy egyik leves sem? Tehát nem volt olyan, amit szerettél, mondjuk egy, mit tudom, ami eltér az átlagtól, egy gyümölcsleves, ami azért édesként is felfogható gyerekként, vagy édességként. De én mondjuk a paradicsomleveseket nagyon szerettem, már akkor is, vagy a paradicsomos leveseket, és ezért kérdezem, hogy egyáltalán nem volt olyan, amit szerettél, és most arra meg ezek szerint mindet, mert szó szerint ezt írtad, hogy mindet imádom. Megyünk tovább Gáborral. Szerintem a főzelékek ilyen ételek, gyerekként büntetés, felnőttként ajándék, a sok valamilyen hús plusz hasáv krumpli után. Egyébként igen, velem is ez történt gyakorlatilag pontosan így. Nem voltam nagy főzelékes, egy volt, ami talán fura volt már akkor is, hogy a kelkáposzta főzeléket akkoriban is nagyon szerettem gyerekként, ez meg is maradt, de azóta hozzácsatlakozott egy csomó másik, sőt, amire azt hittem tényleg, hogy nem fogom megenni soha a tök főzelék, a párom olyan tök főzeléket csinál, hogy az tényleg ízlik, és azt kell, hogy mondjam, hogy főzelékes lettem szépen idővel, meg amúgy is jókat csinál a párom és anyukám is, úgyhogy igazából el vagyok látva ezekkel, azt hiszem, hogy nincs okom panaszra, és tényleg megszerettem őket. Nézzük még Ágnes üzenetét. A lista nálam nagyon hosszú, nagyon válogatos voltam gyerekkoromban, csoda, hogy életben maradtam. Egy pár étel a sok közül, amit gyerekkoromban nem ettem. Cékla, karfiol, szalonna, kolbász és sertés hús. Hát igen, van itt mindenféle. Aztán a céklát, karfiolt én is megszerettem, de például a karalábét is, ami maximum nyersen volt élvezetes számomra gyerekként, azt mondjuk most is szoktam nyersen enni, de aztán egyre több mindent szeretek, például a levesekben is, ha már szóba került a leves, de a szalonna az tényleg olyan nálam is, amit nem, valahogy nem tudtam megszeretni soha, és valószínűleg nem is fogom most már, nem tudom, a békönt még csak-csak, de az összes többi ilyen vastag zsíros nekem nem jön be sajnos. De köszönjük Ágnesnek is az üzenetet, és köszönöm önnek is, hogyha esetleg elküldi nekünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. 0635-92-95, néhány zene múlva folytatjuk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió. A közös ismerős.

0: Folytatjuk mai témánkat itt a Cegléd hangjában, ami nem más, mint hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Rengeteg remek üzenetünk van már ezekből, nemhogy szemezgetek, hanem igyekszem mindent beolvasni. Bár van egy pár, ami csak igen rövid, Böbe azt írja a spenót, Szabó Emese azt írja, hogy a palacsinta, ami számomra teljes meglepetés, hogy hogy lehetett azt mondjuk gyerekként nem szeretni, de miért ne? És Hajni pedig azt, hogy banán. Én nagyon boldog voltam, amikor tudtuk banánt szerezni valahonnan, de az nem azt jelenti, hogy mindenkinek szeretnie kell természetesen. Na, de menjünk tovább kicsit hosszabb, kifejtősebb üzenetekkel. Itt van Katalin. Karfiol, kiskoromban azt mondtam, hogy nem eszek virágot, most már elfogyasztom minden formájában. Ú, egy jó rántott karfiol, milyen jó lenne, nem? Vagy csak én gondolom. Nem biztos, hogy mindenkinek, de én nagyon szeretem például. Sárga borsó főzelék, írja nekünk Anna. Valamiért még ránézni sem bírtam. Kb. Egy éve úgy megkívántam, ahogy ették előttem, hogy megkóstoltam. Van benne valami, hogy 7 évente változik az ember ízlése, mert azóta rendszeresen csinálok jó hagymás lecsókolbász pörivel. Egyébként sárga borsót azt én is megszerettem, és ami még ilyen, ami teljesen meglepett, egyszer ettem nagyon jó bográcsos lencsepörköltet, vagy hát tulajdonképpen bográcsos lencsét, egy osztály kiránduláson még, mit tudom én, 11-12 éves koromban, és a lencse így nagyon távolra került tőlem, persze nyilván új évente, amikor enni kell egy kis lencsét, hogy megmaradjon a pénzünk, vagy a szerencsénk, vagy nem is tudom miért esszük, de esszük, és olyankor salátákban még úgy elmegy, és most egy éven belüli történet ez is, a párom csinált lencse főzeléket, és az is nagyon jó lett, és aztán meg így elkezdtünk lencsével kísérletezgetni, és nem is olyan rossz étel ez, ahhoz képest, hogy mennyire egyszerű és mennyire olcsó egyébként, tök jó dolgot lehet belőle kihozni, persze jó, én sem bírnám minden nap azt tenni, de egyébként a lencsében van fantázia. Ati azt írja nekem, hogy kell káposzta főzelék, erről beszélgettünk egy kicsit az előző blogban, hogy azt én valahogy mindig szerettem, annak ellenére, hogy nem voltam nagy főzelékes, az mindig bejött, főleg amit mamám csinál, de anyukám is nagyon jól készített el. Szilvia írja nekünk, hogy tök főzelék, gyerekként soha nem ettem meg, az első gyerekemmel voltam bent a kórházban, ott szerettem meg, és azóta is eszem. Ez is tök jó sztori, és személyes kötődés is van hozzá. Andi azt írja nekünk, hogy tök főzelék, kocsonya, kovászos uborka, paradicsomleves. Én mondjuk paradicsomos vagyok nagyon, de a paradicsomlevest én már gyerekként is imádtam. A kocsonya viszont tényleg olyan, amit hát szintén, mint a szalonnát, én nem tudtam megszeretni. Lehet, hogy majd eljön ez a pont, de annak örülök, hogy ennyire változatos dolgokat írnak a kedves hallgatóink, tehát tök főzelék, kocsonya, kovászos uborka és paradicsomleves. Nézzünk még egy üzenetet itt a blokk végén, gyakorlatilag egy felsorolás Lacitól. Kocsonya, zúza pörkölt és a gomba. A zúza pörköltel nekem valahogy pont fordítva volt a sztorim. Én gyerekként nagyon szerettem állítólag, és most meg már nem nagyon szívesen eszem meg. A gomba meg azt mindig imádtam, sajnos ez a helyzet, úgyhogy bele is csúsztam egyszer egy olyan gombás történetbe, hogy pizzát rendeltünk, gombás pizzát, és hát valószínűleg már nem volt jó az a gomba, ami rajta volt, úgyhogy az egész család rosszul lett ennek következtében. Nagyon figyelni kell, hogyha gyanús az illat, az nem biztos, hogy azért van, mert valami erdei gomba és különleges, lehet, hogy csak simán rossz, úgyhogy csak óvatosan. 0635 925 925, mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette, ha van kedve, küldje el nekünk.
1: Helyi információk első kézből. Cegléd Rádió, a közös ismerős.

0: Az ízléssel foglalkozik, pontosabban annak változásával a mai Ceglét hangja, és benne Vörös Nándi. Remélem küldenek nekünk üzenetet, ha legalábbis, hogyha van kedvük, tegyék meg nyugodtan. Mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Kicsivel hasonló témával már foglalkoztunk, még Tóth Barbival annak idején, de ez most kicsit máshogy van föltéve, és hát ha változtak azóta a hallgatóink is, vagy a hallgatóink ízlése, úgyhogy most újra megkérdezzük. 0635 925 925-ös. Lássuk, milyen válaszaink vannak még. Sárga borsó főzelék, ezt Timi írta, már volt róla szó. Betty azt írja nekünk, hogy mákos beigli. Főételt, amit nem szerettem, azokat azóta se szeretem, de a mákos beiglit megkedveltem. Egyébként én valahogy a mákkal vagyok úgy, hogy annyit nekem nem tud adni ízben, vagy nem annyira izgalmas, hogy még aztán össze is koszoljam a fogaimat vele, mármint hogy nyilván beletapad az ember fogába, és én, ha úgy van, akkor inkább elkerülöm. Nem, máshogy mondom, soha nem kérném mondjuk étteremben a mákos dolgokat, de otthon lehet, hogy elfogyasztom szívesen, nem vagyok egy nagy mákrajongó, az viszont jó hír, hogy Betty a gyerekkora ellenére megszerette a mákos beiglit. Jóci azt írja nekem, hogy lecsó és pacal pörkölt, azóta is a kedvenceim. A lecsó nálam azért volt egy kicsit félrevezető, mert mi mindig tojásosan ettük, és én azt hittem, hogy nincs is más verzió a lecsóból, és úgy nem volt rossz, de rájöttem, hogy sokkal jobban szeretem a tojás nélküli lecsót, és nem tudom, már vagy 20-valahány éves voltam, mire kiderült számomra az, hogy nem csak tojással lehet lecsót készíteni. A pacalpörkölt meg olyan, hogy egy évben egyszer nagyon szívesen megeszem, de kb. Többször nem tudom. Úgyhogy valahogy addigra már hiányzik az íze, vagy nem tudom, és akkor egyszer nagyon szívesen rámegyek, de így sokszor gyakran nem tudtam még megszeretni. Aztán van olyan ismerősöm, aki minden nap tudna pacalpörköltet enni. Most már Joci is ilyen, mármint nem ismerősöm, hanem olyan ember, aki megszerette a pacalpörköltet és a lecsót is. Andi azt írja, és ez nagyon érdekes, hogy minden, amiben kapor van, nekem a gyerekkoromból egyértelműen az ugrik be, hogy a túros palacsintában van egy kis kapor, a túró részében nyilván, és ezért bármi étel, ami kapros volt, valamiért nekem a palacsintát juttatta eszembe, és így nem tudtam más ételekkel összehangolni egy jó darabig. Aztán persze elkezdtem izgalmasabb ételeket is megkóstolni, és én is megkedveltem a kaprot. Megkedveltem, az a lényeg. Menjünk tovább. Angelika azt írja, hogy tökfőzelék, hurka, levesből zöldség, vadas, biztos van még, ezeket gyereknek nem szerettem, nagyon nem, és most már imádom. Egyébként a vadasra sokan mondják ezt, hogy gyerekként még valamiért nem, én már akkor is imádtam, és azóta is szeretem, de egyre több olyan ismerősöm van nekem is, aki még tudom, hogy régen nem szerette a vadast, de aztán megszeretik. Levesbe a zöldség, hát azt is szívesen megeszem. A hurka, az meg nálunk családi tradíció szintén, hogy ettük a hurkát, és szerettük is, ez a mai napig így van, de az tök jó, hogy ilyen jelentős dolgokban, mert hogyha azért az ember ránéz egy hurkára, nem biztos, hogy megkívánja gyerekként, de mégis valaminek a kapcsán meg tudja szeretni felnőttként. És az óra végére még egy érdekesség, egy névtelen üzenet küldőtől, aki azt írja nekünk, hogy fánk, amin először meglepődtem, aztán belegondoltam, hogy gyerekként én sem voltam oda a fánkért, kicsit olyan olajosnak találtam mindig, nem volt annyira finom, persze nagyon frissen jól esett, egy-két szemet megenni, de nem voltam igazi rajongója, és mára nagyon szívesen megeszek egy-két fánkot, hogyha szembe jön. Úgyhogy valószínűleg én is ebben a kategóriába tartozom, úgyhogy nagyon-nagyon köszönjük ezeket a válaszokat, és a következő órában is várom önöket, mert hogy még egy teljes óráig tart a Ceglét hangja. Néhány zene és a hírek után folytatjuk.
1: Cegléd Rádió. Sok magyar zenével. Változatosan.

0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Láttál már közelről félvezetőt, ami a világot mozgatja? Mindenben ott van egy kis darab Infineon. Okos otthon, okos városok, elektromos járművek, zöld technológia, fenntartható fejlődés. Mi így építjük a jövőt. Az Infineon Technologies Cegléd több mint 25 éve biztos pont a térség életében. Folyamatosan növekszünk, fejlődünk és keressük új kollégáinkat. Válassz egy díjnyertes, családbarát és megbízható munkahelyet. Légy te is a csapatunk tagja. A jövőt mi alakítjuk. Benne vagy. Jelentkezés @infineon.com.
1: Reklámot hallottak. Hírek a Cegléd Rádióban.
3: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erősödhetnek az asztmás betegek tünetei az ózonszennyezettség növekedése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
1: Az időjárásról.
3: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Folytatódik a Ceglét hangja a második órával itt az FM 92-től. Én továbbra is Vörös Tendi vagyok, és önök továbbra is írhatnak nekünk a 0635-925-925-re a kívánság@cegliradio.hu-ra. Ez egy e-mail cím, az előző meg SMS szám volt, és akár a Facebookon is kereshetnek minket, facebook.com/cegliradio. A mai témánk: mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Több szempontból vizsgáljuk a kérdést, és már hasonló témánk volt Barbival jó régen. Most újra elővettük, és át is vettünk az óra elején néhány dolgot, amiért az ember ízlése megváltozhat. Ezek nem mások, mint az életkor, betegségek és gyulladások, akár a Covid, a szaglás szerepe, a környezet és táplálkozási tényezők, az ízadaptáció, illetve a vércukorszint is befolyásolhatja ezt, főleg, hogyha az ember esetleg cukorbetegség miatt máshogy kell, hogy táplálkozzon. Szóval nagyon sok minden, akár beszedett gyógyszerek, cinkhiány, és akár tényleg életkori változások, de egy terhesség is ilyen, ami befolyásolhatja, hogy mit szeretünk és mit nem. Aztán az ember vagy úgy marad, vagy megváltozik, vagy éppen az történik, mint ami a kérdésünk, hogy gyerekként utálta, mára meg megszerette. Van itt nekünk egy még az óra elején érkezett, az előző óra elején érkezett üzenet küldőnk, Gyula. Azt írta, hogy hát én kitartó vagyok, eddig is kellett várni, hogy beolvassam az üzenetét. Ugyanúgy utálom a sült sütőtököt, és még egy ilyen öklendező smiley-t is oda tett. Ez is nagyon érdekes, mert én ezzel tényleg úgy vagyok, hogy vannak szakaszok az életemben, amikor szeretem, aztán pedig egyáltalán nem kívánom. Anyukám készít, ott van nálunk a hűtőben egy darabig, vagy párom, majd megeszi, vagy nem, de nem igazán tudom megkívánni, máskor meg nagyon szívesen eszem, de nem tudom, azért nem tudom azt mondani, hogy szeretem, és azt sem, hogy utálom. De köszönjük azt is, hogy ilyen véleményt is kaptunk. De alapvetően az a kérdésünk, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette. Mercedes írja nekünk, hogy spenótos tészta, anyósomnál kóstoltam meg újra gyerekkorom után, és jöttem rá, hogy a spenótos fokhagymás tészta rohadtul királykaja. Szinte szóról szóra ugyanezt történt velem. Annyi a különbség, hogy én, hát ugye a párom édesanyjáról beszélünk, aki még hivatalosan nem az anyósom, de nála ettem olyan spenótos tésztát, hogy azt mondtam, hogy ez megszólal, és rájöttem, hogy szeretem. Nem is olyan régen. István azt írja nekem, hogy spenót plusz tökfőzelék, ma már a toplista elején vannak, régen nagyon utáltam. Igen, a spenótról pont beszéltünk, a tökfőzelékről meg az előző órában, de van még egy tökfőzelékesünk, méghozzá Andrea. Tökfőzelék 21 éves koromig még csak megkóstolni sem voltam hajlandó, most meg egyenesen imádom, jó sok kaporral, és itt van a kapor is, minden összeér, kedves hallgatók, ettől jó az a műsor. És itt van Vera üzenete, mi mást írhatna nekünk, mint az, hogy tökfőzelék, mióta én készítem, legalábbis azóta megeszem. Amiről szintén volt szó az előző órában, Erika küldi nekünk, hogy pacal, régen fúj, most már imádom. Jani pedig azt írja, hogy máj. Ja, nem, azt most is utálom. Amúgy pörkölt. Nem mindegy, hogy van megcsinálva, ugyanis. Én is egyébként pörköltösebb lettem, mint gyerekként voltam, de én a májat már akkor is szerettem. Ez érdekes kérdés, és meg is lepődtem, hogy nem volt még a májról szó eddig. Meglepődnék azon, hogyha nem lenne még később róla szó. Meglátjuk. Kata azt írja, hogy kocsonya. Éva pedig azt, hogy, és köszönöm, hogy itt van, finom főzelék. Hát erről egy külön blokkot lehetne nyitni, hogy az mitől finom, és kinevezte el így, és kigondolta, hogy ez jó lesz, és hogy volt ember, aki szerette valaha. Egyébként én azt hiszem, hogy emlékszem egy olyan osztálytársamra, aki szerette a finom főzeléket. Hát jó sokat tudott repetázni, mikor az volt a menzám. Hamarosan folytatjuk, kedves hallgatók, mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette? Ha van kedve, küldje el nekünk.
1: FM 92.5 Cegléd Rádió. Cegléd Rádió. Ami minden ismerőst összeköt.

0: Gyöngyitől kaptunk egy meglepő dolgot, kedves hallgatók, mert az, hogy leírja nekünk, hogy tökfőzelék vagy a spenót, az már nem olyan meglepő, de ott van a lista végén az, hogy Túró Rudi. Ezek szerint létezik olyan gyerek, vagy létezett valaha, aki nem szerette a Túró Rudit. Nekem ez felfoghatatlan, de hogy miért beszélünk erről, a kérdésünk az itt a Cegdét hangjában, hogy mi az az étel, amit régen utált, aztán megszerette, és hát ezt sikerült kapnunk Gyöngyitől, Túró Rudi. Nem tudom hova tenni, hogyha gyerekként ismertük volna egymást, én nagyon szívesen elfogyasztottam volna a te rudiaidat. Minden esetre nem ismertük egymást, de most az üzenetet nagyon szépen köszönjük. Mónika tökfőzeléket írja, hogy Katalin is, gyerekként utáltam, felnőttként imádom. Hosszú lenne felsorolni, ennyit írt nekünk Martina, de nekünk van időnk, sőt, hogyha nagyon sokan írnak nekünk a kedves hangatók, akkor lehet, hogy egy második adás is lesz ebből a műsorból, úgyhogy akár nyugodtan le lehet írni Martina azt a hosszú felsorolást, akár e-mailben, hogyha nem akarsz erre pénzt költeni, 0630 592 92 SMS-ben, az e-mail címünk pedig kívánság@ceglidradio.hu, persze ékezetek nélkül. Kláritól kaptunk egy spenótot, na nem valójában kaptunk meg a spenótot, csak az üzenetét. Ahogy Évától is a spenótot, valamint a lecsót, és Ágnes is a lecsót küldte nekünk, meg Orsi is, és Tünde pedig a spenótot. Így nagyon hosszú lesz ez a műsor, hogyha csak felsorolok. Úgyhogy igen, megpróbálom megnézni a meglepőbb válaszokat. Van még egy sütőtökünk Atitól, meg egy pacalunk Gabitól, és végre egy meglepő fordulat, itt van Melinda üzenete, azt írja, hogy töltött káposzta és töltött paprika. Akkor lehet, hogy neked a töltéssel volt a bajod. A töltött paprikánál arra gondolsz, hogy milyen paradicsomos verzió, hogy paradicsomos szószban paprikába beletöltött darált hús, mondjuk itt nagyon leegyszerűsítve. Mert azt én is furcsáltam. Miért nem lehetett rögtön paradicsomos húsgombócot csinálni, minek kellett bele a paprika? Ezt én sem értettem gyerekként, de most arra azt is megeszem, hogy a töltött káposzta lehet, hogy tényleg ez a beletöltünk valamit valamibe. Ez nem annyira, bár én a töltött csirkét is nagyon szerettem gyerekként, ha már itt tartunk. De a töltött káposzta az olyan dolog, hogy az ember tényleg vagy hozzá van szokva a családja által, vagy nem tudom, de persze meg tudom érteni, hogyha valakinek nem. Viki üzenete is érdekes, azt írja, hogy én a sajtokkal vagyok így, régen egyáltalán nem, büdös volt, furcsa volt, savanyú volt, most pedig imádom. Tök jogos, igen. Főleg, hogyha az ember elkezd utána menni, hogy hogyan is készül a sajt, mi is az érlelési folyamat, hogy egyáltalán mi történik a tejtermékekkel, aztán nem biztos, hogy valaha akar belőle enni. A lényeg az, hogy most arra megszeretted, úgyhogy hát nem tudom, hogy a világ vagy a sajtok nagy örömére, de mi minden esetre örülünk, hogy legalábbis elküldted nekünk. Zsóka azt írja, hogy a gombás ételek, és Mackó azt írja nekünk, hogy tojásleves, 40 év kellett hozzá, hogy megszeressem. De kivártad, és most szereted, sőt, még nekünk is elküldted, és ezt nagyon szépen köszönjük. Ha ön is elküldeni, megteheti a 0635 92 92-ös SMS számon is. Vagy e-mailben, vagy Facebookon. Néhány zené is jövünk.
1: Hol van a legtöbb ceglédi közös ismerős? Nálunk!
2: FM 92.5 Cegléd Rádió!

Nagyon kevés szó esett a halakról, kedves hallgatók, már pedig Margit azt írja nekünk, hogy a halászlé volt olyan, amit régen nagyon utált, mára viszont megszerette, ugyanis ez a Ceglét hangja mai kérdése. Első alkalommal foglalkozunk ezzel a témával, mióta szólóban vezetem a műsort. Régen Barbival beszélgettünk hasonlóról, de most ezt újra elővettem, meglátjuk, hogy ki merre, milyen irányba változott, és meglátjuk, hogy azóta mik történtek a Ceglét rádió hallgatóival. Úgyhogy várjam a válaszokat, 0635925925-ös halászlé, tehát furcsa módon tényleg nem volt eddig szó a halakról, de a lényeg az, hogy most már itt vannak, és hogyha valakinek most jut eszébe, hogy ó, hát én a hallal így vagyok, akkor nyugodtan küldje el nekünk. Körömpörkölt, írja nekünk Robi, most imádom. Én felnőtt koromra lettem úgy a körömpörkölt, elállított, hogy gyerekként szerettem, hogy hát azért mégiscsak az állatnak a körme, vagy hát a körme alatt lévő ilyen zsenge, puha rész, és hogy nem tudom, hogy meg tudom-e enni azt, vagy meg akarom-e pontosabban. A lényeg az, hogy én pont fordítva vagyok vele, mint ahogy te, de ízlések és pofonok. Érdekesség, a lencse főzelék még nem hangzott el, csak tőlem, én már felhoztam, de Adri most írta nekünk, imádom, ezt írja még mellé, és itt van Gábortól a belőspirítós is, ami hát tényleg olyan étel, hogyha az ember belegondol, hogy ott csontfelő vagy akár agyvelő, nem tudom, hogy miből készítik, az legalábbis fura így a gyerekek számára, hogy ilyen kerül a pirítósra. Volt egy időszakom gyerekként, mondjuk disznóvágásokon nagyon szerettem a velőt, aztán ez elmúlt, és most ilyen 30 éves korom környékén, most mondom úgy, hogy ez 10 éve volt, szóval nem annyira rég ez visszajött, és újra szeretem, és kérek olyan ételeket általában étteremben, és amivel van velő. Nagyon furán működik az ember, de pont erről szól ez a műsor, hogy ezeket megtudjuk egymásról. Spenót és tökfőzeléke Szilvi írta, és van egy hosszabb üzenet Beától, lecsó, rizs, rakott krumpli, most már szeretem, anyukám azt mondta, majd ha a te pénzedből élsz, mindent meg fogsz tudni enni. Valóban így van, látom a fiaimnál is. A rakott krumpli az nekem nagyon meglepő, mármint úgy értem, hogy abban nem igazán van olyan rész, amit a gyerekek ne szeretnének. Krumpli tök jó, tojás tök jó, mondjuk kolbász, tejföl, mi sajttal csináljuk, úgyhogy azt még külön feldobja. De az tény, hogyha már így jobban belegondolok, hogy én sokáig azt hittem, hogy a rakott krumpli az igazából virslivel készül. Anyukám ugyanis nem annyira szerette a kolbászt, és én is szerettem nagyon a virslit. Apukám ette volna kolbásszal, de hát többen voltunk, úgyhogy általában virslivel készült a rakott krumpli. Úgyhogy erről azt hittem évekig, hogy mindenki így készíti, aztán volt nagy meglepetés, mikor kiderült, hogy nem. És azóta már anyukám is megszerette a kolbászt újra, csak hogy csatlakozzon ő is a műsorhoz, és most már legtöbbször vagy virslivel és kolbásszal, vagy csak kolbásszal készül nálunk a rakott krumpli. Minden esetre ez egy meglepő válasz volt, de köszönöm, hogy elküldte a kedves hallgató, és köszönöm önnek is, ha még elküldi. 0635 92 95, nincs már sok időnk hátra, még egy blokkra jövünk, azt viszont már tisztán látjuk, hogy lesz ebből majd még egy adás, mert sok üzenetet kapunk, mindenki szeretné megosztani a tapasztalatait, és ezt meg is teheti majd, csak nem feltétlenül a mai műsorban. Néhány zene múlva visszajövünk az utolsó blokkra. Ceglét Rádió! Ceglét Rádió!

0: Azt hiszem, egy jó kis témát találtunk mára is, kedves hallgatók. Mi az az étel, amit régen utált, aztán megszeretett? Korábban már Barbie-val foglalkoztunk ezzel, most pár évvel később szólóban újra elővettem a témát, kicsit máshogy feltéve a kérdést, és jöttek is a válaszok, sőt jönnek is, olyannyira, hogy egy második adást is meg fog élni, majd a Ceglét hangja egy másik adásában újra elővesszük ezt a témát, de nem holnap, hiszen holnap egy új témával jelentkezünk, majd valamikor a közeli jövőben, tessék fülelni. Aki esetleg nem fér bele mára, az majd az akkori adásba fog belekerülni. Mónika viszont belefér, káposztás tészta és paradicsomos káposzta, ezek a ha nincs más megeszem kategóriában voltak, most a kedvencek közé kerültek, a tojás leves viszont nem kapott felmentést azóta sem, ahogy a zúza pörkölt sem. Igen, egyébként ezt is nagyon köszönöm, hogyha megírja az ember azt, hogy mi az, ami viszont abban a kategóriában magad, hogy nem eszi meg, bár pontosabban azt írta nekünk Mónika, hogy ha nincs más megeszem, volt a káposztás tészta és a paradicsomos káposzta. Igen, túl sok káposztánk van, és valamit kezdeni kell vele, tegyük rá a tésztára, tegyük bele a paradicsomba. Egyébként én sem vagyok nagy rajongó, meg aztán itt ki lehetne robbantani a vitát, hogy a káposztás tésztát akkor most borsosan, cukrosan, sósan kell lenni, tehát annyi verzió van, valaki cukrosan, borsosan eszi. A paradicsomos káposzta meg tényleg olyan étel, amit nem csinálnék meg magamnak, nem kérnék étteremben, ha egyáltalán létezik étteremben, hanem hogyha van otthon, vagy anyukám főz, akkor egy kis adagot elviszek belőle és megeszegetem, de így nem nagy kedvenc. Pedig amúgy nem rossz étel, úgyhogy nem értem, hogy miért nem. Judit írja nekünk, hogy spenót. 29 éves koromig soha nem ettem meg. Ekkor az óvodás kisfiamnak kellett készítenem, mert vele ott megszerettették. Természetesen meg kellett kóstolnom a saját spenótomat, azóta én is nagyon szeretem. Igen, tényleg lehet ebben valami, amit korábban az előző blogban is mondtak, hogyha az ember magának készíti, már egészen más. És valószínűleg azért is készíti el sokszor magának, jó, ha nem a kisgyerekéről van szó, mert megkívánja, valahogy mégis kíváncsi rá, feljöttek emlékek. Elkészíti, és akkor rájön, hogy ezt jól is meg lehet csinálni. Kóstolgatja, hozzátesz, elvesz belőle, és akkor valami kijön belőle, úgyhogy lehet, hogy így lehet. Ha most valakinek adhatok tanácsot, ha van olyan étel, amit nem szereted, de úgy most elgondolkodott rajta, csinálja meg otthon magának, és hát, ha jól sikerül. Vagy formálgassa addig, amíg nem lesz tényleg jó, és akkor már ott is van egy új kedvenc étel. Gabi azt írja nekünk, hogy a töltött káposzta még az illatát sem bírtam, de most már jöhet, sőt, télen néha még rám is szólnak, hogy most már eleget főztem belőle. Ez egy sikertörténet, azt kell, hogy mondjam, és nagyon köszönöm, hogy leírtad a véleményed. Volt már szó a töltött káposztáról, valaki, aki töltött ellenes volt, már nem emlékszem a nevére itt az előző blokkok közül, minden esetre ő a töltött paprikát és a töltött káposztát írta. Nem mondhatom, hogy meg tudom érteni, én mindig is szerettem ezeket, és valószínűleg mindig is szeretni fogom. Zoltánné azt írja nekünk, á Zoltánné, hogy nálunk nem lehetett nemet mondani ennivalóra, ha nem szerettem is, meg kellett enni. Ha tetszett, ha nem. Hát igen, hallottam ilyenekről én is, azért az ember próbálkozott úgy csinálni az én gyerekkoromban már a dolgait, pontosabban a nagyszüleim és a szüleim, hogy azért nagyon olyan étel ne legyen, amit a gyerek nem tud elviselni, de bizony voltak néha ilyenek, és akkor, ha más nem, akkor ettem vajaskenyeret, de voltak ilyen idők, úgyhogy becsüljük meg azt, amink van, és legközelebb is írjanak nekünk, hogyha tehetik 0635 92 92, ez az SMS számunk, ma már ne használják, mert a műsor véget ér, holnap egy új témával jelentkezünk, és ez a téma is visszatér majd valamikor a közeli jövőben. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és a sok remek választ, Vörös Náni búcsúzik, a viszonthallásra.
1: Ceglét Rádió, sok magyar zenével.

0: hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá mindazokat, akik szeretnék megnézni a Plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvényt, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes Inbody test összetételmérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án, vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban.

Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Cegrédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától.

Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

0: Hírek a Ceglédi Rádióban.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erősödhetnek az asztmás betegek tünetei az ózonszennyezettség növekedése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Ceglédi Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthető, a kiállítás ingyenes. Albertésai éjszakai bátorság és tudás próba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen, gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban, a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tibornekukac@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: Cegléd Rádió, változatos és friss!

0: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tiszti főorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
1: Az időjárásról.
0: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
1: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: olyan szép felállni.
1: Programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
2: Újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház augusztus 9-én, vasárnap 14 és 18 óra között várják a rendezvény csarnokba Csemő Petőfi Sándor utca 1 szám alá. Mindazokat, akik szeretnék megnézni a plüssambulanciát, émához kapcsolódó játékparkban részt venni, játszani, egészségügyi ismeretek terjesztése is lesz óvodásoknak játékosan, illetve orvosi vizsgálatokhoz kötődő félelmek oldására is lehetőség lesz. Sok szeretettel várják a kicsiket kedvenc plüssállataikkal az ingyenes rendezvény, tehát augusztus 9-én vasárnap lesz 14 és 18 óra között, újra megnyitja kapuit a Csemői Maci Kórház. Augusztus 16-án újra újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téri Kressz Parkban. 9 és 12 óra között várják a kilátogatókat számos ingyenes programmal. Lesz asztali tenisz, tollaslabda, csiribiri torna, pilátesz, röplabda, kupa, óriás röplabda, hitedzés, kerékpáros ügyességi pálya, kerékpáros regisztráció és persze a gyerekekre gondolva műanyag, motoros verseny, ugrálóvár és lovas kocsikázás is. A szervezők most is kiemelten hirdetik az egészséges táplálkozás fontosságát, így lesz ingyenes invaliditást összetétel mérés és dietetikai tanácsadás is. Látogassanak ki minél többen az eseményre, tehát augusztus 16-án vasárnap 9 és 12 óra között újvárosi közlekedési és sportnap a Vörösmarty téren a Kressz Parkban. Mese vár a gyermekkönyvtárban a nyári szünetben minden szerdán 10 órától diafilmvetítés az egész családnak. A Ceglédi Városi Könyvtár gyermekkönyvtárában tehát könyvtári tagsághoz és regisztrációhoz kötött, de ingyenes rendezvényről van szó. Keressék tehát a Mesevárat a gyermekkönyvtárban minden szerdán 10 órától. Augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú, Jászkara Jenőn természetesen. A Lovasz Centrumban a belépés ingyenes lesz, főzőverseny, sergő, népi játszótér, kirakadóvásár, diszkó és sok-sok más nagyon jó program. Tehát augusztus 16-án Jászkara Jenői búcsú a Lovasz Centrumban.

Cegléd Rádió. Változatos és friss zenék a nap 24 órájában.

0: Sok magyar zenével. Változatosan.
1: If you need me, call me. No matter where you are, no matter how far.

0: Hírek a Ceglédár Show-ban.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Erősödhetnek az asztmás betegek tünetei az ózonszennyezettség növekedése miatt. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Erika vagyok. A Duna vízszintje már 5 cm emelkedett Paksnál, az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Magyar Péter korábbi bejelentkezésekor elmondta, hogy hétfőn és vasárnap 6-700 megawattal volt a tervezetnél kevesebb a felhasználás, a lakosságnak és a vállalatok önkéntes megtakarításának köszönhetően. Hangsúlyozta, hogy a következő 2-3 nap még kritikus a hőség miatt, de péntektől enyhülés várható, és a Duna vízgyűjtő területein jelentősebb csapadékra is számítanak. Ismét áramkimaradás volt Ukrajnában a zaporizsiai atomerőműben, csaknem egy órán át dízelgenerátorokkal működött. Ez közvetlen veszélyt jelent a nukleáris és sugárbiztonságra is. Idén ez volt már a 12. teljes áramkimaradás az erőműben. A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség arra figyelmeztetett, hogy a harci cselekmények megzavarták az Oroszország által megszállt zaporizsiai atomerőmű egyes létesítményeinek, valamint a környező délkelet-ukrajnai területeknek a vízellátását. Több mint 400 embert állítottak elő Franciaországban az erdőtüzekkel kapcsolatban, köztük 156 kiskorút. 36 embert letartóztattak. Az idei nyáron már csaknem 15 ezer tüzet jelentettek országszerte, eddig 120 ezer hektárt pusztítottak el a lángok. Az előzetes vizsgálatok szerint a legnagyobb erdőtüzeket nem szándékos gyújtogatás okozta. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja, emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.

0: programozó, a Cegléd Rádió programajánló rovata.
1: Újra lesz Tópalti kézműves és termelői piac augusztus 8-án a Budai úti fürdő mellett. Ismét életre kell majd a Cegléd fürdőpartja, egy igazi szombat délutáni kikapcsolódás a szabadban. Piacozni, kóstolgatni, beszélgetni, jól érezni magunkat, erre mind kiváló lesz majd az augusztus 8-ai alkalom, tehát Tópalti kézműves és termelői piac újra. Apáti nyárestek, Nyálsapáton augusztus 7-én indul a programsorozat, 3 alkalommal várják szeretettel majd az érdeklődőket a Szarka Kória udvarára, könnyű zenei műsorral várják őket. Tehát augusztus 7-én lesz az első alkalom, pénteken 20 órakor kezdődik, Cipő emlékműsorral lépnek fel Csanád László, Csipkó Magdolna és Kiszeni Margó. Várnak tehát mindenkit az Apáti nyárestek nyitó eseményére augusztus 7-én, pénteken 20 órára, Nyálsapátra, a Szarka Kúria udvarára. Mini dinoszaurusz modell és dioráma kiállítás Fekécs Zsolt magángyűjteménye a Kossuth Művelődési Központ B épületében méghozzá augusztus 8-ától. A kiállítás nagy hangsúlyt fektet a Jurassic Park franchise-nak, Magyarországon egyedülállóan itt lehet megtekinteni a filmekben szereplő őslények gyönyörű és részletgazdag modelljeit egyben saját kezűleg épített diorámákban. Augusztus 8-án nyit tehát a kiállítás a Kossuth Művelődési Központ B épületében, a pontos időpontok pedig a ceglediKultúra.hu oldalon is megtekinthetők. A kiállítás ingyenes. Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba az Albertésai Márai Sándor Városi Könyvtár szervezésében augusztus 14-én pénteken 20 órától az Albertésai sportcsarnok melletti erdős területen gyülekező 19 óra 30 perctől a sportcsarnok előtti parkolóban a részvétel ingyenes. Minimum 2 fős, maximum 5 fős csapatok jelentkezését várják. Előzetes regisztráció augusztus 13-áig a vas.tiborné@albertesa.hu e-mail címen. Tehát Albertésai éjszakai bátorság és tudáspróba augusztus 14-én, regisztrálni augusztus 13-áig lehet.
0: Cegléd Rádió, sok magyar zenével, változatosan.

0: Hírek a Ceglédár Showban.
1: Fokozódik a hőség, továbbra is üzemel a Paksi atomerőmű utolsó turbinája. Péntek éjfélig meghosszabbították a harmadfokú hőségriasztást. Köszöntöm a hallgatókat, Takács Rika vagyok. Emelkedett a Duna víz szintje Paksnál. Az utolsó még termelő 240 megawattos turbina egyelőre stabilan üzemel, közölte a miniszterelnök Facebook bejegyzésében. Magyar Péter azt írta, ismét beléptünk a kritikus időszakba, a fogyasztás pedig jelenleg 500 megawattal van a tervezett szint alatt. Sorra jelentik be energiatakarékosság intézkedéseiket a cégek. Az E.ON Hungária csoport több mint 100 telephelyén napközben is mérséklik a klímák használatát. 16 óra és reggel 7 óra között pedig, ahol lehet, le is kapcsolják. Az elektromos gépjárműveket korlátozott időszakban töltik, minden dekorációs világítást kikapcsolnak. Az Európai Bizottság egyelőre nem lát ellátásbiztonsági problémát az atomenergia termelés terén. A Duna alacsony vízszintje miatti ellátási probléma több tagállamot is érint. A brüsszeli testület készen áll arra, hogy villamos energiával foglalkozó koordinációs csoportot hozzon létre, amint erre szükség lesz. Péntek éjfélig meghosszabbította a harmadfokú hőségriasztást az országos tisztifőorvos. A tartós hőségben különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyerekek, a várandósok és a krónikus betegséggel élők, valamint a szabadban dolgozók. A legfontosabb a rendszeres folyadékpótlás és a hőguta elleni védekezés, valamint a megfelelő öltözék. Benyújtotta a kormány a vényköteles gyógyszerek áfamentességéről szóló törvényjavaslatot az országgyűlésnek. A pénzügyminiszter által jegyzett előterjesztés szerint szeptember 1-től a recepthez kötött gyógyszerek áfája 5%-ról 0%-ra csökken. Áfamentesek lesznek a szintén vényköteles orvosi radioaktív izotópok és az egészségügyi oxigén is. Az ózonszennyezettség növekedésére figyelmeztet a Hungaromet. A következő napokban várhatóan az egészségügyi határérték felett alakul az ózon koncentrációja. Emiatt erősödhetnek az asztmás, valamint a pollenallergiás betegek tünetei. Érdemes kora reggel, esetleg késő este szellőztetni és a szabadban tartózkodni. Lehetőség szerint senki ne végezzen nehéz fizikai munkát vagy aktív testmozgást kültéren a legmelegebb órákban.
0: Az időjárásról.
1: Tovább fokozódik a hőség, marad a többnyire napos idő, csak kevés gomoly felhő képződhet, csapadékra nem számíthatunk. Hajnalban 18 és 24 fok között alakul a hőmérséklet, szerdán a legmelegebb órákban 37 és 42 fok várható. Enyhülésre péntektől számíthatunk.
0: Induljon egy újabb óra a Cegléd Rádióban, ahol minden dal közös ismerős.